Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 18-án, péntek hajnalban, homokora késői műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Dag Hammarskjöld, svéd Nobel békedíjas diplomata, az ENSZ második főtitkárától származik, és így hangzik. Soha ne tagadd meg az elveidet a béke és nyugalom kedvéért. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.weblapon interneten keresztül. Adásunk első órájában Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk. Második órában a nap ájtatát hallgatjuk meg, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ, valamint fülbejó könnyű zenei műsorunk Bíró Honor szerkesztésében. Utolsó óránkban a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát a Határtalant hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Látogató rovatunk következik, a mai témánk a hallássérültek. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján tartják a hallássérültek világnapját. Mai műsorunk e téma köré épült. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Agnus Rádió készített. Ezt követ egy bizonyságtétel az Európa Rádió jóvoltából. Majd egy szakértői tájékoztatóval folytatjuk adásunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Végül igei tanítással zárunk, amelyet a Beregszászi Pulzus FM szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő percekben. Most következzen egy általános tájékoztató.

A hallássérült kifejezés egy gyűjtő fogalom, amely a sérülés fokától és súlyosságától függetlenül a siketektől a nagyot hallókig minden esetet magában foglal. A nagyot hallás és a sikettség között azonban jelentős különbségek vannak. A hallássérülés fokozatait az úgynevezett audiogram adatai szerint lehet elkülöníteni, ez méri a hallás mértékét. Ha a sérülés enyhébb fokú, azaz bár nem minden erősséget és terjedelmet, de valamennyit hall, van hallásmaradvány, az például hallókészülékkel vagy implantátummal korrigálható, bizonyos esetekben fejleszthető. A nagyot hallás is egy gyűjtő fogalom. A hallásromlás mértékétől függően ez lehet enyhe, közepes vagy súlyos fokú. A nagyot hallók legnagyobb része idős korban fiziológiai elváltozások során szenvedi el a halláskárosodást. Ám egyre többen vannak, akiknek a környezeti ártalmak, vagy például hosszú ideig tartó nagy zajhatás miatt, például hangos zenehallgatása miatt romlik jelentősen a hallása. Ez azért jelent nagy problémát, mert ők életük nagy részét hallóként élték le, így számukra nehéz alkalmazkodni a hallás csökkenéséhez, elvesztéséhez, így gyakran bezárkóznak, elvesztik a kapcsolatot a külvilággal. Különösen igaz ez a súlyosan nagyot hallókra. A nagyot hallókkal szemben a siketek

teljes csendben élnek, nincs hasznosítható hallásmaradványuk, így hallásuk nem javítható orvosi, technikai eszközökkel. Ők semmilyen hangot nem hallanak, ami miatt a hagyományos kommunikáció lehetetlen számukra. A különböző országokból származó szakmai munkákat és a gyakorlatot végigtekintve jól látható, hogy államonként jelentős különbség van a hallásvesztés fokozatainak és a sikertségnek a meghatározásában. Nyilvánvaló, hogy a hallássérültek bizonyos csoportjaiban a modern orvostudomány eredményei, az egyre újabb technológiák, valamint az ezekkel párhuzamosan alkalmazott auditív-verbális oktatási módszerek számítanak a leghatékonyabb segítségeknek.

0: az Európa Rádió összeállítása következik. Szűcs Ibolya, a református cigány misszió debreceni munkatársa mesélt munkájáról, a gyerekekkel való foglalkozásáról és a jövőbeli tervekről.
1: Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan talált rá a hivatására, a munkájára?
2: Hát lelkész gyerek vagyok. Elsősorban ez is, hogy lelkész gyerekként mindig az embereknek való segítés, az természetessé vált, szüleimtől látva a példát, illetve az, hogy családon belül is érintett vagyok, mert édesapámnak a testvére, az öccse és az ő felesége siketek. És ez az, ami úgy elmélyítette a ő kommunikációjuk, illetve hozzájuk való viszonyom.
1: És jelelni már megtanult akkor is, vagy fiatalabb korában?
2: Hát néhány jelet, hát azt így láttuk, hogy ők meg a barátaikkal hogyan kommunikáltak, viszont velünk a szájról való olvasást nagyon jól tudták, meg tudják, meg ugye ezt ők nekik is tanították, meg akkor még a jelnyelv nem is volt annyira elfogadott, de a szüleimmel is ugyanígy szájról olvasva kommunikáltak.
1: És hogyan telik egy napja, milyen munkafeladatokat lát el?
2: Elég sokrétű a munkám, gyermekek. Kezdve a hittanoktatáson a szülőkkel való kapcsolattartás van, tehát ez egy több generációt is magában foglal, és így ennek függvényében a hittanórák, amik úgy megszabják a menetét a napoknak, próbáljuk minél több alkalomra bevonni a hallássérült siket testvéreket is, családtagokat, illetve reménység szerint jelnyelvoktatás lesz a teológián. Az elmúlt években mindig indítottuk, mostan ugye a szervezése, és ezek, amik ilyen nagyobb keretet, vagy ilyen fölöpök a hétben, és ezeknek a alkalmakon való szervezése, előkészítése, részvétel, lebonyolítása.
1: És hogyan készül egy Biblia órára, mivel próbálja esetleg játékosabbá tenni, vagy feldobni, vagy jobban érthetővé tenni a gyermekek számára?
2: Hát a vizualitás az fontos, úgyhogy így a képekkel, tehát mi több képet használunk, kevesebb szöveget, mert nekik ugye a vizuálisan a befogadása, ami fontosabb a gyerekeknek, tehát ilyen képeken, filmeken keresztül, és hát próbáljuk őket is megmozgatni, eljátszani velük ezeket a történeteket, hogy még inkább magukévá tudják tenni, megérteni ezeket a történeteket, a Biblia történetei.
1: És hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mit jelent önnek a siket misszió, a misszió kifejezés?
2: A misszió, hát ez egy kettő szerep, mert hogy a hallássérült emberek felé is, hogy elsősorban egyházon belül, de világi szempontból is látom, hogy sok helyen szükség lenne arra, hogy megértsék, hogy a hallássérült emberek problémáját, mert sokan ember azt gondolják, hogy értelmileg is sérültek az emberek, és úgy is próbálják őket kezelni, mint hogyha értelmi fogyatékosok is lennének, hanem csak az, hogy hallásuk nincsen meg, és emiatt máshogyan tudják okévá tenni, vagy megérteni az információt, ugye ami a hangzóbeszéd őket körülvevő világban is van, és hogy ezt eloszlatni ezeket a kételyeket, és ugyanúgy a Bibliát, a Biblia világát is közelebb vinni, a hallássérült testvérek felé is. Úgyhogy Pál apostol is mondja, ugye, hogy mindenekké mindenem élettem. Tehát, hogy próbált ugyanúgy a görögöknek, a rómaiaknak, a zsidók emberek szokásainak is megfelelni, illetve azokat az akadályokat leállítani, ugyanígy a hallássérültek embereknél is.
1: Létezik-e akadálymentesített Biblia, és hogyha igen, akkor ez mennyiben más, vagy hogyan kell elképzelnünk?
2: Részletei vannak meg az Új Szövetség, ugye a Bibliának, hát reménység szerint a többi is el fog készülni. Ez jelelve vannak a történetek, mert a siket embereknek a jelelés az az ő anyanyelvük kell is, meg tudják is a szájról olvasást, de az információ az akkor is nekik elsősorban az ő kommunikációjuk emiatt a jelnyelv. És emiatt fontos lenne, hogy a Biblia többi részei is ugyanúgy elkészüljenek az ő anyanyelvükön, hogy ezen a jelek által megértsék.
1: Milyen programok és lehetőségek vannak itt Debrecenben a siketek és a nagyot hallók részére?
2: Ugyanaz, mint halló gyülekezeti tagok részére, tehát itt szeretnénk ugyanazt a lehetőségeket megadni, hogy gyülekezeti alkalmakon, tehát akár a hittanoktatásból, a igény szerint bibliaórákon, istentiszteleteken, halló vagy más esetleg olyan gyülekezeti rendezvényeken, gyülekezeti napokon, csendes napokon is, hogy részt tudjanak venni, ahol jelenünk jelnyelvi tolmács akadálymentesíti, vagy teszi hozzáférhető számukra is az alkalmat.
1: És itt Debrecenben milyen olyan intézmények vannak, vagy szervezetek, amelyek a siketekkel foglalkoznak?
2: Van kifejezetten Debrecenben is hallássérült iskola, óvoda és iskola, ahol speciálisan foglalkoznak ezekkel a gyermekekkel, és a nagy templomi gyülekezethez tartozunk, hittanoktatás szempontjából is, meg a felnőtt hallássérültek is oda járnak istentiszteletre, és van, ami ilyen érdekvédelmi szervezetük, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének a debreceni szervezete, illetve van, ami az ő kommunikációjukat segíti, a jelnyelvi tolmács szolgálat.
1: És a református siket misszió az fontosnak tartja a társadalmi érzékenyítést?
2: Igen. Igen, mert bár az elmúlt években nagyon sok pozitív előrelépés történt, de még mindig van mit ezen a részen akadályokat elhárítani, akár kisebb közösségben, tehát gyülekezeteken belül, családokon belül is, ugye lelki gondozás szempontjából is. A mai kutatások szerint, mert nekem is ez a tapasztalatom, hogy a hallássérült gyerekek jó nagy része, többsége halló családba születik. És így a halló szülőknek ez a megértése, feldolgozása sokszor nem csak lelkileg, hanem esetleg még szakmailag is, hogy merre felé tudják vinni közösségbe a gyermeküket, hogy tudják a kommunikációt, egymás megértését elsajátítani.
1: Milyen jövőbeli tervei vannak, vagy céljai a siket missziónak?
2: Mindenképpen szeretnénk nagyobb gyülekezeteket is, hát most, hogy felnőttek a hittanosaink, a fiatalabb generációt ezen tudjuk elérni, és nekik szeretnénk olyan alkalmakat tervezni, hogy legyen nekik is esetleg külön alkalom, vagy hallókkal együtt, ami szintén az egyház közelére tereli a gyerekeket, fiatalokat.
0: Szűcs Ibolya, a Református Cigánymisszió debreceni munkatársa mesélt munkájáról, a gyerekekkel való foglalkozásról és a jövőbeli tervekről.

0: A következőkben a 130 éves Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának igazgatójával, Kis Csillával beszélgetünk a hallássérültekről, fogalmak tisztázásáról, a gyerekek iskolai tevékenységeikről, valamint a tanulmányaik utáni lehetőségekről. Meséljen egy kicsit a munkájáról, mi az ön szakterülete, mivel foglalkozik.
1: Kis Csilla vagyok, gyógypedagógus. 1994 óta a hallássérültek iskolájában dolgozom. 2011-ben aligazgatója lettem a hallássérültek iskolájának, 2012-től pedig vezetem ezt az intézményt, tehát igazgatóként dolgozom a hallássérültek iskolájában. 2012. szeptemberétől viseli a Kozmuca Flóra hallássérültek iskolájának nevét.
0: A hallássérült kifejezés az egy gyűjtő fogalom. Tudnánk definiálni, hogy mit is jelent ez pontosan, és hogyan különíthetjük el például a sikertséget a nagyot hallástól.
1: Hallássérült fogalom valóban gyűjtő fogalom. Ide tartoznak a nagyot hallók, a siketek, és a kettő között van egy átmeneti sáv, így mondjuk a szakirodalomban. A nagyot hallók is nagyon különböznek egymástól, mert a 10-15 decibeles hallásveszteségtől egészen a 70-80 decibeles hallásveszteségig nagyon széles a skála, és az enyhe nagyot hallástól a súlyosabb nagyot hallásig terjed. A nagyon enyhe nagyot hallás és a súlyos nagyot hallás között elég nagy a különbség. A nagyon enyhe nagyot hallás inkább öregkorban jellemző 10-15 decibeles hallásveszteség, vagy 20 decibeles hallásveszteségről beszélünk itt hallókészülékkel. Igazából itt még hallókészülék sem olyan nagyon fontos. A középsúlyos és a súlyos nagyot hallásnál is segít a hallókészülék, felerősíti a hangokat, illetve leválasztja a zajokat, és segíthet, hogy társaságban is meghallják a beszédet, és megértsék a beszédet. Súlyosabb nagyot hallásnál már azért távolabbról, nagyobb társaságban nehéz a beszéd kódolása, és sérült a beszéd is. A beszédprodukció is sérül.
0: Térjünk át a siketekre, róluk mit kell tudni, hogyan definiálhatjuk. És mi a különbség a nagyot hallás sikertség között olyan értelemben, hogy a nagyot hallást azt később kaphatja el az ember idősebb korában, a sikertség az inkább vele született?
1: A sikertség is lehet vele született, és lehet szerzett. Tehát azon kívül, hogy genetikai okok miatt valaki siketnek születik, általános statisztikákban 3-6% a populációnak az, aki genetikai okokból kifolyólag öröklött sikettséggel születik, de ezen kívül balesetek következtében, illetve még mindig, sajnos még mindig van olyan esetünk, hogy gyógyszeres kezeléstől válik valaki siketté. Nálunk az iskolában nagyobb a gyakorisága a genetikai, az örökletes sikettségnek, azért, mert a siket családból származó gyereket gyakrabban adják a siket iskolába a szülők.
0: Mennyire kell többet foglalkozni egy sikettel, mint egy nagyot hallóval, vagy milyen módszerekkel segítenek rajtuk?
1: Specifikus módszerekkel, természetesen specifikus módszerekkel, specifikus eszközökkel, úgymond, tehát az első és legfontosabb a hallókészülékes ellátás, vagy a most már nálunk is elterjedt kohleáris implantáció, amely egy jobb minőségű hallást biztosíthat, hogyha sikeres implantációról beszélünk. Az iskolában nálunk inkább súlyos nagyot hallók és siket gyerekek járnak. Az integráció nem csak hogy divatos fogalom, hanem egyre inkább teret hódít Romániában is. Egyrészt az Európai Uniós nyomás az, ami érezteti hatását, és meg kell feleljen az elvárásoknak Románia is, másrészt pedig a gyermeklétszám csökkenése azt eredményezi, hogy az iskolákban elfogadják és megtartják, integrálják azokat a gyerekeket, akik integrálhatók tulajdonképpen, tehát akik hallókészülékkel képesek megtanulni a beszédet, és valamilyen mértékben részt vesznek az oktatásban, és képesek követni a frontális oktatást és a verbális kommunikációra alapozott oktatást. A mi iskolánkba inkább siketek és súlyos nagyot halló gyerekek jönnek, akiknek a nehézséget jelent, tehát hallókészülékkel is nehézséget jelent a beszédelsajátítás, a beszédmegértés és egyáltalán a kommunikáció. Ők azok, akik inkább a jelnyelvet használják a kommunikációban, és megtanulnak írni, olvasni is, de nem egy olyan szinten, ahogy halló gyerekek képesek az írásolvasást elsajátítani. Mivel a kommunikáció sérült, az írásolvasás pedig a verbális kommunikáción alapszik, ezért a hallásérülteknél, súlyos hallásérülteknél és siketeknél az írásolvasás tanítási folyamata is több évet vesz igénybe, speciális módszerekkel, és ritkán érhető el az a szint, ritkán érik el a negyedikes halló gyerek szintjét.
0: A jelenlést azt hogy sajátítják el, mert gondolom az egész család meg kell tanuljon.
1: A siket családból származó gyerekek természetesen gazdag jelnyelvvel és gazdag szókincsel, úgymond jelkincsel rendelkeznek, és ők azok, akik a halló családból származó társaikat segítik és tanítják, illetve gyakran a pedagógusokat is, meg a környezetükben lévő alkalmazottakat is tanítják a jelnyelvre, de természetesen az alkalmazottaink kurzusokon vehettek részt. Többféle kurzust indítottak az utóbbi években, amelyen sikerült a tantestületnek is egy magasabb szintű jelnyelvet elsajátítani, és ezáltal a tudományokat, a tantervben foglalt tananyagot alaposabban tudják átadni a gyerekeknek. A mi iskolánk a jelnyelvet, mint tantárgyat is oktatja, opcionális tantárgyként 4 évvel ezelőtt bevezettük a jelnyelvet. Az új tanmenet, amely tavasszal jelent meg, vagy májusban, azt hiszem, az már kötelező tantárgyként előírja, hogy jelnyelvet kell oktatni a siketeknél, de ezt nem ettől a szeptembertől, hanem a következő szeptembertől vezetjük be. Eddig sajnos a siketek a normál tanmenet szerint kellett tanuljanak, ami nekik nagyon nehéz volt. Elérhetetlen az információ mennyiség, a tananyag, a tantárgyak is, a több nyelv oktatása elérhetetlen számukra, mert nekik a magyar nyelv is idegen nyelv, és nagyon nagy erőfeszítéssel sajátítható el.
0: Egy siket gyerek és egy nagyot halló gyerek hogyan kommunikál egymással ott a közösségben, az iskolában?
1: A mi iskolánkban a siket gyerek és a nagyot halló gyerek egy osztályba kerül, és jelnyelven kommunikálnak természetesen. A nagyot hallók a hallókkal gyakrabban kommunikálnak verbálisan, de egymás között jelnyelvvel kommunikálnak a gyermekek. Arra is van példa, hogy a más osztályban járó értelmi fogyatékos, vagy inkább az értelmi fogyatékos gyerekek még eltanulnak egy-egy jelnyelvet, egy-egy jelt, és akkor ők is megpróbálnak a siketekkel jellel kommunikálni, illetve az enyhe, sérült és tanulási zavaros gyerekek, hogyha egy iskolába járnak, akkor ők is átveszik, megtanulják, és kommunikálnak a siketekkel jelnyelven.
0: Beszéljünk még arról, hogy amikor véget ér az iskola, vége van a bentlakásos éveknek is, akkor hogyan tovább, hogyan helyezkedik el az életben egy hallássérült gyerek? Például fiatal felnőttként hogyan indul az életnek?
1: Nálunk a mi iskolánk a siketek számára 8 osztályos oktatást, alapképzést biztosít, és szakiskolába tovább tanulási lehetőségeik máshol vannak. Egyrészt Budapestre mennek tovább tanulni a siket gyerekek, mert a budapesti iskolában, szakiskolában több lehetőség, több mesterség van, és magyar nyelven tanulhatnak tovább, és azért a magyar családból származó siketeknek ez nagyon sokat jelent. akiknek nincs lehetőségük Budapestre tovább menni, azok itt Kolozsváron a speciális szakiskolában, számos speciális szakiskolában tanulnak tovább, vagy a hallássérült liceumban. Ebben a két iskolában román tannyelven tudnak tovább tanulni, de különböző mesterségeket sajátítanak el, asztalos mesterséget, számítógép karbantartóit a liceumban, varrónők, fodrászok, kozmetikusok és egyéb szakácsnak tanulhatnak a speciális szakiskolában, és nagyon jó visszajelzéseink vannak, szerencsére sikerül elhelyezkedniük, tehát azok, akik valamilyen diplomát szereztek az elmúlt években, azok vagy a szakmájukban, vagy valamilyen gyárban sikerült elhelyezkedniük. Kolozsváron is van több olyan gyár, amely alkalmaz siketeket, és akkor, ha nem is Kolozsváron él a családjuk, Kolozsvár egy olyan központ, ami vonza a siketeket is, és itt találnak maguknak munkát, vagy sajnos arra is van példa, hogy Budapesten tanulnak, akkor Budapesten maradnak, és ott keresnek munkát maguknak, de szerencsére sok jó példát láttam az utóbbi időben, hogy hazatértek, és otthon szakács diplomáját otthon a bölcsődében alkalmazza, vagy az asztalos diplomáját otthon egy gyárban tudja hasznosítani, és szerencsére, hogy büszkék lehetünk rájuk, és megállják a helyüket az életben. Az orvostudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően nagy mértékben csökkent a siketek száma az utóbbi időben. Régen az antibiotikumtól lettek siketek a gyerekek, nagy számban voltak olyanok, akik kannamicintől és különböző erős antibiotikumtól az életük első éveiben, még a beszédtanulás előtt veszítették el a hallásukat, most már azért egyre kevesebb az ilyen is, jobb minőségűek az antibiotikumok, és mértékkel írják fel, és adagolják az orvosok is, és ugye a gyerekek száma is csökken évről évre, a születések száma, és ezért is megfogyatkozott a siket gyerekek száma. Körülbelül most a létszám egynegyedét teszik ki a siketek, és akkor háromnegyedét másfajta akadályozottsággal és sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyerekekből áll, külön-külön osztályban természetesen.
0: Szakértői tájékoztatót hallottak. A 130 éves Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának igazgatójával, Kis Csillával beszélgettünk a hallássérültekről, fogalmak tisztázásáról, a gyerekek iskolai tevékenységeikről, valamint a tanulmányaik utáni lehetőségekről.

0: Végül igei tanítással zárjuk műsorunkat, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Cserniga Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása. Következik a siketekről és a nagyothallókról.
1: Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Cserniga Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. És Isten igéit olvasom a római levélből, 10. fejezet, 17. versétől. A hit tehát hallásban van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Pál apostol az ő levelében a hitről beszél, amely a hallásból van, amely hallás által jut el másokhoz. És a mostani téma, a mai téma a sikettség, és talán morbidnak hangzik, hogy pont a hallásról szóló igét választottam erre az alkalomra, hiszen számos olyan hely van az Új Szövetségben, ahol találkozhatunk Jézus gyógyításaival. Jézus gyógyításai során siketekkel, akik meggyógyultak, akiknek az életét teljessé teszi Jézus azáltal, hogy visszaadja az ő hallásukat. Amikor a börtönbe vetett keresztelő János tanítványai felkeresik Jézust, azzal, hogy vajon ő-e a messiás, vagy mást kell várniuk, akkor Jézus azt válaszolja nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok, vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. És azt látjuk, azt találjuk, hogy Jézus sokkal inkább az Isten országáról beszél, mint a csodákra akarja a hangsúlyt helyezni. Mert az igazi gyógyítás az az, amikor az ember hite lesz egészségessé, amikor megismeri, felismeri Jézusban a megváltóját, amikor nem botránkozik meg benne, amikor benne látja és benne keresi az ő Istenét. És ennek valljuk be, hogy nem igazán akadálya az, hogyha valaki siket. Mint betegségről, az Ószövetség beszél a süketségről, sőt kifejezetten az ószövetségi törvények, a mózesi törvények védik a süketeket. Tilos volt szidalmazni, tilos volt gunyolni őket. Aki ilyet tett, annak törvényszék előtt kellett felelnie. A leggyakrabban azonban az Ószövetség is és Jézus kora is átvitt értelemben használja a süketséget. Népről beszél, amely süket az Isten hívó hangjára. Maga Jézus is többször mondja azt, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg. És sokkal inkább jelenti ez az értő meghallást, mint sem azt, hogy valaki fülek hiányában nem képes meghallani Jézus Krisztus tanításait. A hit tehát hallásból van, mondja Pál apostol. És ez visszavezethető Krisztus beszédéhez, visszavezethető Krisztus tanításához. A lelki süketség, amikor nem értjük, nem halljuk meg, hogy hozzánk, hogy nekünk szól a tanítás. Bennünket szólít meg az Isten. Rólunk és hozzánk beszél. Hozzánk van szava. Meglehetősen visszatetsző dolog siketeknek rádióban beszélni, hiszen nem hallja. Ők pont azok, akik ki vannak rekesztve a hangok világából. És valóban olyan sok eset van, amikor Jézus ezt a süketséget, a hangok világára való érzéketlenséget meg tudja gyógyítani. Olvashatunk gyakran arról, hogy süketnémákat is meggyógyít. És ez a süketnémaság gyakran nem azt jelentette, hogy valóban néma is volt az illető, hanem mert gyerekkorától nem hallott, nem tanult megbeszélni sem, és csak hangokat tudott kiadni. Csak hangokat mondott egymás mellé, de nem értette ő sem, s más sem, hogy mit akar ezzel kifejezni. Némának tekintették őket. És azt találjuk, hogy Jézus meggyógyítja őket. Jézus meggyógyítja ezeket a süketeket, némákat, meggyógyít mindenkit, aki ilyen testi bajjal megy ő hozzá. És a mai világban az orvostudomány segítségével még inkább csodálatos eredményeket lehet elérni, akár a sikettség gyógyításában is. Egyre többen vannak, akiket a betegségük nem rekeszt ki a hallók társadalmából. És talán, amit érdemes még idefűzni, ha már az Ószövetség is megkövetelte a toleranciát velük szemben, érdemes ezt a mai korban is szem előtt tartani, talán még aktuálisabban, mint bármikor. Mert az a másik, az nem kevésbé értékes, nem bolond, csak nem hallja, amit mondunk, csak siket, és nem jut el hozzá a beszéd, és még érvényesebb ez a lelki süketségre. Akiket akaratlanul is szembeállítunk azokkal, akik nem hallják meg az Isten hívását, akik nem akarják meghallani az Isten szavát. A Szentírás alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy mindig kevesebben vannak azok, akik megértik Krisztus beszédét, akikben ott lakik Krisztus beszéde, akik hallásból hitre jutottak. Kisebbség, akiknek egy olyan tapasztalásról kell bizonyságot tenniük, amire a többiek szemei vakok, amire a többiek fülei süketek. Arról kell nekik bizonyságot tenni, arról kell beszélniük, s azt kellene megértetniük velük. Hordozhatjuk hát imádságban nem csak azokat, akik testileg süketek, akik betegség következtében elveszítették a hallásukat, a képességüket, hogy megértsék, hogy hallják a hangokat, de imádkozhatunk azokért is, akiknek lelkileg van szükségük Isten gyógyítására, hogy megnyíljanak az ő füleik, hogy hallják az Isten igéjét, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, amit az Isten mindenkinek oda akar ajándékozni, amit az Isten mindenkinek el akar mondani, mert az Isten mindenkit meg akar gyógyítani, teljessé akar tenni önmagával. Kívánom, hogy így legyen. Amen.
0: Csernyiga Gyula a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítását hallották a siketekről és a nagyothallókról. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánkat a Hallássérültek Világnapja alkalmából készítettük. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264-441-968-as telefonszámra és az agnus@agnusradio.ru e-mail címre.

0: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározt

A mai részben a hallássérültekről volt szó. A továbbiakban klasszikus zene szól, Franz Schubert 8. bémol szimfóniája csendül fel.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szeptember 18-án, péntek hajnalban, Homokóra későjeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ru weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik a 0264-441-968-as telefonszámon, vagy az agnus@agnusradio.ru e-mail címen. Most a nap áitatát hallgatjuk meg Albert Máriától.

Mai elhitatunk címe: Megmentő kezek. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 33-tól 34-ig terjedő versei.

Ma Daniel Bollinger, Missouriban, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Este a teheneink ellenőrzése közben édesapámmal találtunk egy megárvult borjút, aminek az egyik patája beszorult a szöges drótkerítésébe. Fáradt volt már, állni sem bírt. Kézben vittük a mezőn át a kocsinkhoz, aggódva hazaszállítottuk, vajon megéri-e a reggelt. A családunk cumis üvegből etette a kis borjút egy hónapon át, mire képes volt szilárdat is enni. Gyorsan nőtt és hamarosan visszanyerte erejét. Mára már ő maga is borjakat ellett. Emlékszik apámra, és ha meglátja, oda megy hozzá, nyalogatja a cipőjét. Gyakran előfordul, hogy ha minden reményt elveszítünk, Isten egy másik emberen keresztül nyújt segítő kezet. Emlékezzünk, hogyan segített a samaritánus azon az embere, akit a rablók félholtra vertek, először bekötötte sebeit, majd a szamára tette, és elvitte egy fogadóba, hogy ott tápolják. Isten szeretetének megosztására millió lehetőségünk van. Talán pont minket indít arra, hogy segítsünk másoknak betegségben, függőségben, gyászban, anyagi terhek és más súlyos bajok közt. Soha nem tudhatjuk, mit jelent valakinek a segítségünk. És arra is van lehetőség, hogy elfogadjuk a segítséget környezetünkben.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, segíts mások felé fordulnunk, amikor látjuk szenvedésüket. Add, hogy mi is tudjunk segítséget kérni, és elfogadni azt. Ámen.

Isten ajándékaival könnyebb segíteni másokon. Vallja ezt Daniel Bollinger, Missouriben, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a gazdálkodókért.

keresztény énekek szóltak, a továbbiakban Bíró Istvánnal lapozzuk szeptember 18-ai kalendáriumunkat. Ezt követően Ákos dala szól.

Szeptember 18-a az év 261. szökő évben 262. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 104 nap van hátra. Kalendári munkát hallják.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események a következők. 1289-ben ezen a napon adományozta IV. László magyar király a kunok és a tatárok elleni harcban magukat kitüntető székelyeknek a tordai várhoz tartozó aranyos birtokot, és ezzel megveti aranyos szék alapját. Ezen a napon 1490-ben megkoronázták II. Ulászló magyar királyt. Szeptember 18-a a Chilei Köztársaság nemzeti ünnepe. A dél-amerikai országban a 16. században kezdődött a spanyol uralom, amely 1810. szeptember 18-án a Santiago-i forradalmi junta beiktatásával ideiglenesen véget ért. Ezen a napon 1973-ban New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 28. ülésszakán az NDK-t, mint 133. és az NSK-t, mint 134. tagot felvették az Egyesült Nemzetek szervezetébe. Ezen a napon 1989. szeptember 18-án megszületik a megállapodás a békés politikai átmenetről Magyarországon, de azt nem írja alá minden résztvevő. Az ellenzéki kerekasztal széthullik, új politikai küzdelem kezdődik, ezzel lezárul a háromoldalú rendszerváltó tárgyalások első fázisa Magyarországon. A tárgyalásokon elért eredmények ellenére 1989. szeptember 18-án Tölgyesi Péter az SZDSZ nevében nem írja alá a tárgyalások alapján készült megállapodást, népszavazást kezdeményez a kimaradt, illetve tisztázatlanul hagyott kérdésekről. Elépések következtében Magyarországon nem elnöki, hanem parlamentáris rendszer jött létre.

a fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon született 53-ban Traianus római császár. 1684. szeptember 18-án született Johann Gottfried Walter zeneszerző. 1916-ban ezen a napon született Simándi József Kossuth-díjas magyar operaénekes. Ezen a napon 1927-ben született Kőrös Endre, Széchenyi díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1942-ben, szeptember 18-án látott először napvilágot Szűcs Kálmán magyar költő, író.

A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. Ezen a napon halt meg 96-ban Titus Flavius Domitianus, római császár. Ezen a napon 1783-ban hunyt el Leonhard Euler, svájci matematikus. 1903. szeptember 18-án halt meg Padórián Jenő, hegedűművész, zeneszerző. 1963-ban hunyt el ezen a napon Benedek Tibor, magyar színművész. 2015. szeptember 18-án halt meg Békés András, Kossuth-díjas, magyar rendező.

0: Ákostól szólt a Táncolj a tűzön át című dal. A továbbiakban ünnepeltjénket köszöntjük.
1: A mai napon szeptember 18-án a következő névnapokat ünnepeljük. Diana, Richard és Ambrus. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve. Jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője. A Richard germán eredetű név, jelentése hatalmas, erős uralkodó, merész. Az Ambrus görög eredetű név, az Ambrosius név rövidüléséből származik, jelentése halhatatlan. Köszöntünk tehát szeptember 18-án minden Diana, Richard és Ambrus nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

0: A Magashegyi Underground Örvény című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Most következzen fülbe jó könnyű zenei műsorunk, amelyet Bíró Honor szerkesztett.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Honor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Üdvözlöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró Hunor. A fülbe jó mai adásában pedig ismét egy picit jazzesebb vonalon indulunk el, izgalmas hangzás világgal készültem önöknek. Nubia Garcia brit jazz szaxofonos zeneszerző és zenekarvezető az utóbbi években a kortárs londoni jazz egyik meghatározó alakjává vált. 1991-ben született London Camden város részében, és egy olyan időszakban nőtt fel, amikor a brit jazz újra egyre nagyobb figyelmet kapott. Zenéjében a hagyományos jazz mellett erősen jelen van a reggae, a dub, a soul, a funk, az afrobeat, a latin-amerikai zene és az elektronikus zene hatása is. Munkásságának egyik legfontosabb jellemzője, hogy ezeket a különböző zenei világokat nem egymástól elkülönítve kezeli, hanem természetesen kapcsolja össze őket. Ennek köszönhetően Garcia zenéje egyszerre kötődik a jazz hagyományaihoz és a modern londoni zenei kultúrához.

Nubája García zenei nevelése már nagyon fiatal korában elkezdődött, szülei támogatták abban, hogy több hangszert is kipróbáljon. 3 éves korában hegedülni kezdett, később zongorával és klarinéttel is próbálkozott. 10 éves korában azonban a szaxofon vált a legfontosabb hangszerévé. Kémden sokszínű kulturális környezete szintén nagy hatással volt rá. Fiatalon különböző zenei programokban és műhelyekben vett részt, többek között a Kémden Music Service és a Tomorrow's Warriors programjaiban. Ezek nem csak zenei tudását fejlesztették, hanem lehetőséget adtak számára arra is, hogy más fiatal zenészekkel együtt dolgozzon. Már 12 éves korában fellépett a londoni Jazz Caféban, ami jól mutatja, hogy milyen korán bekapcsolódott a professzionális zenei életbe. Tanulmányait később a Trinity Laban Conservatory of Music and Dance intézményében folytatta, ahol jazz előadó művészetet tanult. Egyetemi évei alatt egyre szorosabb kapcsolatba került a londoni jazz fiatal zenészeivel. Ez a közeg később a brit jazz egyik legizgalmasabb új hullámává vált. A közös zenélés különösen fontos szerepet töltött be a pályáján, mert a londoni jazz új generációját nem elszigetelt előadók, hanem egymást támogató, egymással rendszeresen együtt dolgozó zenészek közössége alkotta. García pályájának első jelentős önálló állomása a 2017-ben megjelent Nubias 5 című kislemez volt. A kiadvány olyan nagy érdeklődést váltott ki, hogy az első példányok egyetlen nap alatt elfogytak, és újra kellett nyomni őket. Egy évvel később jelent meg a When We Are című kislemez, amely tovább növelte ismertségét. Ebben az időszakban a londoni jazz közösség egyik fontos szereplőjévé vált. Szerepelt a Jules Peterson által gondozott We Out Here című válogatáson is, amely a kortárs brit jazz új generációjának egyik fontos bemutatkozó kiadványa lett. García több más zenész és együttes lemezein is közreműködött, így neve hamarosan nem csak saját zenekarához, hanem a teljes londoni jazz szcénához kapcsolódott.

A nemzetközi áttörést Nubia Garcia számára a 2020-ban megjelent első nagy lemeze, a Source hozta meg. Az album személyes és kulturális identitásának fontos részeit dolgozza fel. Garcia édesanyja guyanai, édesapja pedig trinidadi származású, ezért családi háttere szorosan kapcsolódik a karibi kultúrához. A Source című albumon a jazz mellett reggae, dub, cumbia, soul, afro-karibi zenei elemek és modern elektronikus hangzások is megjelennek. A lemez központi témái közé tartozik az örökség, az identitás, az összetartozás és a közösség. Garcia számára a forrás nem pusztán a zenei inspirációt jelenti, hanem azt a kulturális és családi hátteret is, amelyből művészként merít. A Source kritikai sikert aratott, és Garcia egyre szélesebb nemzetközi közönséghez jutott el. A lemez egyik különlegessége, hogy miközben egyértelműen felismerhető benne a jazz hagyománya, nem próbálja azt változatlan formában megőrizni. Garcia inkább kiinduló pontként használja a jazzt, amelyhez különböző kulturális és modern zenei

adásokat társít. Szaxofonját gyakran nem virtuóz parádéra használja, hanem a kompozíció egészének részeként tekint rá. Játéka lehet lírai és visszafogott, máskor energikus és ritmikailag erőteljes. Ez a szemlélet jól illeszkedik a londoni jazz új generációjához, amelyben a jazz természetes módon találkozik a klubzenével, a hip-hoppal, a reggivel és más műfajokkal. Nubia Garcia második nagy lemeze, az Odyssey 2024-ben jelent meg. Ez az album bizonyos szempontból új fejezetet jelent Garcia pályáján. Míg a Source elsősorban a gyökerek, az identitás és a közösség kérdéseire épült, az Odyssey sokkal filmszerűbb és összetettebb zenei világot teremt. A jazz mellett nagy szerepet kapnak a vonós és zenekari hangszerelések, az R&B, a dub és a modern ritmikai elemek. A lemezen olyan neves vendégművészek működnek közre, mint Esperanza Spalding és Georgia Anne Muldrow. Garcia a Csineke Orkesztra zenészeivel is együtt dolgozott, és a hangszerelés, illetve a zenekari gondolkodás új területeit is felfedezte. Az Odyssey azt is megmutatja, hogy Garcia művészete folyamatosan fejlődik. Nem szeret egyetlen műfaj vagy megszokott szerep keretei között maradni. Zenéjében egyre nagyobb hangsúlyt kap a komponálás és a hangszerelés, miközben megőrzi azt a lüktető, improvizatív energiát, amely korábbi munkáit is jellemezte. Az album egyfajta zenei utazásként is értelmezhető, különböző hangulatokon és zenei világokon keresztül vezet, miközben végig megmarad Garcia személyes hangja. Nubia Garcia jelentősége azonban nem csupán saját lemezeiben és előadásaiban rejlik. A londoni jazz új generációjának egyik fontos képviselőjeként hozzájárult ahhoz, hogy a műfaj új közönségekhez is eljusson. Pályája azt példázza, hogy a jazz a 21. században is képes megújulni, anélkül, hogy elveszítené saját hagyományait. Zenéje egyszerre brit, londoni, karibi és nemzetközi, és éppen ez a sokféle hatás adja egyediségét. Garcia számára a jazz nem lezárt zenei forma, hanem folyamatosan változó közeg, amelyben a különböző kultúrák, generációk és műfajok találkozhatnak.

0: ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Én Bíró Hunor vagyok, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most pedig, ha tehetik, maradjanak Agnus Rádió közelben. A viszonthallásra!
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
2: Mi vár rá?
0: És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk, amelyet Bíró Hunor szerkesztett.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Homokóra késői műsorunk utolsó órájában is, a mikrofonnál Szabó Anita. Soha ne tagadd meg az elveidet a béke és nyugalom kedvéért. Így hangzik a nap gondolata, amely Dag Hammarskjöld, svéd Nobel-békedíjas diplomata, az ENSZ második főtitkárától származik. A következő több mint 40 percben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant hallják.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit! Önök

0: Közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból.
1: 260 ukrán gyermek érkezett a Rákóczi Szövetség táborába.
2: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt, viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké.
1: Megtekinthető a Kallószász kiállítás a 17. kolozsvári magyar napokon.
3: Hát a vándor kiállítás az az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is.
1: Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet a Beregszászi Református templomban.
4: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
1: A hitből lett hivatás.
5: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit. És így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 260 ukrán gyermek érkezett Magyarországra, hogy egy héten át táborozzon és közösségi élményekkel gazdagodjon. A Rákóczi Szövetség ukrán diáktáborába Ukrajna 10 megyéjéből érkeztek fiatalok. A gyermekek között sokan vannak olyanok is, akik a háború következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket. A tábor célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévő fiatalok számára egy olyan hetet biztosítson, amelyben a közösség, a kikapcsolódás és a törődés kerül a középpontba. A táborozókat Mariana Marusinec, Kárpátalja oktatási főosztályvezetője is elkísérte. A programról és annak küldetéséről Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatják, aki kérdez Birta Zoltán.
6: A Rákóczi Szövetség tábor központjában folyamatosak a táborok, és éppen 260 diák érkezett Ukrajna 10 megyéből az elmúlt napokban, és ők vannak tábornak a lakóiként. Meséljünk ennek a tábornak a hátteréről. Nem első alkalommal érkeznek Ukrajnából diákok, egy visszatérő közösség lehet ez már.
2: Mondhatjuk azt, hogy ez most már egy hagyomány. Hagyomány azóta, hogy ez a sajnálatos háború tart. Folyamatosan fogadunk ukrán diákokat is itt a Rákóczi táborban. Ugyanúgy mögöttünk hagyott nyáron közel 1500 kárpátaljai gyermek, magyar ajkú gyermek is járt itt. Viszont ez a hét, most szeptember első hete, ez az ukrán diákoké. Ez most már így van harmadik éve, hogy ilyenkor olyan diákokat fogadunk az ottani hivatalos szervek és a ungvári főkonzulátus, magyar főkonzulátus közreműködésével, akik valahol valamiért talán a legjobban rászorulnak arra, hogy egy kicsit kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nagy szeretettel vártuk ide a gyerekeket. Olyan kárpátaljai diákok, egyetemista diákok vannak itt velük, akik jól beszélik az ukrán nyelvet is, és hát az elmúlt most már ugye a harmadik napja zajlik a tábornak, azt látjuk, hogy fülig ér mindenkinek a szája, és ez a legfontosabb, hogy érezzék azt, hogy jó helyen vannak, biztonságban vannak, és a mi dolgunk pedig az, hogy megpróbálunk minél több szeretetet adni ezeknek a gyerekeknek.
6: Mit kell tudni a helyszínekről, honnan érkeznek a kapcsolatban, ha Beregszász, illetve az ungvári főkonzulátus és konzulátusok vannak helyi szervezőként, mit kell tudni a helyszínekről, kik ők?
2: Ezek a gyermekek, ahogy elhangzott szerkesztő úr felkonferálásában is, Ukrajna 10 megyéből jöttek. Vannak itt gyermekek Szomból, vannak Szumiból, vannak Lemberg környékéről, és hát is lehetne sorolni a többi megyéjét, térségét, régióját is Ukrajnának. Ugye körülbelül az jelenti, hogy 20-25 gyermek jött egy-egy régióból. Vegyes a korosztály is, vannak felső tagozatos gyermekek, vannak olyan diákok is közöttük, akik már talán középiskolások. Nagyon sokféle helyzetből jöttek ezek a gyermekek, nagyon sok mindent hoztak a hátizsákjukba. Mi ebben nem is akarunk mélyebben belenézni. Mi azt szeretnénk, hogy itt érezzék jó magukat, érezzék azt, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol odafigyelnek rájuk, ahonnét jó érzéseket kapnak, ahol reményünk szerint sok szeretetet tudnak kapni. És hát ez a hét is úgy van összeállítva a programok tekintetében, hogy rengeteg mozgás van benne, tánc, sport, kirándulás, mennek a Füzéri várhoz, mennek sárkányhajózni. Van itt egy nagyszerű medence, sportpályák, de meglátogatta a gyermekeket, Ukrajna magyarországi nagykövete, járt itt a kárpátaljai oktatásnak a főosztályvezetője, az országgyűlés az ukrán szószólója. Itt volt Bacskai főkonzul úr, aki szintén köszöntötte a gyermekeket. Lehet emellett kézműveskednek, ijászkodnak, minden olyan dolgot csinálnak, ami a jó táborhoz hozzátartozik. Próbálunk olyan ételeket főzni nekik olyan mennyiségben, hogy véletlenül sem maradjanak éhesek, és hát reméljük, hogy feltöltekezve egy nagyon szép élménnyel tudnak majd innét hazatérni. És én azt gondolom, hogy ami a gyermeknek jó, hazamegy és elmeséli, akkor az a családjának is örömet okoz, meg a tágabb környezetének is, és én azt gondolom, hogy ez a két nép, a két ország közötti barátságot is a népi diplomácia szintjén biztosan erősíteni tudja.
6: Elképesztő az az információ, amikor először érkeztek hozzánk belső Ukrajnából menekültek, hogy egyáltalán nyugodtan tudnak aludni éjszaka, az egy fantasztikus kegyelmi ajándék számukra, mert nagyon sok ideje már a légiriadók miatt nem tudnak nyugodtan éjszaka aludni. Lehet, hogy már csak ebből a megközelítésből is hatalmas ajándék, hogy annaknél lehetnek több mint 260-an.
2: Ez biztos, hogy így van. Azok a gyerekek, akik Hersonból érkeztek ide, elmesélték, hogy 5-ször vagy 6-ször kellett átszállniuk a vonaton, sőt azt is elmondták, hogy volt egy olyan szakasza az utazásnak, amikor a vonat megállt, és ki kellett menekülniük a vonatból a mezőre, majd egy órával később tudták csak folytatni az utazásukat. Tehát egészen biztos, hogy ezek a gyerekek sok mindent megéltek, és sok mindenféle szorongás és mindenféle érzések lehetnek bennük, viszont ez a hét itt sátorolja új helyen arról szól, hogy jól érezzék magukat, és próbálják meg egy kicsit háttérbe szorítani mindazt, amit otthon hagytok.
6: A Rákóczi Szövetség tábor központja gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a világ magyarság számára egy találkozó hely, mert nem csak a Kárpát-medence magyarsága tud kapcsolatokat építeni, pihenni, feltöltődni, hanem szinte a világ magyarsága különböző részeiről el tud ide jutni, és egyfajta kapcsolódási pont lehet a nemzetrészek között. Milyen volt az idei nyár?
2: Hát ez egy nagyon nagy forgatag volt, amit magunk mögött hagytunk a június 4-i nemzeti összetartozás napján. Itt eldördült a startpisztoly képletesen a táboraink előtt, és 20 000 fiatal, közel 20 000 fiatal fordulhatott itt meg 30 országból. Az volt a közös bennük, hogy mindenki beszélt magyarul. Ahogy említettem, körülbelül 1500 kárpátaljai gyermek is volt itt, de voltak itt Új-Zélandtól egészen Kanadáig, meg Izraeltől, Buenos Airesig, de az egész Kárpát-medence magyarsága is itt volt, és a természetesen a táborozóinknak a nagy része magyarországi gyermek volt. Voltak itt olyan középiskolás táborok, amelyek összegyűjtötték a világ magyarságát, voltak itt anyanyelvi táborok, amelyek a szórmányban, illetve a diaszpórában élő gyermekeknek szóltak, de volt egyetemista tábor, tanártábor. Próbáltuk az egyes korosztályokat is valahogy egymás mellé rendezni ezekben a táborokban, és hát minden héten gyakorlatilag 900 gyermek adta itt egymásnak a kilincset, ami egy nagyon nagy kihívás volt, és köszönettel tartozunk a szülőknek is, kárpátaljai szülőknek is, akik ránk bízták a gyermekeiket egy-egy hétre, és annak a nem kevés egyetemista fiatalnak, köztük is nagyon sok kárpátaljai fiatalnak, akik itt voltak velünk egész nyáron, és segítettek ezeket a táborokat lebonyolítani, mert ahhoz, hogy ezek a táborok jó hangulatúak voltak, ez kellett az ő dinamizmusuk, meg nyilván a korosztályi közelség a kommunikációhoz, és a sikere talán pont ez volt a táboroknak, hogy a fiatalok készítették a programokat, meg vezényelték le a táborokat a még fiatalabbakkal.
6: Szeptember van, a tanévkezdés után vagyunk, és azért fantasztikus ajándéknak tartom én magam szülőként, hogy gyermekeink, akik első osztályban mennek, azok a Rákóczi Szövetség által ajándékozott táskát kapják meg minden évben. 2026-ot írunk, hogyan sikerült ez az ajándékozó program ebben az esztendőben?
2: Ugye az iskola választási programja a Rákóczi Szövetségnek, most már azt mondhatjuk, hogy mint 3 évtizedes program. Ez a legfontosabb ügy a Rákóczi Szövetségnek, talán ez van a legmagasabbra író azon a zászlón, amit a Rákóczi Szövetség 1989-ben kitűzött, mégpedig az, hogy minden olyan család, aki nem Magyarország területén él és beszél magyarul, az lehetőség szerint magyar iskolát válasszon a gyermekének. Ezért végezzük a különböző iskolai kampányainkat, a bátorításainkat, amelyeket a szülőknek küldünk, ezért foglalkozunk az óvónőkkel, a tanítókkal, ezért igyekszünk megkeresni az újszülötteket, és hát ilyenkor a szeptemberi iskola kezdéskor pedig arra törekszünk, hogy megköszönjük a szülőknek, a családoknak azt, hogy a gyermeküknek a magyar iskolán keresztül a magyar jövőt is választották, és hát miközben ők ezt nem lehet elégszer megköszönni, és eléggé megköszönni, és hát ennek a köszönetnek minden évben része az a magyar adófizetőknek köszönhetően, hogy egy jó minőségű iskolatáskát tudunk ajándékozni 10 000 olyan gyermeknek a Kárpát-medencében, aki magyar iskolába lép, és hát szeretnénk eljuttatni majd a következő hetekben azt a szimbolikus ösztöndíjunkat is családoknak, szülőknek, amivel pedig szeretnénk szintén demonstrálni azt, hogy ez a döntés, amit meghoztak, ez nem csak nekik, a családnak és a iskolának volt fontos, hanem az egész tágabb értelemben vett magyar társadalomnak, magyar nemzetnek is.
6: 30 év munkájáról beszélünk, mi magunk is érezzük a bőrünkön ennek a pozitív hatásait. Hogyan látja ennek a sok évi tevékenységeknek a gyümölcseit?
2: Hát én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik adott esetben velünk táboroztak a nyáron, azok azért lehettek itt, mert magyar iskolában jártak. Ugye azok a tanárok, akikkel itt mi találkozhattunk, és megköszönhettük nekik a munkájukat, ők is nagyon fontos szövetségesei ennek a munkának. És érdemes néha föltennünk azt a kérdést is, bár ez egy filozófiai kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént, ha az a sok-sok jó érzésű ember nem fogott volna össze, és nem tette volna azt, amit tett az elmúlt időszakban, akkor valószínűleg a közösségeink, a helyzetünk az teljesen más lenne. És tudom, így is van nagyon sok kihívás a demográfiában, az elvándorlásban is sorolhatnánk meg annyi nehézségét a magyar közösségeknek, akár Kárpátalján, akár más részein, akár Kárpát-medencének, vagy akár a nagyvilágban, de azt gondolom, hogy érdemes megbecsülnünk is azt, ami van, és érdemes néha megköszönni egymásnak is, meg a gondviselésnek is azt, hogy azt, amit elértünk, az egy fontos dolog, és nem tudhatjuk azt, hogy amit egy-egy fiatal gyermek kap egy találkozásban, egy élményben, amit elvisz magával adott esetben egy életre szóló emlékben, az aztán hogyan tudja az ő egyéni életét is segíteni, illetve hogy a találkozásokból, a barátságokból aztán mennyi mindent tud később életükben keletkezni. Hát talán ezek azok a gondolatok, amelyek miatt azt hiszük, hogy amit a Rákóczi Szövetség is tesz, az egyfajta befektetés a jövőbe, és mi csak megköszönni tudjuk minden támogatónak és minden jó akaró együttműködő munkásunknak, segítőnknek, akár Kárpátalján, akár máshol, azt, amit ebben a Rákóczi közösségben tesznek.
1: Az elmúlt percekben Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallhatták. Erdély. Kallós Zoltán öröksége és a kalotaszegi népi kultúra értékei most Kolozsvár főterén is megelevenednek. A tárlat betekintést enged a néprajzkutató gazdag életművébe és abba a kulturális örökségbe, amelyet egész életében gyűjtött és őrzött. A kiállításról Magyarósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
7: Miért volt fontos, hogy Kallós Zoltán 100. születési évfordulójára éppen egy vándorkiállítással emlékezzetek meg? Szerinted mi az, amit egy ilyen tárlat képes megmutatni az életművéből?
3: Hát a vándorkiállítás az egész emlékévnek egy pontja, egy kis szelete igazából, tehát egy olyan komplex programnak egy része, amit szeretnénk, hogy bejárja az egész Kárpát-medencét, vagy akár az egész világot is. Tulajdonképpen a vándorkiállítás ötlete az már nagyon régen megszületett a fejembe, és úgy gondoltam, hogy aki hallott már Kallós Zoltánról, az nem biztos, hogy a munkásságának minden részéről hallott már, mert egy olyan átfogó munkát végzett ő, amit egy egész alapítvány végez most a napjainkban, tehát rendkívül sok rétű, nagyon szerteágazó, és véleményem szerint nagyon-nagyon fontos. És a vándorkiállítás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy sok-sok helyszínen viszonylag könnyen meg tudjuk mutatni azt a munkásságot, amit először Kallós Zoltán, és utána mi az alapítványban próbálunk képviselni.
7: A kiállítás személyes emlékeken keresztül mutatja be Kallós Zoltánt. Milyen történetekkel, tárgyakkal vagy személyes pillanatokkal találkozhatnak a látogatók, amelyek talán közelebb hozzák őt az emberhez is, nem csak a néprajzkutatóhoz?
3: Hát a fő mondani valója az egész kiállításnak az végül is mindig ez az egy gondolat motoszkált a fejembe, hogy pont hogy az emberi oldalát próbáljuk megmutatni, például a lakásának a bizonyos elemeit, vagy olyan tárgyakat, amik különösen közel álltak hozzá, ugye családi fotókat, visszaemlékezéseket barátoknak az emlékeiből, nem csak rá vonatkozóan, hanem a munkásságára vonatkozóan is, ugye a balladáskönyv az mindenképpen helyet kellett kapjon, és ugye viszonyítási alapnak ott van az, amit aztán később 2010-es éveknek a vége felé adott ki az alapítvány. Pont ezt a folyamatosan működő munkát akartam ezzel valahogyan kifejezni, hogy ő nem állt meg a halálának a pillanatáig. Tehát ugyanúgy vásárolta a tárgyakat a gyűjtemény számára, egy élő közösséget tartott ő fent a kapcsolathálóján keresztül, és ezt tartom én nagyon fontosnak az alapítvány munkásságában is. Ezek az apró finomságok, ezért került bele például a Lambériájának a díszítése is, mert látom, hogy a látogatók, akik hozzánk jönnek a gyűjteménybe, mindig megemlítik a kolozsvári házat. És akkor gondoltam, hogy ez egy olyan gyűjtőpont lehet, ami a táncház mozgalomban lévők számára egy ilyen kis kikacsintás, hogy gyere már, te is voltál itt, te is ismered, de lehet, hogy ezt a részét meg még nem láttad az ő munkásságának. Tehát valahogy így képzeltem ezt el.
7: A kiállítás, hogy te is említetted, a táncház mozgalom gyökereire is kitér. Mennyire meghatározó Kallós Zoltán munkássága abban, hogy az erdélyi népzene és néptánc ma nem csak múzeumi örökség, hanem sokak számára élő kultúra?
3: Hát egy szóval nagyon. Ő az egyik alapembere volt a táncház mozgalom létrejöttének, tehát ő felismerte azt, hogy az élő táncház, tehát mondjuk a széken, ugye akkor még élő hagyományként működő péntekesti táncháznak milyen szerepe és milyen hatása van egy közösségre. És ő igazából végig támogatta, hol a háttérből, hol nagyon is komolyan az ügy mellé állva, hogy a táncház mozgalom az elindulhasson, létezhessen. Támogatta azokat a zenészeket, akik tanulni akartak. Összekötötte őket olyan adatközlőkkel, akikről tudta, hogy olyan muzsikát játszanak, amit jó lenne megőrizni. Kazettákkal, felvételekkel segítette legfőképpen a zenészeket, és hát a táncosoknak is a tudásának a bővítésére bármikor kapható volt, vagy hogy is mondjam, tehát hogy segítség volt.
7: Hogyan lehet egy 100 évvel ezelőtt született néprajzkutató örökségét úgy továbbadni a mai fiataloknak, hogy az ne pusztán múltidézésnek, hanem számukra is személyes és átélhető élménynek hasson?
3: Nekem tulajdonképpen az egész munkám erről szól. Mi nem csak látogatókat fogadunk a gyűjteménybe, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokat találunk ki, és valósítjuk meg őket, gyerekeket hívunk és várunk a gyűjteménybe. Gyerekmúzeum foglalkozásokat tartunk itt Kolozsváron is, tehát van egy része, például ugye a táncházas közösség, aki már rájött arra, hogy ennek a megtartására szükség van, tehát meg akarják tanulni a táncokat, meg akarják tanulni a tájegységeknek a zenei hagyatékát is, de a tárgyaknak is van olyan üzenete, ami releváns a mai világban. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenünket és a jövőnket nehéz a múltunk nélkül elképzelni. És az, hogy ezt megismerjük, az egy kulcsfontosságú dolog. És ennek az átadásával próbálkozunk mi, akár múzeumpedagógiával, akár kézművességgel, akár népi játékok, fejlesztő játékoknak a kitalálásával és elkészítésével, kiadványoknak a kiadásával. Tehát minden részét Kallós hagyatékának próbálunk becsatornázni olyan tevékenységekbe, amik ma is élőek és fontosak. Tehát egy délutáni szakkörben megmutatni ezt a néphagyományoknak egy részét, az teljesen természetes, és szerintem beépíthető a mai világba is, viszont egy olyan tudást ad, amire még majd szükségünk lesz, én tudom, és hiszek benne nagyon komolyan.
7: Kallós Zoltán munkássága szorosan összekapcsolódik a magyar identitás megőrzésével, ahogy te is említetted. Szerinted mit üzenhet erről egy kiállítás egy olyan korban, amikor a hagyományok átadása egyre nagyobb kihívást jelent?
3: Hát nem tudom, egyre nagyobb kihívást jelent. Lehet, hogy csak én élek egy olyan buborékban, ahol ez annyira nem nagy kihívás. Tehát, hogy most a Kallós százas programjainkon találkozunk azzal, hogy nagyon nagy az érdeklődés, hála Istennek hozzátenném. Van rá igény, és szerintem egyre nagyobb igény lesz rá, vagyis én bízom benne. kézműves táboraink tele vannak, a tánctáboraink tele vannak, a pedagógus továbbképzőink szintén tele vannak, úgyhogy inkább a módszert kell megválasztani, én úgy gondolom, de az igény az megvan rá. Itt az a lényeg, hogy az igény az meg is maradjon. Tehát, hogy olyan élményszerű dolgokkal kell ezt az egészet bemutatni, prezentálni, hogy az emberek visszavágjanak, és akkor nem lesz gond.
7: És egy utolsó, lezáró kérdés. Ha valaki úgy érkezik erre a kiállításra, hogy alig tud valamit Kallós Zoltánról, mit szeretnétek, hogy mivel távozzon ezután, és mi lenne az az egy gondolat vagy érzés, amit mindenképpen magával kéne vigyen egy látogató? Mit szeretnétek, ha legjobban megmaradna?
3: Én, amit mindig is csodáltam Kallós Zoltánban, Toli bácsiban, hogy a kapcsolatteremtő képessége az szerintem legendás volt. Tehát, hogy olyan szociális hálót mai csúnya szóval tudott kiépíteni magának, ami ma is megtartja a Kallós Zoltán alapítványt.
1: Az elmúlt percekben Mogyorósi Ágnest, a Kallós Zoltán néprajzi gyűjtemény kurátorát hallhatták. Kárpátalja. A név kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszázban tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott, többek között Tarr Zoltán, a Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatóját.
4: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édesapákból kevesebb van a háború miatt idehaza, de reményteljes tanév előtt állunk, hiszük azt, hogy az Isten az ötödik olyan évet is meg fogja áldani, melynek a szépségeit sokszor elveszi a háború keserűsége, bánata, de mi azért gyűltünk össze, hogy kérjük az Isten segítségét, kérjük az Isten oltalmát a diákjaink, a pedagógusok számára, a munkatársak számára, hogy a sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi az ő védelmét kérjük, mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségiző. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, az sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
8: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én nekünk tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben továbbvinni. Ez egy első lépése volt ez a mai nap ennek.
9: Kardos Ágnes, a Péter Faj Magyar Tannyelvű Református Liceum lelkész igazgatója.
10: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, meglátásokat tartogat meglátások szerint?
9: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-27-es tanévet.
10: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
9: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség is, úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
11: László Károly, Pécsi Református Liceum lelkész igazgatója.
10: Pécső nagyon sok újítás után folytatja a munkát 2020-2026-es tanévben. Hogyan indult az év és ilyen áldásokat tartogat?
11: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani június folyamán, úgyhogy már a most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az Úr áldása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink, hála Istennek ebben a nem egyszerű helyzetben körülmény között mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
10: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső visszavidéki magyarság számára ennek a református liceumnak?
11: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve. Felső Tiszavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórványhelyekre. Körösmező, Gyertyán, Liget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Persze annak Husztról, Visköl, Aknasz Latináról.
10: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
11: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerű lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszóltan élnek. Sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tucatnyian vannak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja is kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megállt és megsegít ebben a tanévben is.
1: Szeptember 6-án Beregszászban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

0: Erdély. A Hitmorzsák legújabb részében Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként az életébe. Lelkész gyerekként természetes közeg volt számára a templom és a bibliai történetek, a lelkészi pályától azonban sokáig inkább távolodni próbált. Végül rájött, hogy bármennyire is menekült tőle, ez az út állt mindig is a legközelebb a szívéhez. A riporter Pilbák Kincső.
1: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora.
2: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
3: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tisztelten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így. Talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ívódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
3: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
1: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
3: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen domborműve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző. Ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol beveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
1: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
3: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak lehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok. De igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor, amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokat gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék, valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyesíte és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem, ez őle egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
1: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
3: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerekképzet, amit úgy megalkott kreativitással.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
3: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy tizenéves remélem, hogy ezt már megérteni.
0: Az elmúlt percekben Tatár Lászlót, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.
4: Az előző percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant hallották. A továbbiakban keresztény dicsőítő énekek csendülnek fel,

Keresztény ifjúsági énekeket hallgattunk az előző percekben. Ezzel Homok Ura késői műsorunk a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol friss hírekkel, hasznos információkkal, krédó hitépítő rovattal és egyéb aktuális anyagokkal várjuk a velünk ébredőket. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. A nap gondolatával búcsúzom a Majdok Hammarhold svéd Nobel-békedélyes diplomatától, az ENSZ második főtitkárától származik, és így hangzik. Soha ne tagadd meg az elveidet a béke és nyugalom kedvéért. A Homok Ura mai házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 18-án.

0: 8-án, pénteken, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra. Most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Gazdatüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román tesztgyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdász vándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Acer Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Ugyanakkor további 5 szemét 24 órára őrizetbe vettek tegnap, és kényszerintézkedés elrendelését fogják kérni ellenük a bíróságon, közölte a csendőrség. Az ügyben a bukaresti ügyészség nyomoz, és folyamatban van további agresszíven viselkedő tüntetők azonosítása is. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. Fontos számunkra, hogy lakóhelyétől és iskolájától függetlenül minden érintett magyar diák ingyenesen hozzáférjen egy olyan felkészítő anyaghoz, amely kifejezetten az országos vizsgák követelményeihez igazodik. Azt szeretnénk, hogy a diákok megfelelő szakmai segítséggel magabiztosabban vághassanak neki a vizsgáknak, hangsúlyozta Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. A tesztgyűjteményeket román nyelv és irodalom szakos pedagógusok állították össze, figyelembe véve a magyar anyanyelvű diákok sajátos oktatási helyzetét és a rájuk vonatkozó vizsgakövetelményeket. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresán volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bíztam meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresán, jelentette ki Nikus Ordán. Emlékeztetett arra, hogy Muresánt 3 párt is javasolta, és európai parlamenti tapasztalata, valamint korábbi tárgyalási gyakorlata alkalmassá teszi a tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a parlament jelenlegi összetétele és a pártok álláspontja miatt nehéz feladat vár a kijelölt miniszterelnökre. Ugyanakkor derülátónak nyilatkozott Románia jövőjéről. Meggyőződésem, hogy az ország a politikai válság megoldásától függetlenül nyugatbarát pályán marad, és teljesíti vállalásait, köztük a költségvetési hiány csökkentésére és a hitelezőkkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségeit, jelentette ki. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdász vándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A Romániai Magyar Közgazdásztársaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra. Az idei 2,5 napos program pedig, a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan, szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. Az idei vándorgyűlés központi témája a hagyomány és innováció, trendek a jövő gazdaságában. A konferencia arra keresi a választ, hogyan lehet a korábban bevált értékekre és tapasztalatokra építeni egy olyan gazdasági környezetben, amelyet a gyors technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térnyerése befolyásol. A 35. közgazdász vándorgyűlés idén is a gazdaság több területét érintő szakmai programmal készül, továbbá aktuális témákkal és kapcsolatépítési lehetőségekkel várja a résztvevőket szeptember 24 és 26 között Kolozsváron. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
10: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18-tól 24-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igényén kereszt.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18. versétől a 24. verséig. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Kedves testvérek! Újra egy nap végéhez értünk. Talán még most is úton vannak, talán önök közül is sokan most értek haza a munkából, most fejezték be az utolsó otthoni teendőket, vagy éppen a vacsora utáni csendben próbálnak pihenni. Ez azonban nem mindig sikerül oly egyszerűen. Amikor elcsendesedik körülöttünk minden, gyakran a belső hangunk erősödik fel. Ilyenkor hajlamosak vagyunk végigpörgetni a napot gondolatainkban, és sajnos sokszor nem a sikereink jutnak eszünkbe, hanem a hibáink. Egy feszült mondat, amit a családunknak mondtunk, egy elrontott feladat, egy elszalasztott lehetőség. És mire eloltanánk a lámpát, ahelyett, hogy megnyugodnánk, görcsbe rándul a gyomrunk és a bűntudat, viharfelhőként nehezedik ránk. A ma hallott ige pontosan erről a nyomasztó, félelmetes belső állapotról beszél, amikor bemutatja a Sínai hegyet. Ott az ószövetségi időkben Isten népe sötétségben, tűzben, szélviharban és mennydörgésben találkozott a Teremtővel. Olyan ijesztő volt az a pillanat, hogy még Mózes is azt mondta, félelem fogott el és remegés. Sokan ma is pontosan ilyen hangulatban fekszenek lealudni. Isten szigorúnak látják, és úgy érzik, a mai napon sem tudtak megfelelni. A Biblia határozottan kijelenti, mi keresztények már nem ehhez a félelmetes, viharos Sínai hegyhez tartozunk. Jézus Krisztus elvezetett minket egy másik helyre, a Sion hegyére. Ez a hegy a biztonság, az otthon, a családi közösség és a békehelye. A Szentíró a Biblia első testvér párjára is utal. Amikor Kain megölte a testvérét, Ábel kiontott vére a földről, igazságtételért, bosszúért és büntetésért kiáltott. A mi mai elrontott döntéseink, a mulasztásaink, a türelmetlenségünk gyakran pontosan így működnek a lelkünkben. Amikor álomra hajtanánk a fejünket, úgy kiáltanak, mint Ábel vére. Azt suttogják, ma is elbuktál, nem vagy elég jó, haragszanak rád. Jézus keresztje viszont valami egészen mást mond. Amikor Jézus az életét adta értünk, az ő kiontott vére nem bosszúért, hanem bocsánatért kiáltott. Jézus hangja ma este is túl kiabálja a mi belső bűntudatunkat. Azt mondja, meg van bocsátva. Tedd le a terhet, én kifizettem a mai napot tartozását is, én veled vagyok. Szabad döntenünk arról, hogy melyik hangra hallgatunk. Az Ábelére, amely vádol és ébren tart még az éjszakában is, vagy Jézuséra, amely megnyugtat, felemel és békés álmot ad. Kellemetlen beszélgetések, elhibázott döntések, megterhelő kötelezettségek mindig lesznek. De olyan jó tudni, hogy le lehet ezeket is tenni az Úr elé. Nem kell rettegni ő tőle.
Ő nem viharban akar tartani, hanem be akar takarni az ő békességével. Merjünk hát ma bűntudat helyett hálával elaludni, mert Jézusban szabadok és szeretettek vagyunk. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el egy rövid imádságra. Mennyi édesatyánk, mindenható úrunk, köszönjük ezt a mai napot, annak minden ajándékát, és köszönjük, hogy a végén eléd hozhatjuk a mi fáradtságunkat és a hibáinkat is. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki eltörölte minden vádunkat. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket a mai nap bűneitől, és segíts, hogy ne a bűntudat, hanem a te megbocsátó és szerető szavadra figyelve hajtsuk álomra a fejünket. Adj kérünk pihentető, békés éjszakát, és áldj meg mindannyiunkat, atyánk. Amen.

Isten üzenete Fábián Gelő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18-tól 24-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: Szembekötősdi. A rossz sír mítosza. Komolyan mondom, Zsike, ez volt a legfurcsább dolog. Ott voltam én, meg a másik Mária, meg lássuk, igen, Szalomé, meg adj egy percet, mindjárt eszembe jut. Menni fog? Sürgette Erzsébet. Most én beszélek, nem? Menni fog, jó, hogy menni fog. Na, szóval mentünk ki a sírhoz, épp napfelkelte után. Nem volt még valami világos, tudod, hogy megy ez ilyenkor. Figyelned kell, hogy ne akadj bele a ruhaszárító kötelekbe, meg a pókhálókba. Erzsébet rosszallóan felhúzta a szemöldökét. Oké, oké, reagált gyorsan Mária. Szóval, ahogy mondtam, kimentünk, és egy üres sírt találtunk ott, ahova egy éjszakával azelőtt Jézus tettük. Hallod, mit mondok, Zsike? Üres volt. Semmi sem volt benne. Semmi. Erzsébet halkan sóhajtva mérte végig a barátnőjét. Biztos vagy benne, hogy a megfelelő sírnál jártatok? Hogy biztos vagyok-e, hogy az ég szerelmére, Zsike, micsoda kérdés ez? Biztos vagyok-e benne, hogy annál a sírnál voltunk? Kicsit higgyél már nekem, jól van? Különben se csak én voltam ott. Együtt mentünk. Ráadásul Mária és én egy éjszakával azelőtt is ott jártunk. Ha rossz sírhoz mentünk volna, nem gondolod, hogy legalább az egyikünk kiszúrja, hogy valami nincs rendben? Ennyire hülyének nézel minket? Na meg, ha mi el is tévedtünk, mi a helyzet az angyalokkal? Még nem beszéltem róluk, ugye? Na, szóval voltak angyalok is a sírnál. Úgy fénylettek, mint a villám. Azt mondták, hogy ne féljünk. Jézus feltámadt pont úgy, ahogy megmondta előre. Gondolod, hogy az angyalok is rossz sírhoz mentek, he? Nem gondoltam semmit csak. Na meg, ha minket hülyének nézel, akkor Péter meg János micsoda, majmok? Utána ugyanis futottam hozzájuk, elmondtam nekik, mit láttam, mire ők egyenesen az üres sírhoz rohantak. Engem meg ott hagytak. Ráadásul, kedves, biztos vagy benne, hogy a helyes sírnál jártatok, asszonyság? Szerinted hány jeruzsálemi síron van feltört római pecsét? Nos, én... És mi van a főpapokkal meg az őrséggel? Nem gondolod, hogy ők azért tudták, hogy melyik a helyes sír? Ha tényleg a rossz sírhoz mentünk, akkor nem mentek volna oda az igazihoz, hogy azt mondják? Ha, tévedtetek. Itt a holttest. Na, na. Erzsébet megadóan felemelte a kezét. Sajnálom, oké. Eszembe sem jutott arra célozni, hogy hülye lennél, vagy akármi. Sajnos nem Erzsébet az egyetlen, aki ilyesmire gondolt. Kerszop Lake feltételezte azt, hogy azok az asszonyok, akik az eltűnt testről adtak hírt, igazából rossz sírhoz mentek. De ahogy azt Mária oly hevesen bizonygatta Erzsébetnek, ez esetben a főpap házától vagy a római helyőrségtől egy röpke negyedórás sétával hatásosan és gyorsan el lehetett volna hallgattatni a feltámadásról szóló szóbeszédet, méghozzá egyszer és mindenkorra. Ám erre nem került sor természetesen, mert az asszonyok valóban Jézus sírját találták meg, és ez a sír üresen állt.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 18-án, pénteken, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Dag Hammarskjöld, svéd Nobel békedíjas diplomata, az ENSZ második főtitkára tollából származik, és így hangzik. Soha ne tagadd meg az elveidet a béke és nyugalom kedvéért. Ez a gondolat vezessen minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Bíró Istvánnal, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hírcsendül, ezután pedig krédóhitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik. Hírek. Híreink először címszavakban. Gazdatüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román tesztgyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdász vándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Ácser Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresán volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bíztam meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresán, jelentette ki Nikus Ordán. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdász vándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A romániai Magyar Közgazdásztársaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra, az idei 2,5 napos program pedig, a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan, szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát Bíró Istvánnal.

Szeptember 18-a az év 261. szökőjében 262. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 104 nap van hátra. Kalendári munkát hallják.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események a következők. 1289-ben ezen a napon adományozta IV. László magyar király a kunok és a tatárok elleni harcban magukat kitüntető székelyeknek a tordai várhoz tartozó aranyos birtokot, és ezzel megveti aranyos szék alapját. Ezen a napon 1490-ben megkoronázták II. Ulászló magyar királyt. Szeptember 18-a a Chilei Köztársaság nemzeti ünnepe. A dél-amerikai országban a 16. században kezdődött a spanyol uralom, amely 1810. szeptember 18-án a Santiago-i forradalmi junta beiktatásával ideiglenesen véget ért. Ezen a napon 1973-ban New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 28. ülésszakán az NDK-t, mint 133. és az NSZK-t, mint 134. tagot felvették az Egyesült Nemzetek szervezetébe. Ezen a napon 1989. szeptember 18-án megszületik a megállapodás a békés politikai átmenetről Magyarországon, de azt nem írja alá minden résztvevő. Az ellenzéki kerekasztal széthullik, új politikai küzdelem kezdődik, ezzel lezárul a háromoldalú rendszerváltó tárgyalások első fázisa Magyarországon. A tárgyalásokon elért eredmények ellenére 1989. szeptember 18-án Tölgyesi Péter az SZDSZ nevében nem írja alá a tárgyalások alapján készült megállapodást. Népszavazást kezdeményez a kimaradt, illetve tisztázatlanul hagyott kérdésekről. Elépések következtében Magyarországon nem elnöki, hanem parlamentáris rendszer jött létre.

A fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon született 53-ban Traianus római császár. 1684. szeptember 18-án született Johann Gottfried Walter zeneszerző. 1916-ban ezen a napon született Simándi József Kossuth-díjas magyar operaénekes. Ezen a napon 1927-ben született Kőrös Endre, Széchenyi díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1942-ben, szeptember 18-án látott először napvilágot Szűcs Kálmán magyar költő, író.

A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. Ezen a napon halt meg 96-ban Titus Flavius Domitianus, római császár. Ezen a napon 1783-ban hunyt el Leonhard Euler, svájci matematikus. 1903. szeptember 18-án halt meg Adorján Jenő, hegedűművész, zeneszerző. 1963-ban hunyt el ezen a napon Benedek Tibor, magyar színművész. 2015. szeptember 18-án halt meg Békés András, Kossuth-díjas, magyar rendező.

Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor próbáltam jobbá lenni, de a szenvedély az utam vár. Hiába mondják, hogy lassítsak, mert a sírba vezet ez az életvitel. Mégis bekötött szemmel nyomom a gázt, mert az életet valahogy élvezni kell.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow énekelt nekünk, a következőkben Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat mai kukta rovatunkban, amelyben egy nagyon egyszerű, mégis különleges receptet hoztam el önöknek, az édesszájúaknak figyelem. Hamarosan elmondom a túróval töltött zsemle receptjét és hozzávalóit. Lássuk először is a hozzávalókat, ha 4 személyre szeretnénk ezt elkészíteni. 4 darab zsemle. A teljes keverékhez 3 deci tej és 1 csomag vaníliás cukor. A töltelékhez 50 deka túró, 1 darab tojás, 2 evőkanál tejföl, 1 csomag vaníliás cukor, 10 deka porcukor, 10 deka mazsola, 1 csipet só, a tálaláshoz pedig porcukor.

Most pedig lássuk az elkészítést. A túróval töltött zsemle elkészítéséhez a zsemlék tetejét levágjuk, majd a belsejüket kézzel kiszedjük, figyelve arra, hogy alul és oldalt nagyjából fél centi vastagon hagyjuk épségben a zsemlét. A langyos tejben elkeverjük a vaníliás cukrot. A zsemlék belsejét apró darabokra tépkedjük és egy tálba tesszük. Hozzáadjuk a túrót, az egy egész tojást, a tejfölt, a vaníliás cukrot, a porcukrot, a mazsolát és a sót, majd összekeverjük. Egy tepsit kikenünk vajjal, a zsemléket megmártjuk a cukros tejben, és a tepsibe tesszük, majd jó alaposan megtöltjük a túrós keverékkel. A zsemlék tetejét is megmártjuk a cukros tejben, majd ráhelyezzük a túrós töltelékre, lezárva ezzel a zsemléket. Előmelegített sütőben, alsó-felső sütési módban 190 Celsius fokon 20 percig sütjük, figyelve arra, hogy a zsemlék teteje ne égjen meg. Végül a túróval töltött zsemléket porcukorral megszórva tálaljuk.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogy négy személyre tudjuk elkészíteni a túróval töltött zsemlét. 4 darab zsemle, a teljes keverékhez 3 deci tej, 1 csomag vaníliás cukor, a töltelékhez 50 deka túró, 1 darab tojás, 2 evőkanál tejföl, 1 csomag vaníliás cukor, 10 deka porcukor, 10 deka mazsola és 1 csipet só, a tálaláshoz pedig porcukor.

Így készül a túróval töltött zsemle receptje. Ha esetleg ma ez lenne a desszert, amint megette.hu weboldalán elérhető a recept. Én jó elkészítést kívánok önöknek és jó étvágyat!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap legközelebb ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeljeinket köszöntjük.
3: A mai napon szeptember 18-án a következő névnapokat ünnepeljük. Diana, Richard és Ambrus. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve. Jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény. Jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője.

Ünnepeltjeinket a Follow the Flow, a Holnap küszöbén című zeneszámával köszöntöttük. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben a Bagosi Brothers Company énekel nekünk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company Boldog Idők című zene száma szólt. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves most bekapcsolódó rádióhallgatókat is szeptember 18-án pénteken az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Dag Hammarskjöld, svéd Nobel békedíjas diplomata, az ENSZ második főtitkára tollából származik, és így hangzik. Soha ne tagadd meg az elveidet a béke és a nyugalom kedvéért. Ez a bátorító gondolat vezérelje minket is a mai nap során. Most pedig nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, utána jó hírcsendül, ezután krédú hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Gazda tüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román tesztgyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdász vándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Acer Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Ugyanakkor további 5 szemét 24 órára őrizetbe vettek tegnap, és kényszerintézkedés elrendelését fogják kérni ellenük a bíróságon, közölte a csendőrség. Az ügyben a bukaresti ügyészség nyomoz, és folyamatban van további agresszíven viselkedő tüntetők azonosítása is. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. Fontos számunkra, hogy lakóhelyétől és iskolájától függetlenül minden érintett magyar diák ingyenesen hozzáférjen egy olyan felkészítő anyaghoz, amely kifejezetten az országos vizsgák követelményeihez igazodik. Azt szeretnénk, hogy a diákok megfelelő szakmai segítséggel magabiztosabban vághassanak neki a vizsgáknak, hangsúlyozta Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. A tesztgyűjteményeket román nyelv és irodalom szakos pedagógusok állították össze, figyelembe véve a magyar anyanyelvű diákok sajátos oktatási helyzetét és a rájuk vonatkozó vizsgakövetelményeket. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresan volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bízta meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresan, jelentette Kínikus Ordán. Emlékeztetett arra, hogy Muresant három párt is javasolta, és európai parlamenti tapasztalata, valamint korábbi tárgyalási gyakorlata alkalmassá teszi a tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a parlament jelenlegi összetétele és a pártok álláspontja miatt nehéz feladat vár a kijelölt miniszterelnökre. Ugyanakkor derülátónak nyilatkozott Románia jövőjéről. Meggyőződésem, hogy az ország a politikai válság megoldásától függetlenül nyugatbarát pályán marad, és teljesíti vállalásait, köztük a költségvetési hiány csökkentésére és a hitelezőkkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségeit, jelentette ki. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdász vándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra, az idei 2,5 napos program pedig, a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan, szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. Az idei vándorgyűlés központi témája a hagyomány és innováció, trendek a jövő gazdaságában. A konferencia arra keresi a választ, hogyan lehet a korábban bevált értékekre és tapasztalatokra építeni egy olyan gazdasági környezetben, amelyet a gyors technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térnyerése befolyásol. A 35. közgazdász vándorgyűlés idén is a gazdaság több területét érintő szakmai programmal készül, továbbá aktuális témákkal és kapcsolatépítési lehetőségekkel várja a résztvevőket szeptember 24 és 26 között Kolozsváron. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 le 26 bani, 1 amerikai dollár 4 le 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 le 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18-tól 24-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk, Fábián Gerő Marianna a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18. versétől a 24. verséig. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Kedves testvérek! Újra egy nap végéhez értünk. Talán még most is úton vannak, talán önök közül is sokan most értek haza a munkából, most fejezték be az utolsó otthoni teendőket, vagy éppen a vacsora utáni csendben próbálnak pihenni. Ez azonban nem mindig sikerül oly egyszerűen. Amikor elcsendesedik körülöttünk minden, gyakran a belső hangunk erősödik fel. Ilyenkor hajlamosak vagyunk végigpörgetni a napot gondolatainkban, és sajnos sokszor nem a sikereink jutnak eszünkbe, hanem a hibáink. Egy feszült mondat, amit a családunknak mondtunk, egy elrontott feladat, egy elszalasztott lehetőség. És mire eloltanánk a lámpát, ahelyett, hogy megnyugodnánk, görcsbe rándul a gyomrunk és a bűntudat, viharfelhőként nehezedik ránk. A ma hallott ige pontosan erről a nyomasztó, félelmetes belső állapotról beszél, amikor bemutatja a Sínai hegyet. Ott az ószövetségi időkben Isten népe sötétségben, tűzben, szélviharban és mennydörgésben találkozott a Teremtővel. Olyan ijesztő volt az a pillanat, hogy még Mózes is azt mondta, félelem fogott el és remegés. Sokan ma is pontosan ilyen hangulatban fekszenek lealudni. Isten szigorúnak látják, és úgy érzik, a mai napon sem tudtak megfelelni. A Biblia határozottan kijelenti, mi keresztények már nem ehhez a félelmetes, viharos Sínai hegyhez tartozunk. Jézus Krisztus elvezetett minket egy másik helyre, a Sion hegyére. Ez a hegy a biztonság, az otthon, a családi közösség és a békehelye. A Szentíró a Biblia első testvér párjára is utal. Amikor Kain megölte a testvérét, Ábel kiontott vére a földről, igazságtételért, bosszúért és büntetésért kiáltott. A mi mai elrontott döntéseink, a mulasztásaink, a türelmetlenségünk gyakran pontosan így működnek a lelkünkben. Amikor álomra hajtanánk a fejünket, úgy kiáltanak, mint Ábel vére. Azt suttogják, ma is elbuktál, nem vagy elég jó, haragszanak rád. Jézus keresztje viszont valami egészen mást mond. Amikor Jézus az életét adta értünk, az ő kiontott vére nem bosszúért, hanem bocsánatért kiáltott. Jézus hangja ma este is túl kiabálja a mi belső bűntudatunkat. Azt mondja, meg van bocsátva. Tedd le a terhet, én kifizettem a mai napot tartozását is, én veled vagyok. Szabad döntenünk arról, hogy melyik hangra hallgatunk. Az Ábelére, amely vádol és ébren tart még az éjszakában is, vagy Jézuséra, amely megnyugtat, felemel és békés álmot ad. Kellemetlen beszélgetések, elhibázott döntések, megterhelő kötelezettségek mindig lesznek. De olyan jó tudni, hogy le lehet ezeket is tenni az Úr elé. Nem kell rettegni ő tőle.
Ő nem viharban akar tartani, hanem be akar takarni az ő békességével. Merjünk hát ma bűntudat helyett hálával elaludni, mert Jézusban szabadok és szeretettek vagyunk. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el egy rövid imádságra. Mennyi édesatyánk, mindenható úrunk, köszönjük ezt a mai napot, annak minden ajándékát, és köszönjük, hogy a végén eléd hozhatjuk a mi fáradtságunkat és a hibáinkat is. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki eltörölte minden vádunkat. Kérünk, tisztíts meg a szívünket a mai nap bűneitől, és segíts, hogy ne a bűntudat, hanem a te megbocsátó és szerető szavadra figyelve hajtsuk álomra a fejünket. Adj kérünk pihentető, békés éjszakát, és áldj meg mindannyiunkat, atyánk. Amen.

Isten üzenete Fábián Gerő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18-tól 24-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: Szembekötősdi. A rossz sír mítosza. Komolyan mondom, Zsike, ez volt a legfurcsább dolog. Ott voltam én, meg a másik Mária, meg lássuk, igen, Szalomé, meg adj egy percet, mindjárt eszembe jut. Menni fog? Sürgette Erzsébet. Most én beszélek, nem? Menni fog, jó, hogy menni fog. Na, szóval mentünk ki a sírhoz, épp napfelkelte után. Nem volt még valami világos, tudod, hogy megy ez ilyenkor. Figyelned kell, hogy ne akadj bele a ruhaszárító kötelekbe, meg a pókhálókba. Erzsébet rosszallóan felhúzta a szemöldökét. Oké, oké, reagált gyorsan Mária. Szóval, ahogy mondtam, kimentünk, és egy üres sírt találtunk ott, ahova egy éjszakával azelőtt Jézust tettük. Hallod, mit mondok, Zsike? Üres volt. Semmi sem volt benne. Semmi. Erzsébet halkan sóhajtva mérte végig a barátnőjét. Biztos vagy benne, hogy a megfelelő sírnál jártatok? Hogy biztos vagyok-e, hogy az ég szerelmére, Zsike, micsoda kérdés ez? Biztos vagyok-e benne, hogy annál a sírnál voltunk? Kicsit higgyél már nekem, jól van? Különben se csak én voltam ott. Együtt mentünk. Ráadásul Mária és én egy éjszakával azelőtt is ott jártunk. Ha rossz sírhoz mentünk volna, nem gondolod, hogy legalább az egyikünk kiszúrja, hogy valami nincs rendben? Ennyire hülyének nézel minket? Na meg, ha mi el is tévedtünk, mi a helyzet az angyalokkal? Még nem beszéltem róluk, ugye? Na, szóval voltak angyalok is a sírnál. Úgy fénylettek, mint a villám. Azt mondták, hogy ne féljünk. Jézus feltámadt pont úgy, ahogy megmondta előre. Gondolod, hogy az angyalok is rossz sírhoz mentek, he? Nem gondoltam semmit csak. Na meg, ha minket hülyének nézel, akkor Péter meg János micsoda, majmok? Utána ugyanis futottam hozzájuk, elmondtam nekik, mit láttam, mire ők egyenesen az üres sírhoz rohantak. Engem meg ott hagytak. Ráadásul, kedves, biztos vagy benne, hogy a helyes sírnál jártatok, asszonyság? Szerinted hány jeruzsálemi síron van feltört római pecsét? Nos, én... És mi van a főpapokkal meg az őrséggel? Nem gondolod, hogy ők azért tudták, hogy melyik a helyes sír? Ha tényleg a rossz sírhoz mentünk, akkor nem mentek volna oda az igazihoz, hogy azt mondják? Ha, tévedtetek. Itt a holttest. Na. Erzsébet megadóan felemelte a kezét. Sajnálom, oké. Eszembe sem jutott arra célozni, hogy hülye lennél, vagy akármi. Sajnos nem Erzsébet az egyetlen, aki ilyesmire gondolt. Kurszop Lake feltételezte azt, hogy azok az asszonyok, akik az eltűnt testről adtak hírt, igazából rossz sírhoz mentek. De ahogy azt Mária oly hevesen bizonygatta Erzsébetnek, ez esetben a főpap házától vagy a római helyőrségtől egy röpke negyedórás sétával hatásosan és gyorsan el lehetett volna hallgattatni a feltámadásról szóló szóbeszédet, méghozzá egyszer és mindenkorra. Ám erre nem került sor természetesen. Mert az asszonyok valóban Jézus sírját találták meg, és ez a sír üresen állt.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
3: Az elmúlt percekben Krédó hídépítő műsorunkat hallgathatták meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves, most bekapcsolódó rádió hallgatókat is. Szeptember 18-án pénteken ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat. Ami Dag Hammarskjöld, svéd Nobel békedíjas diplomata, az ENSZ második főtitkára tollából származik, és így hangzik. Soha ne tagadd meg az elveidet a béke és nyugalom kedvéért. Tartsuk észben ezt a bölcs gondolatot a mai nap folyamán, most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 7 óra 30 perc, most rövid híreink következnek.
0: Hírek.
3: Híreink először címszavakban. Gazdatüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román tesztgyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdász vándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Ácsár Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresán volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bíztam meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresán, jelentette ki Nikus Ordán. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdász vándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra, az idei 2,5 napos program pedig a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben pedig aktuális összeállításunk következik, amelynek mai témája a Noise and Silence. A pszichiátriai élményektől a zajzenéig. A mentális egészségről indított párbeszédet a Noise and Silence című előadás Kolozsváron, amelyen Bodoki Halmen Zsolt személyes megélését tárta a közönség elé. A személyes találkozást megelőzően a közönség a grafikákból, naplójegyzetekből és versekből összeállított kiállítással hangolódhatott az est témájára. Az alkotások naplójegyzetek többsége a pszichiátriai tartózkodás alatt készült, ahol Zsoltot depresszióval kezelték. A következő percekben a performance előadásról és a mentális egészségről beszélgetünk Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadóval és Szabó Krisztinával, az előadás pszichológus szakértőjével. A riporter Janicskó Mihály Noémi.
0: Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Szabó Krisztina pszichoterapeutát és Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadót.
4: Köszönöm, hogy meghívtam.
5: Én is köszönöm a meghívást.
0: A Noise Silence előadás kapcsán beszélgettünk, amire azt hiszem elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy két előadás, nem feltétlenül előadásnak nevezitek, két alkalom, két performance már meg is volt, egy magyar nyelvű és egy román nyelvű, és mielőtt az előadásról beszélgetnénk, akkor röviden egy picit arról kérdeznélek titeket, hogy milyen érzésekkel jöttetek ki az első két alkalom után.
4: Egyfajta fáradtsággal, vagy kimerültséggel, az biztos, közben hálával is, meg erővel. Emlékszem, hogy az első előadásról úgy jöttem ki, hogy nagyon erősnek éreztem magam, meg így éreztem azt a bátorítást, meg hálát, amit a közönség szemében is látok.
5: Számomra a meghatódás a legfontosabb, így ismerek elég sok mindent ebből a történetből, és izgultam, hogy milyen lesz ennyi ember előtt elmondani, és úgy megható hallani mindig, még akkor is, hogyha ismerem, vagy ismerek sok mindent belőle. Megható az, ahogyan az emberek befogadták, és persze ott van a fáradtság is, meg minden, de hogy ez a legfontosabb, ez a meghatódás, ez a egyfajta ilyen közösségérzés, élmény.
0: Gondolom ez ahhoz is hozzájárul, hogy azért korlátoztátok, hogy hányan jöhetnek be, 40 férőhelyes egy-egy ilyen alkalom. De akkor egy kicsit térjünk vissza most a legelejére. Egy picit, Zsolt, mesélsz arról, hogy hogyan is született meg az előadás ötlete, illetve hát a jegyzetek, amiket felhasználsz, meg a zenei ötletek, azok eleve céltudatosan készültek, vagy fokozatosan alakult ki ebből egy ilyen művészeti alkotás?
4: A naplójegyzeteket, a naplókat 2019-ben írtam, és akkor volt egy ilyen ötletem, vagy gondolatom, hogy valamit kezdjek ezzel az élménnyel, amiből kiindul, vagy ami alibit ad az előadásnak, viszont teljesen más formában képzeltem el. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy teljesen célzott volt ez, hogy akkortól idáig, hogy mi hogy fog alakulni. Nagyon fontossá vált számomra ez a viszonyunk a mentális egészséghez, azt hiszem, és ebben egy eszköz tudott lenni mind a zene, mind pedig a szövegek, amiket felhasználtam.
0: Hogyan indult az, hogy naplót kezdtél írni?
4: 10 évesen kezdtem naplót írni, valamikor rég, nem feltétlenül emlékszem, hogy miért és hogy. Aztán így időszakosan visszatért az életembe. Egy segítség volt a zárt osztályon, tehát a beutalás alatt tényleg egy nagyon nagy segítség volt az, hogy van mivel foglalkozzak, és azóta pedig napjainkban így mindennapos részévé vált az életemnek. Egy ilyen öntámogató mankó, vagy valami hasonló cselekvés.
0: Számodra ez a terápia része, vagy igazából egy ilyen önkifejezés, vagy számodra úgy egyébként is fontos az, hogy ilyen módon is visszatekints a napodra, eseményekre, élményekre?
4: Mondhatni, hogy a terápia része egy eszköz, amivel meg tudom hallgatni magam. Nem feltétlenül a terápiás folyamatunkban jött fel ez eszközként, hanem így visszabumerángozott az életembe, de mindenképp nagyon nagy segítség az, hogy oda tudjak figyelni magamra.
0: Ön épül fel ez a performance, ugyanis ha jól tudom, akkor két része van, kicsit hamarabb jöhetnek a látogatók, a nézők, a befogadók, ugyanis van egy kiállítás része, és ugye is utána kezdődik maga a performance, amikor gondolom, hogy mesélsz is, olvasol is, hogyan kell ezt elképzelni, mi az, ami elmondható.
4: Elmesélhette, hogy milyen?
5: Elmesélhettem, igazából több része van. Hát van ez a rész, amit említettél, hogy a látogatók megnézhetik a kiállítást, elolvashatják a verseket, tölthetnek körülbelül egy órát ezekkel a dolgokkal, és aztán van egy olyan rész, amikor Zsolt elmesél valamit a történetéből, arról, hogy ki volt ő, milyen volt az élete néhány évvel ezelőtt, amikor a depresszióval küzdött, és aztán elmondja azt is, hogy miért van itt, miért szeretné elmondani ezt a történetet, miért hívott engem oda, és akkor következik egy párbeszéd köztünk, elmondja a saját szempontjából, elmesél dolgokat a terápiás folyamatról is, azokról a dolgokról, amelyek számára fontosak voltak ebben, és erre tudok én is reflektálni, nem csak egy egyéni történet keretében, hanem olyan tényezők vagy folyamatokkal kapcsolatban, amelyek tulajdonképpen mindannyiunkra tartoznak, vagy mindannyiunk számára fontosak abból a szempontból, hogy mennyire vagyunk jól, vagy kevésbé jól. És ezt követően jön a zene, egy noise zene koncert, ami egyben egy pszichológiai rugalmasság gyakorlat is. Tehát arra hívjuk meg a résztvevőket, hogy egy nyitott kíváncsisággal igyekezzenek részt venni, megfigyelni mindazokat a tapasztalatokat, amelyek bennük felmerülnek közben, igyekezzenek nem elítélni a saját tapasztalataikat, vagy a zenei hangokat, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy kellemes, vagy nem kellemes, hanem hogy ezen túlmenően, ezzel a kíváncsisággal próbáljanak teret teremteni bármilyen tapasztalatnak, gondolat, érzés, érzet, kép, emlék, bármi, ami bennük felmerül, akár egy bizonyos távolságból, tehát miközben tudatosítják, hogy ők azok, akik megfigyelhetik mindezt, ami bennük van, és hogy bizonyos értelemben nem azonosak azzal, amit megfigyelnek. És akkor ezt követően van egy ilyen hármas, kiscsoportos beszélgetés, rövid megosztás abból a célból, hogy ez az együtt legyen tényleg együtt, hogy egy kicsit, aki szeretné, engedjen be másokat is a saját világába, illetve tudjon a betekintést nyerni a többiek világába, élményvilágába. Aztán ezt követően van egy ilyen közös rész, amikor visszatérünk mindannyian a terembe, a nagyobb fénybe, a tapasztalatainkkal, és hogyha megfelelő, akkor megosztunk ebből dolgokat. Az este például megható volt egy nagyon sokat mondó csend, amit együtt meg tudtunk hallgatni, és ezzel lezárult.
0: Mi volt, Zsolt, az, ami átlendített, hogy ezt így megoszd a idézőjelesen nagy közönséggel is, mert hogy azért szerintem nem könnyű egy ennyire személyes, illetve nehéz, vagy én úgy érzékelem, hogy egy nehéz történetről másoknak is beszélni, vagy másokat is ennyire beengedni az életedbe.
4: Én nem tudnám rátenni az ujjam arra, hogy pontosan mi volt, de hát szerintem fontos számomra az, hogy ne maradjak egyedül ezzel a történettel, vagy ne. Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat, vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet, és a megosztása is.
0: Nem tudom, hogy ti, hogy látjátok, de én sokszor azt tapasztalom, hogy amikor depresszióról beszélnek, akkor sokan csak legyintenek, hogy kicsit nem tudom, elfáradt, vagy nincs kedve. Mit tapasztaltatok a közönségben, ami lehetette érezni, hogy ők milyen hozzáállással érkeztek? Inkább azok az emberek jöttek, akik már eleve nyitottak, eleve foglalkoznak hasonló témákkal, vagy voltak olyanok is, akik szintén, hát úgy nem tudom, hogy is mondjam, kicsit szkeptikusan állnak a mentális betegségekhez.
5: Szerintem igen, valószínűleg, hogy elsősorban azok az emberek jöttek el, akiket amúgy érdekel, és akik azért nem éppen így viszonyulnak. Én azt láttam, vagy azt hallottam, hogy nagyon sok személy részéről jött egy olyan visszajelzés, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, mert hogy ami tulajdonképpen inkább történik, az, hogy még mindig elég sok előítélettel viszonyulunk, többek között ez, de másfajta előítéletekkel is, mint például az, hogy van ez a stigma, hogy valami nincs rendben a személlyel, hogyha mentális problémákkal küzdik, nem csak depresszióval, nem, hát, hogy van valami, ami ők és mi, akikkel ilyesmi nem történhet meg, nem. És hogy akkor az emberek tényleg szükségét érzik annak, hogy beszélhessünk ezekről a dolgokról, mert hogy igazából ezek az előítéletek abból születnek, és azt tartja fenn őket, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mik ezek a dolgok, nem. Tehát, hogy kell kommunikálni ezekről, tehát ezt hallottam az este is, a tegnap előtt is, hogy mennyire fontos, hogy végre beszélünk rólam nyíltan, és ez tényleg Zsoltnak köszönhetően egy nagyon bátor és nagy lelkű lépést tett meg azáltal, hogy elmondta ennyire nyíltan, ennyire őszintén a történetét, és ezáltal tulajdonképpen egy lehetőséget teremtett arra is, hogy többiek, más emberek is engedjék meg maguknak, hogy meglássanak magukban olyan dolgokat, amelyektől lehet, hogy szívesebben elfordultak volna, mert jó, hogy a történet egyedi maga, hogy mi történt, hogy alakult a kikinek az élete, de azért mindenkinek vannak olyan dolgai is az életben, amik nem feltétlenül könnyűek. Mindenkinek voltak időszakai, amikor talán egyedül érezte magát, vagy nem tudta, hogy az, amit gondol, vagy amit érez, az mennyire úgymond van rendben, vagy nincs rendben. Ez az egyik, és a másik, amit hallottam elég sokat, az, hogy nem tudjuk, nem vagyunk felkészülve rá, hogy reagáljunk akkor, amikor valaki megoszt valami ilyesmit magáról. Tehát nem tudjuk, hogy mit mondjunk neki.
0: Zsolt, te mit tapasztaltál, hogy hogyan viszonyulnak az emberek akár a mentális betegségekhez, akár a depresszióhoz, vagy te, amikor nem tudom, hogy erről így mennyit beszéltél a szűkebb vagy tágabb környezetednek, hogy akkor milyen visszajelzéseket kaptál?
4: Van ez a stigmatizálás, vagy van ez a nehéz viszonyulás hozzá. Nem biztos, hogy feltétlenül a mindennapos beszélgetéseink része. Az előadás óta pedig legalábbis az én életemben nyilvánvalóan gyakrabban tematizálódik, és egyfajta nyitottság, meg tegnap például az előadás után erről beszélgettünk egy kisebb csoportban, és olyan volt, mintha egy ilyen, nem tudom, nagyon mindennapos beszélgetésünk lenne arról, hogy épp milyen az idő. Tehát, hogy ez egy jó élmény.
5: Igen, én itt szeretnék valamit mondani, pont ezzel a mentális betegségek elnevezéssel, tehát hogy tulajdonképpen ezek nem betegségek. Uh-huh. Tehát mi megszoktuk azt, hogy így beszélünk pánikbeteg, meg a depresszióról is, úgy gondolkozunk, mint betegség, de igazából ezekben a mentális egészséget illető kézikönyvekben, mint például a DSM, ez a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve, vagy az ICD-ben, ami az International Classification of Diseases, ez az egészségügyi világszervezet kézikönyve, zavaróként vannak feltüntetve, és a WHO, az egészségügyi világszervezet explicit formában megfogalmazza azt, hogy ezek a mentális problémák, én problémáknak szeretem amúgy inkább nevezni, nem felelnek meg egy betegség kritériumainak. Ahhoz, hogy valamit betegségnek nevezzünk, szükséges, hogy azok a folyamatok megfeleljenek bizonyos kritériumoknak, és hogy tulajdonképpen a mentális problémákat illetően ez nem történik meg. Úgyhogy már ez is tükrözi azt, hogy mi úgy viszonyulunk ehhez, hogy ez egy patológiás kategória, nem, hogyha valakinek úgymond mentális egészségi problémái vannak, miközben tulajdonképpen ez egy sokkal, és mondjam, fluidabb dolog, tehát hogy lehet egy pánikrohamom, és amúgy a pánikrohamot nem is tekintik patológiának, nem ugyanaz, mint a pánikzavar, nem? Uh-huh. Tehát, hogy mindenkinek lehet egy pánikrohama, és ennyi, és ez nem jelent semmit azon túl, hogy felgyűltek valamilyen dolgok, nem jelenti azt, hogy valamilyen zavara van. Tulajdonképpen, ami lehet, hogy azt is fontos lenne egy kicsit elmondani, hogy hasznos a patológiára, magára úgy gondolni, mint valami, ami diszfunkcionális. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy vannak valamilyen agyi rendellenességek. Rengeteg pénzt fektettek amúgy az elmúlt évtizedek során egy csomó kutatásba annak érdekében, hogy kimutathassák, hogy vannak bizonyos agyi sajátosságok, vagy genetikai, specifikus sajátosságok, amik kapcsolhatóak például a depresszióhoz, vagy a más mentális problémához, és nem sikerült kimutatni ilyen specifikus összefüggéseket. Tehát, hogy tulajdonképpen ma inkább úgy gondolunk ezekre a dolgokra, mint valami, ami inkább bizonyos mentális folyamatokról szól, illetve nem csak mentális, hanem közösség.

0: tenni. Van esetleg egy olyan szimbólumod, ami segítene elképzelnünk azt, hogy milyenek is a különféle mentális zavarok, vagy hogyan gondoljunk a mentális zavarokra arra, hogyha esetleg valamikor valaki éppen nem működik optimális, hogy ne a betegség szó jusson eszünkbe, és hogy ne ezért nem egy picit jobban megértsük azt, hogy hogyan is lehetne ezt jobban látni, vagy jobban érteni.
1: Igazából nem baj, hogyha eszünkbe jut akár a betegség szó, vagy bármilyen szó, mert nem tudnánk egy olyan varázspálcával valamit előállítani, ami megakadályozzon bennünket ebben, de hogy akkor, amikor eszünkbe jut ez a szó, akkor talán eszünkbe juthat egy másik szó is, vagy egy másik gondolat is. Az, hogy lehet, hogy ez nem is feltétlenül egy betegség, nem, hanem tulajdonképpen ami történik, az az, hogy például nagyon komolyan veszünk bizonyos gondolatokat, vagy belső tapasztalatokat, amelyek, hogy is mondjam, egy olyan irányba terelik a viselkedésünket, vagy az életünket, amely nem feltétlenül szolgálja az érdekeinket. Tehát, hogy mindannyiunknak vannak különféle gondolatai, meg érzései már akkor is, amikor idejöttünk ma reggel, vagy a tegnap előtt az események kapcsán beszéltük Zsolttal is, hogy nincs feltétlenül kedvünk ezt csinálni, mert hogy persze van ez a kitettség, van ez a szorongás, ez az izgulás, hogy vajon hogy lesz, hogy fogják fogadni, mi fog történni, és akkor persze az ember nem feltétlenül megy oda nagyon szívesen, úgy olyan értelemben, mint hogyha elmenne bulizni, vagy szórakozni, nem. Ugyanakkor nem hallgatunk feltétlenül erre a hangra bennünk, mert van valami más, ami fontosabb, az, hogy számunkra ennek van értelme, vagy úgy gondoljuk, úgy tapasztaljuk, hogy egy értékes dolog tud lenni számunkra és mások számára. És akkor azt tudnám mondani, hogy akkor, amikor ezekről a mentális problémákról beszélünk, tulajdonképpen az történik, hogy a viselkedésünk nem tud bennünket a legjobban képviselni. Tehát, hogy nem az, hogy milyen gondolataink vannak feltétlenül, vagy hogy milyen érzéseink vannak, mert hogy ezek a nehéz, vagy nem kedvelt érzések, vagy belső tapasztalatok amúgy természetes részei az emberi létnek, nem? És voltak és lesznek mindannyiunk számára, hanem az, hogy mennyire tudjuk azáltal, amit választunk, amit csinálunk, mégis a legjobb érdekünket képviselni. Egy olyan élet felépítése szempontjából, aminek számunkra van értelme.
0: Most egy ilyen elég erős váltással még egy picit visszatérnék az előadásra. Ugye itt Kolozsváron kívül terveztek mégsem Sziszentgyörgyön is ilyen performanszokat, estéket.
2: Egyelőre egyet tervezünk, de még nem pontos, hogy mikor történne meg. Sajnos ugyanebben a formájában idén nem tud megtörténni. Uh-huh. Úgyhogy egyelőre ennyit tudok elmondani, hogy Sepsiszentgyörgyön tervezünk még egyet. Tavaly is leadtuk ugyanezt a projektet támogatásra, előterjesztettük, akkor az volt a gondolat, hogy 6 kisebb romániai városban legyen 6 előadás, és ebből szűkítettük vissza idénre ezt a 4 kolozsvári előadást, és 1 Sepsiszentgyörgyit.
0: És a továbbiakban még próbálkoztok azzal, hogy azért mégiscsak elvigyétek több településre, több városba?
2: Ez egyelőre a jövő kérdése, de szerintem nyitottak vagyunk mindnyájan. Ez iránt, igen.
0: Köszönöm szépen, és hát akkor nyitott közönséget kívánok nektek. És sok sikert a továbbiakban, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma, és nagyon jó lenne, hogyha minél több helyen egy ilyen nyitott közönség ellátogatna hozzátok.
2: Köszi szépen.
1: Köszönöm.
3: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkban Bodogi Halmen Zsolt zeneszerző előadóval és Szabó Krisztinával, az előbb említett előadás pszichológus szakértőivel beszélgetett Janicskó Mihály Noémi. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít majd figyelmükre. Online azon

Ban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve sok más érdekességgel is készülünk a kedves hallgatóknak. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Dag Hammarskjöld, svéd Nobel békedíjas diplomata, az ENSZ második főtitkára tollából származik, és így hangzik. Soha ne tagadd meg az elveidet a béke és a nyugalom kedvéért. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Áldott napot kívánok Önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

0: mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most el...
1: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
2: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Gazdatüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román tesztgyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdászvándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Acer Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Ugyanakkor további 5 szemét 24 órára őrizetbe vettek tegnap, és kényszerintézkedés elrendelését fogják kérni ellenük a bíróságon, közölte a csendőrség. Az ügyben a bukaresti ügyészség nyomoz, és folyamatban van további agresszíven viselkedő tüntetők azonosítása is. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. Fontos számunkra, hogy lakóhelyétől és iskolájától függetlenül minden érintett magyar diák ingyenesen hozzáférjen egy olyan felkészítő anyaghoz, amely kifejezetten az országos vizsgák követelményeihez igazodik. Azt szeretnénk, hogy a diákok megfelelő szakmai segítséggel magabiztosabban vághassanak neki a vizsgáknak, hangsúlyozta Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. A tesztgyűjteményeket román nyelv és irodalom szakos pedagógusok állították össze, figyelembe véve a magyar anyanyelvű diákok sajátos oktatási helyzetét és a rájuk vonatkozó vizsgakövetelményeket. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresán volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bíztam meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresán, jelentette ki Nikus Ordán. Emlékeztetett arra, hogy Muresánt 3 párt is javasolta, és európai parlamenti tapasztalata, valamint korábbi tárgyalási gyakorlata alkalmassá teszi a tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a parlament jelenlegi összetétele és a pártok álláspontja miatt nehéz feladat vár a kijelölt miniszterelnökre. Ugyanakkor derülátónak nyilatkozott Románia jövőjéről. Meggyőződésem, hogy az ország a politikai válság megoldásától függetlenül nyugatbarát pályán marad, és teljesíti vállalásait, köztük a költségvetési hiány csökkentésére és a hitelezőkkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségeit, jelentette ki. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdászvándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A Romániai Magyar Közgazdásztársaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra, az idei 2,5 napos program pedig, a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan, szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. Az idei vándorgyűlés központi témája a hagyomány és innováció, trendek a jövő gazdaságában. A konferencia arra keresi a választ, hogyan lehet a korábban bevált értékekre és tapasztalatokra építeni egy olyan gazdasági környezetben, amelyet a gyors technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térnyerése befolyásol. A 35. közgazdász Vándor gyűlés idén is a gazdaság több területét érintő szakmai programmal készül, továbbá aktuális témákkal és kapcsolatépítési lehetőségekkel várja a résztvevőket szeptember 24 és 26 között Kolozsváron. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 le 26-bani, 1 amerikai dollár 4 le 58-bani, 100 magyar forint pedig 1 le 44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: És műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a Magyar Állam támogatásának láttán hallan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni.
0: A Nyírségi Református Ifjúság, Beregszászon.
2: Hát igazából az egyik Nyíri Fis Balázs volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a Nyíri Fit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a Nyíri Fi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
0: Kálimep.
3: Egy-két hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját, amelyet a kormányzati iskolakezdési intézkedésekhez igazítva részben átalakított, és idén kiemelten a rászoruló gyermekek fejlesztő óráira fókuszált. Fekete Dánielt,

0: Mözadománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birte Zoltán.
1: 2026-ban is megszervezésre kerül az iskola kezdést segítő nagy gyűjtés, amelyben a diákoknak tanszereszközöknek a beszerzésében lesznek segítsége, de ez az év mégis más, egy másik szeletét is szeretnék erősebben támogatni, nem csak a taniskolák, szóval szükséges iskolatáskáknak az eszközeit akarják biztosítani a rászorultnak, hanem egész évben mellettük lenni valamilyen formában. Mit kell erről a projektről tudni?
2: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a Magyar Állam támogatásának láttán halan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni, és azt látjuk, hogy az iskolakezdés ez egy nagy krízis vagy trauma tud lenni azoknak a családoknak, akinek alacsony a jövedelme, dönteniük kell az, hogy adott esetben a gyerekeknek az iskoláztatására költenek, vagy más költségeket, számlákat, gyógyszereket kell, étkezésre kell fordítani azt a kevés jövedelmet, amit rendelkeznek. Hát ez a támogatás azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy fontos lépés, viszont ettől függetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet az év 365 napján ott van a kapaszkodó programján keretén belül egy gyerekek mellett, rászoruló gyerekek mellett is látjuk azt, hogy nem csak az iskola kezdéskor, hanem évközben is nagyon fontos, hogy megkapják azokat a fejlesztő foglalkozásokat, támogatásokat, amire szükségük van, és a mostani, az idei adománygyűjtésünknek a fókuszát ezért erre irányítottuk, és arra kérjük az embereket, főként Magyarországon, hogy 2000 fejlesztő óra elérését támogassák, és ehhez járuljanak hozzá, segítsenek.
1: Hogyan kell elképzelnünk ezt a kapaszkodó programot? 2000 tanóráról beszélünk. Milyen formában mit jelent ez?
2: Igen, ahogy mondtam, a kapaszkodó program az egész évben segíti a rászoruló gyereket a segélyszervezet intézményein keresztül. Ez több mint 4000 gyereknek tudunk ilyen módon támogatást nyújtani, és itt különböző segítségre van szükség. Van, amikor közösségi programokat szervezünk, de van, amikor igenis komoly fejlesztő órákra van szükség, akár logopédus, vagy térsemtétorna, vagy mozgásfejlesztésben, vagy akár korrepetálást nyújtani gyerekeknek. Tehát nagyon sokféle módon kell bekapcsolódni ahhoz, hogy az egyéni problémákat tudjuk orvosolni, segíteni, mert azt látjuk, hogy gyakran a szegregátumban élők, vagy kis településen élő gyerekek, családok nem tudnak hozzájutni ilyen segítséghez, és a segélyszervezet, ahol jelen van, és folyamatosan intézményt tud működtetni, ilyen módon mindenképpen szeretnénk segíteni. Ehhez járul hozzá az, hogy a 2000 fejlesztő óra, ami persze nem az egész éves fejlesztő óra mennyiség, csak egy része, de azt gondolom, hogy ez egy fontos mennyiség, vagy egy olyan óraszám, amivel ha összetudjuk gyűjteni a megfelelő adományokat, akkor igenis hatékony segítséget tudunk gyűjteni gyerekeknek.
1: Országos gyűjtés van hirdetve, nagyon sokan hallják, hogy a kárpátaljai hallgatóink, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, ezt a beszélgetést lehet csatlakozni. Milyen formában van mód, mi a rendszere a gyűjtésnek?
2: Igen, többféle módon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A magyarországi telefonszámokról, tehát hogy a hazai telefonszámokról a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni, míg határokon átívelve a segélyszervezet.hu-n egy bankkártya segítségével bárki tud csatlakozni, és mint egy online vásárlás hasonlók elképzelni, és a segélyszervezet felületén ilyen módon tudják támogatni gyerekeket.
1: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Ez a program milyen hatást mutat az elmúlt években, és látjuk ennek a fejlesztését, akkor feltehetőleg van miért ezen a területen bővíteni.
2: Igen, sok olyan történet érkezett szerencsére már most, amikor elindítottuk ezt a gyűjtést, meg előtte a munkatársainktól, szakemberektől, amikor látjuk igenis, hogy vannak olyan gyerekek, például az egyik intézményünkből, ahol egy egészségügyi problémával, egy mozgás problémával küzdő gyereknek nagyon alacsony volt az önbizalma, nehezen érkezkedett be az iskolában, vagy abban a közösségben, amiben volt, nem fogadták el, néha agresszívan is viselkedtek egymással, és az, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és segíteni őt, hogy önbizalma legyen, hogy motiváltabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy a közösség elfogadja ezeket a dolgokat, és azokat a lelki hátrányokat, amivel rendelkezett, ezen folyamatos jelenléttel és egy komplex segítséggel tudtunk segíteni, és már eljutottunk odáig, hogy egy jó tanulmányokat, jó tanulóként tud bekapcsolódni az iskolai közösségben. A társai elfogadták, és ő is már egy olyan önbizalommal rendelkezik, amivel tud tovább lépni és fejlődni. És számtalan ilyen példa van, amikor azt látjuk, hogy egy támogató közeg, egy segítő közeg és egy megfelelő szakember háttér valóban nagyon fontos segítséget tud nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem félnek hozzá, vagy nem jutnak hozzá ilyenfajta támogatáshoz.
1: Országos programról beszélünk, egy országos szervezet esetében hogyan lehet kiszűrni, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni, illetve folyamatosan mellettük lenni egy egész ország területén. Óriási kihívás, hatalmas munka ez. Hogyan lehet eljutni a kiválasztottakhoz?
2: Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan mintegy 40 intézményben segíti a gyerekeket különböző formában, valamikor egészen a kicsiket, tehát ilyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, és ott a 0-3 éves gyereknek a korai fejlesztésével is foglalkozunk, de vannak tanodák, jelenlétpontok, átmeneti otthonok, ahol a gyerekeknek a támogatását tudjuk vinni. Fontos az, hogy ilyen módon tudunk segíteni, tehát hogy egy intézmény hálózatot tartunk egy intézményrendszert, és ebben bekapcsolódva tudnak segítséget kapni, akiknek ez szükséges. Ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek nem egyszeri támogatásokról beszélünk, hanem egy folyamatos jelenlét, egy komplex segítségnyújtás szükséges ilyenkor, és ilyen módon tudunk tényleg valódi változásokat elérni a gyerekek életében.
0: Az elmúlt percekben Fekete Dániellel, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. A hit és a közösség nem ismer határokat. A nyírifi, vagyis a nyírségi református ifjúság is képviseltette magát a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Négy fiatal utazott Kárpátaljára, ahol az ifiváros program keretében saját standon mutatták be közösségüket és tevékenységüket a kárpátaljai fiataloknak. A nyírifi ugyanis Nyíregyházán és a nyírségben is számos programot szervez, amelyekhez a háború miatt Magyarországra költözött kárpátaljai fiatalok egyre gyakrabban csatlakoznak. Elsőként Kovács Zsolttal beszélgetünk, aki a nyírifi tagja. Helyszínű összeállításunk következik, a riporter Bekfi Mária.
1: Felmerül bennem egy kérdés, hogy hogyan kerültek a nyírifisek ide Beregszászra villámtöltésre? Honnan jött ez a kapcsolat?
2: Hát igazából az egyik nyírifis, Balázs, volt Exodus csapattal szolgálni itt Kárpátalján, és akkor kialakult egy nagyon jó kapcsolat a helyi ifisekkel, aztán megkérték őt, hogy lesz a villámtöltés, és képviselhetnénk itt a nyírifit, hozhatnánk egy standot, és akkor itt beszélhetnénk róla, hogy mi is ez a nyírifi, és mi hogyan vagyunk ebben jelen. Úgyhogy igazából így alakult ki.
1: Hogyan vagytok jelen a nyírifiben? Mi is a nyírifi?
2: Nehéz meghatározni. Van egy, hát egy ilyen festett plakátunk is, ami azt írja, hogy légy részese a körforgásnak igazából. A Nyírségi Református Egyházmegye keretein belül szoktunk ifjúsági programokat szervezni. Ez négy fő programot foglal magában, minden évszakban egyet. Nyáron van a táborunk, ősszel konferencia, télen túra, és tavasszal pedig egy ifinap, amelyek minden hónapra biztosítanak a fiataloknak valamilyen programot. Ezen belül mi hát a táborok szervezésében, csoportvezetésben tevékenykedünk, vagy szinte bármilyen szolgálatot elvállalunk. Én főként csoportot vezetni szoktam, vagy ha sporton belül valamit segíteni kell a szervezésben, vagy a lebonyolításban.
1: Melyek a legnépszerűbb programjaitok, akár hogyha így évszakokra lebontjuk?
2: Nehéz megmondani, mivel én úgy látom, hogy kicsit másabb közösséget fog meg mondjuk egy ifi nap és a tábor, de a legtöbben a nyári táborban szoktak lenni. Volt olyan is, hogy hasonló létszámmal voltunk az ifi napon is, amely Nyíregyházán szokott lenni, de más csapatot érintünk meg igazából. Van, hogy a táborba többen jönnek a konfirmandusok közül, az nekik az első alkalom, ahogy bekapcsolódnak ebbe a közegbe, de a konferenciába például Debrecenben szoktuk ezt megrendezni, és ottaniak is bekapcsolódnak, akár egyetemisták közül, vagy a gimnáziumokból. Úgyhogy változó az összetétele a résztvevőknek, de talán a tábort mondanám oda, van a legnagyobb érdeklődés.
1: Milyen témákat ölel fel például a konferencia, amit szerveztek, amely valóban érdekelheti és megszólíthatja a fiatalokat is?
2: A konferenciák úgy néznek ki, hogy ott általában egy fő témát határozunk meg, például az imádság, és arról tanulunk. A konferencia az inkább tanulás jellegű, hogy átvesszük, hogy mit is tanít a Biblia, például az imádságról, és azon foglalkozunk csoportbeszélgetések alatt, az előadások is erről szólnak, de például most először van ilyen tematikus évünk, ahol minden program a hűségről szól, erről szólt a táborunk is, erről fog a konferencia összeszólni, így most a hűség témáját járjuk körbe.
1: Ez kihatározza meg, hogy mi az éves mottótok, az éves témátok?
2: Az egyházmegyének van egy ifjúsági bizottsága, akik ezzel foglalkoznak, összeszoktak ülni hetente, és akkor erről beszélgetnek, hogy mit is lehetne tervezni, folyamatos tervezés van, hogy mivel lehetne javítani, újítani, és ők szokták meghatározni ezeket a témákat, és nemrég indult el, hogy a szolgálók is bekapcsolódtak ebbe. Mi is részesei voltunk a téma összeszervezésének, meghatározásának, és hogy hogyan is bontsuk le mondjuk a tábornapjaira az adott témát, jelen esetben a hűséget. Így egyre többen vagyunk, akik ebben részt veszünk.
1: Hányan vagytok magában a nyírifiben?
2: Hát, ahogy mondtam is, változó programról, talán ilyen 180-200 főt mondanék, vagy akár egy kicsit több, akik megfordulnak így az éves programokon, de tényleg változó, például az ifi túrán nemrég indult el az a kezdeményezés, hogy a fiatalok szülei is részt vehetnek, ők egy külön útvonalon mennek a túra alatt, és nekik is külön személyre szabott. Hát része van a túrának, amelyen megismerkednek a témával.
1: Ma pedig ide érkeztetek Beregszászra. Kicsit feltenném azt a kérdést is, hogy tudjátok, hogy egy háborús országba vagytok, ide érkeztetek. Milyen érzések voltak látok bennetek férfiként, ugye a férfiakhoz szólna majd ez a kérdésem. Volt-e bennetek félelem, hogy mondjuk most egy háborús országba léptek be?
2: Igazából bennem nem volt félelem, mivel személyesen nekem a mennyasszonyom kárpátaljai, és voltam már korábban többször is, és így nem féltem annyira, tudtam, hogy biztonságban leszünk, de valahogy így a szülők is nehezebben engedtek, és többen is mondták, hogy hát nem lesz-e baj, de bíztunk abba, hogy ez is megmarad, és hát azt megtudtuk, hogy az Isten megőriz minket minden időben, így nem aggódtunk e felől. Voltak kisebb-nagyobb hát akadályok, mondhatni, tovább álltunk a határon, stb., de igazából összességében mondhatom azt mindannyiunk nevében, hogy nem féltem és biztonságban éreztük magunkat a határon is, az úton is, és itt meg végképp itt nagyon jó ebben a közegben lenni, úgyhogy nem érkeztünk félelemmel.
1: Hogy tetszik neked, amit itt látsz? Ugye már egy közel 2 óra eltelt az esemény kezdete óta.
2: Nem olyan régen érkeztünk, talán egy kicsi késéssel is érkeztünk meg, de amint bekapcsolódtunk a programba, jó volt látni a fiatalokat, sokat nézelődtem így az előadás alatt is. Jó látni a fiatalokat, hogy érdeklődnek, és hogy nyitottan vannak jelen, jó látni a szolgálókat, és nagyon kedves fogadtatásban volt részünk már a bejáratnál is, rögtön megmutatták, hogy hol leszünk mi, hol lesz a standunk, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, és jó látni, hogy itt is munkálkodik az Isten, és jó látni, hogy a sokszor a szorongattatott helyzetben is ki tudja munkálni, annak ellenére, hogy mondjuk mi kételkedünk, vagy nem vagyunk biztosak benne.
1: Itt vagyunk a Nyírségi Református Egyházmegye standja előtt. Mivel érkeztetek ide Beregszászra villámtöltésre?
3: Én Janovics Balázs vagyok, szintén a Nyírfiből. Én voltam az, aki a beregszásziakkal együtt szolgált egy Exodus csapatban. Most a standdal pólókat hoztunk, napszemüvegeket, szoknikat, poharakat, ilyen néhány nyírif is mörcsöt. Igazából nagy része az, ami a táborból megmaradt, és akkor úgy gondoltuk, hogy elhozzuk ide is, hogy hát ha vannak érdeklődők.
1: Hogyan alakult ki a kapcsolat közted és az Exodus csapat között?
3: 2 évvel ezelőtt volt nekünk Gáva Vencselőn a helyi ifinkkel egy Exodus csapatunk, akikkel Romániában szolgáltunk. Tavaly voltunk Magyarországon szolgálni, és idén volt egy olyan lehetőség, hogy jöhetünk Kárpátaljára egy csapattal, ami azért sok variáció volt, de végül eljutottunk. Igazából 2-en jöttünk a Nyírségből, és itt a helyiekhez kapcsolódtunk be, a csongori gyülekezethez, akik indítottak egy ilyen tanítványképzőt, mint Exodus csapat.
1: Mit fogtok bemutatni, hogyan képzelitek el a standot, hogyan fogjátok fogadni itt a fiatalokat, mivel készültetek?
3: Lesz egy videónk, ami a háttérben folyamatosan menni fog, ebbe a régi tábori képek egészen mostanáig lesznek egy montázsra összevágva, és igazából bárkinek bármilyen kérdése van, arra szívesen válaszolunk, megmutatjuk, megpróbáljuk egy kicsit bemutatni a 4 nagy eseményünket.
4: Vatai Panna vagyok, Nyíregyházáról, és a Nyírifi képviseletében érkeztem ide.
1: Nyíregyházáról Beregszászra érkeztél, hogyan érzed itt magad?
4: Nagyon jó látni, hogy itt is munkálkodik ugyanúgy az Isten, itt is vannak fiatalok, akiket megszólít, itt is van szolgálóközösség, szóval otthonosan érzem magam.
1: Neked mit jelent a szolgálat? Említetted, hogy otthonosan érzed magad, szóval a te életedben ez fontos lehet.
4: Így van, mert nekem is az Isten ezeket az ifjúsági alkalmakat használva lépett be az életembe, és most pedig már teológiára járok, és lelkésznek készülök, úgyhogy tényleg hatalmas dolgokat tett velem is az Isten, és hát a szolgálat az az ebből fakadó hála tulajdonképpen. Szeretném az egész életemet úgy tölteni, hogy tudom, hogy az Isten szolgálom.
1: Szerinted miért fontosak az ilyen ifjúsági alkalmak? Ugye szó esett róla, hogy téged is így szólított meg legfőképpen az Isten. Valóban talán ez lehet a legfőbb üzenet egy-egy ilyen ifjúsági alkalomnak, akár egy ilyen nagyszabásúnak is, hogy valóban itt lehetőséged van megismerkedni, akár meg is térni.
4: Nyilván minden ifjúsági alkalom nem szólhat minden jelenlévő fiatalnak, viszont nagyon gyakran akár csoportbeszélgetésen vagy személyes beszélgetések során kiderül az, hogy egy előadás, egy dicsőítő dal, egy beszélgetés, vagy egy esti program, vagy egy sportesemény az, ami valakinek nagyon sokat jelent a jelenlegi helyzetében, élethelyzetében, és úgy szólítja meg az Isten, szóval lehet, hogy valaki csak az utolsó nap találja meg, vagy az utolsó órában azt, amivel neki üzen az Isten, de én hiszem, hogy használja ezeket az alkalmakat, és ha nem is mindenkit, de nagyon-nagyon sok fiatalt szólított már meg, és ezért is lehet a Nyírifi is, és az itteni fiatalság is ilyen szép számban jelen.
1: Te hogy látod a ti helyzeteteket, akár Nyíregyházán, a Nyírifit is, mennyire tudjátok megszólítani a fiatalokat, mennyire vesznek részt közösségi alkalmakon?
4: Nyilván megvan a nehézsége a fiatalokkal való szolgálatnak, viszont mert én úgy látom, hogy évről évre fejlődnek benne a lelkészeink, évről évre tapasztaltabbak vagyunk mi a szolgálók is, egyre szélesedik a szolgálóközösség, akár a csoportvezetők, vagy bármilyen más szolgálatot végzők, dicsőítők közössége. És úgy gondolom, hogy ez már a gyümölcs, az, hogy nagyon sok, vagy egyre több nyírifis van, akár a pesti, akár a debreceni teológián. Nagyon sokan szolgálnak a gyülekezetekben, akár kántorként, vagy más helyen. És én úgy gondolom, hogy ez már a nyírifinek, az Isten munkájának a gyümölcse, amit így a nyírifin keresztül végez.
0: Beregszászon járt a nyírifi, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. Ha négylábú társunkkal indulunk útnak, sokszor nem csak az a kérdés, hogy hová menjünk, hanem az is, hogy hová mehetünk be vele egyáltalán. A Kali Map erre adna egyszerű választ. Egy közösségi térkép, ahol megmutatja, hol látják szívesen a gazdikat négylábú társaikkal együtt. Kávézók, éttermek, parkok, szállások és még állatorvosok is megtalálhatók rajta, a helyeket pedig maguk, a gazdik is visszaigazolhatják. Hogy miért született meg az ötlet és hogyan használható a Kali Map? Arról Kelemen Nórával és Robival beszélgetett Ungvári Szende.
1: Honnan indult a Kali Map ötlete, és miért ezt a nevet választottátok?
2: A múlt évben augusztus 1-én volt az esküvőnk, azelőtt 1-2 hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok, és mivel az egész egy térkép, és a kiskutyánkat Kálinak hívják, így jött létre ez az ötlet, hogy így nevezzük el.
1: Milyen problémával találkoztatok kutyatartóként akkor annak idején, amire a Kali Map választ szeretne adni?
3: Nagyrészt azzal szembesültünk, hogy nem tudtuk konkrétan, hogy ha kitervezünk ugye egy hétvégét, hogy mennénk ide, falura, városba, vásárolni esetleg, nem tudtuk pontosan, hogy milyen helyekre tudunk a kiskutyánkkal utazni, és ebből egy ilyen rövid lista jött létre, kérdeztük ismerősöket, családtagokat, barátokat, hogy vajon ismernek ilyen helyeket, ahova vihetjük, és kialakult egy ilyen rövid lista, amit így az idővel bővítettünk, és gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha más is át tudna nézni ezt a listát, és más is tudjon az ilyen hasonló helyekről, ahova viheti a négylábú családtagját.
1: Hogyan működik pontosan a Kali Map, a weboldalatok? Hogyan tudja használni az, aki először találkozik ezzel a weboldallal?
3: Röviden, amikor egy új felhasználó belép, van egy pár opció, amit láthat a weboldalon, a legelső egy lista, és van egy opció, ahol ki lehet választani a megyét. Romániában jelenleg lefedjük

0: az összes megyét. Ezután pedig keresett hely alapján, beírhat kulcsszavakat, akár a helynek a nevét, és emellett ugye van a térkép része, amit az előbb Nora említett, ezen pedig rálép a térképre, és ilyen kicsi ikonok alapján láthatja, hogy a ző közelében körülbelül hol lehetnek ilyen helyek, ahova mehet, és kategóriák alapján fel tudja őket osztani, hogy akkor most mit szeretne éppen látni.
1: Láttam, hogy ugye ezeknél a kategóriáknál nem csak kávézók vagy vendéglátóhelyek kapnak szerepet, hanem például szállások is. Mit tanácsoltok azoknak, akik kutyával utaznak, vagy akár vakációzni mennének?
2: Hát először is azt tanácsolom, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hogyha először azok a személyek, akik a kutyájukkal együtt szeretnének utazni, megnézik a Kali Mappen, hogy egy bizonyos hely, ahova el szeretnének menni, hogyha esetleg vannak-e állatbarát szállások azon a környéken, ezt tanácsolom.
0: És ugyanúgy ezen az alapon, amit szeretnénk folytatni ugyanúgy a szállás résszel, az, hogy majd a közeli jövőbe, aki például állatbarát szállás részlegre lép majd fel és foglal majd szállást, az majd egy olyan összeggel tud majd hozzájárulni a platformhoz, amit majd mi vissza szeretnénk adni az ilyen egyesületeknek, meg a kutyamenhelyeknek, és vissza szeretnénk adni valamit az embereknek és az ilyen állatszervező egyesületeknek, mert folyton szükségük van nem csak feltétlenül pénzre, de kajákra, játékokra, különböző más dolgokra is.
1: A weboldalon jól láttam, hogy állatmenhelyek is vannak feltüntetve, ahova lehet menni, ugye? És egyesületek is.
2: Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben szervezzünk ilyen kisebb eseményeket, ahol mondjuk többen összegyűlünk, több gazdi mondjuk egy kávézónál, vagy egy szabad területen, és akkor mondjuk jöhetnének olyan személyek is, akik jelenleg mentenek állatokat, és épp gazdit keresnek nekik, vagy jöhet egy-egy személy, aki képvisel egy-egy menhelyet, például is hozhat 2-3 kicsi kutyát, és akkor valahogy próbáljuk összehozni az embereket, hogy hát, ha kapunk gazdit azoknak, akik jelenleg keresnek.
1: Hogyan ellenőrzitek, hogy egy hely valóban állatbarát-e, mert ugye itt a felhasználók is megjelölhetnek olyan helyeket, ahova kutyával lehet menni, és mennyire támaszkodtok a felhasználókra, persze itt Kolozsváron, mert azért más megyékben, más városokban ezeket nem tudjátok ellenőrizni.
2: Egyelőre számítunk arra, hogy minél több felhasználó javasolni fog helyeket, és ez persze nagyon sokat számít nekünk, mert egy nagyon nagy segítség, és utána pedig mi úgy ellenőrizzük, hogy felhívjuk, vagy olyan helyekre, ahol épp útban van nekünk is, próbálunk személyesen elmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket.
0: Miután megvizsgáljuk a javaslatot, amit egy felhasználó beküldött, hogyha igaz, akkor elfogadjuk, hogyha pedig nem, akkor ugye letörlődik magától. A legfontosabb dolog itt, hogy elejétől fogva valójában egy közönséget akartunk kialakítani, nem feltétlenül egy applikációt. Mi azt szeretnénk legjobban, hogy egy közönségként nőjön, és egy nagy közönség legyen a háta mögött, aki folyton közbejár, meg segít, és valójában erről is kéne szóljon. Egy közösség, aki kisegíti egymást, majd a jövőre nézve lesznek más új dolgok, amit hozunk a weboldalra, és valójában ezt a közösséget szeretnénk összetartani.
1: Mit jelent pontosan az, hogy egy hely állatbarát, mármint van különbség a között, hogy valahova egyszerűen beengedik a kutyákat, vagy valóban felkészültek az állatok fogadására?
2: Hát igen, jelenleg ez az állatbarát kifejezés, ez fedi mind a két opciót, tehát mind a két lehetőséget. Vannak olyan helyek, ahova egyszerűen csak beengednek, és örvendünk annak, hogy bemehetünk Kálival együtt. Viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg látszik, hogy nagyon adnak arra, hogy az állatok, akik oda belépnek, azok tényleg jól is érezzék magukat. Tehát van, ahol még játékokat is kiosztanak, vagy vizet tesznek nagyon sok helyen. Tehát, hogy tényleg van, ahol kicsit jobban odafigyelnek, és van, ahol örvendünk, hogy ott lehetünk.
1: Kolozsvár mennyire számít állatbarát helynek? Mit tapasztaltatok az elmúlt időszakban? Mely területeken lenne még szükség a fejlődésre itt Kolozsváron szerintetek?
2: Én, amit észrevettem az elmúlt időben, benne vagyok egy ilyen Facebook csoportban, ahol az emberek folyton keresnek bért, vagy csak egy pár napra szeretnének foglalni valamit, és ott vettem észre, hogy nagyon sokan keresnek olyan helyeket, amelyek befogadják az állatokat is, ha egy pár napról is van szó, de ha a lakbérről. És szerintem ilyen szinten lenne még helyi változásra. Ilyen szinten változhatna még, és jobbulhatna a helyzet. Úgy a kávézókat, meg a restiket illetően eléggé kellemes volt eddig

0: Jól vihetünk magunkkal Kálit, és az emberek még örventek, amikor láttak minket kiskutyával az üzletbe, és ez legalábbis nekem nagyon jól esett. Meg ugye egyre több kávézó és rest is elfogadja a kutyákat, és nagyon örvendünk, és szeretnénk, hogy ez ugyanúgy bővüljön.
1: A weboldalon esetleg van olyan kategória, vagy lehet olyanokat megtalálni, hogy kutya sitter?
0: Igen, egyelőre a kategóriát létrehoztuk, viszont most dolgozunk még egy pár finomításon, mondjuk úgy, mert vannak kutyaszitterek, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy a lakcímük az szerepeljen, és akkor technikai szempontokból mi azt úgy próbáljuk most megoldani, hogy aki szeretné, azt tegye ki a lakcímet, meg aki nem, az csak egy telefonszámot, vagy egy e-mailt, és aki tényleg szeretne, akkor majd fel tudja venni a kapcsolatot. Viszont igen, mert rájöttünk, hogy ez is egy eléggé keresett kategória, és szeretnénk kisegíteni az embereket, hogy ugye kapjanak valakit, aki tudna vigyázni a négylábú családtagjára, amikor el van menve.
1: Mi a Calimep hosszú távú tervei? Kicsit részletesebben, ha tudtok erről beszélni, hogy mit szeretnétek elérni nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Romániában. Tehát, hogy ez például hogyan promozzátok, hogy egész Romániában terjedjen el?
0: Az előbb is egy kicsit említettem egy kicsi részt abból, hogy mit szeretnénk, viszont eléggé sok ilyen dolog van, amit hosszú távra elképzelünk, és amit tényleg meg szeretnénk valósítani. Az egyik, az, amiről beszéltünk az előbb, hogy valahogy vissza szeretnénk adni az állatoknak egy ilyen fajta segítséget, mivel az állattulajdonosok nagyon jól tudják, hogy mennyi szeretetet és mennyi jó dolog van egy személynek az életében, akire vár otthon az állatja, és örvend neki, ha rossz napja volt, ha hosszú napja volt, lényegtelen, hogy milyen volt. És szeretnénk segíteni az állatokon olyan téren, hogy az állatszervezeteket segítsük ki, a kutyamenhelyeknek készítsünk reklámot, és készítsünk ilyen eseményeket, ahol majd meghívjuk az embereket, és keresünk az itt a kiskutyusoktól kezdve a nagykutyusokig, a cicáknak is, meg ugye bármilyen fajta állatnak őszintén. És emellett pedig szeretnénk olyan szintre jutni, ahol majd legyen egy ilyen webshop rész is, ahol a tulajok megkapjanak sokkal több kategóriát, kajától kezdve, játékok, akár ruhadolgok is az állatoknak, és minél több kategória, ahol tudnak vásárolni, és valójában egy ilyen nagy közösség, ahol az emberek tudnak keresni helyeket, hova menjenek, természetben, nem csak városba. Például azon dolgozunk, hogy a túrákat is valahogy tegyük be kategória szinten, és az emberek tudjanak menni túrázni is. Valójában egy ilyen weboldalt szeretnénk, ahol az állattulajdonosok megkapjanak majdnem mindent, amire szükségük van az állatoknak, meg ugye maguknak is, meg a közöttük lévő kapcsolatoknak is. Az egyik hosszú távú terv. A másik pedig az, hogy most már ugye Romániában lehet használni az applikációt magyarul is, és ez egy olyan dolog, amire már régóta vágytunk, hogy legyen lehetséges. Persze még vannak kisebb, nagyobb finomítások, amiket majd még meg kell tenni, de a következő nagy lépés az lenne, hogy például Magyarországra is tudjanak az emberek ugyanúgy szállást foglalni, meg kapni helyeket, ahol kutyabarát, állatbarát, resti, kávézók, ugyanazok a kategóriák, mi Romániában, és most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ugyanúgy a magyarországiak, de a Romániában lévő magyarok is fel tudják majd használni a Magyarországon levő helyeket is. Ez nemrég volt hozzáadva a applikációhoz, és ezen még kell egy kicsit finomítsunk, viszont mi nagyon örvendünk, hogy ennyi állatbarát hely létezik, és folyton nyílnak, és a különböző tulajdonosok változtassák meg az ötletüket arról, hogy igenis legyen kutyabarát vagy állatbarát egy hely, és nagyon örvendünk ennek, és szeretnénk, hogy egyre több ilyen hely legyen, viszont szeretném, hogy az állat tulajdonosok ne felejtsük azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mi meg kéne kapjunk, úgy amúgy, hanem ez egy olyan dolog, amit mi megköszönünk bármilyen helyre, ami befogad. És ugye itt arra gondolok, hogy bármilyen helyre bemegyünk, ugye állattal kéne vigyázzunk, hogy ne engedjük túl távol magunktól, kéne gondoljunk másokra is, ugye vannak személyek, akik félnek, és mi nem tudjuk, hogy ők lehet félnek, és akkor vigyázzunk erre is, meg vigyázzunk, hogy legyen minden rendben, és ugye ne zavarjunk mást is. Ugyanúgy örvendjenek mások is, mint mi. És ezt szeretnénk, hogy ez úgy maradjon meg, és ugye, ahogy mondtuk, a jövőben mi vágyunk arra, hogy egyre több és több hely nyíljunk, és a gazdik pedig használják ki minél több lehetőséget.
2: Az elmúlt percekben Kelemen Nórával és Robival beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Gazdatüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román tesztgyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdászvándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Acer Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Ugyanakkor további 5 szemét 24 órára őrizetbe vettek tegnap, és kényszerintézkedés elrendelését fogják kérni ellenük a bíróságon, közölte a csendőrség. Az ügyben a bukaresti ügyészség nyomoz, és folyamatban van további agresszíven viselkedő tüntetők azonosítása is. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. Fontos számunkra, hogy lakóhelyétől és iskolájától függetlenül minden érintett magyar diák ingyenesen hozzáférjen egy olyan felkészítő anyaghoz, amely kifejezetten az országos vizsgák követelményeihez igazodik. Azt szeretnénk, hogy a diákok megfelelő szakmai segítséggel magabiztosabban vághassanak neki a vizsgáknak, hangsúlyozta Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. A tesztgyűjteményeket román nyelv és irodalom szakos pedagógusok állították össze, figyelembe véve a magyar anyanyelvű diákok sajátos oktatási helyzetét és a rájuk vonatkozó vizsgakövetelményeket. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresán volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bíztam meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresán, jelentette ki Nikus Ordán. Emlékeztetett arra, hogy Muresánt 3 párt is javasolta, és európai parlamenti tapasztalata, valamint korábbi tárgyalási gyakorlata alkalmassá teszi a tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a parlament jelenlegi összetétele és a pártok álláspontja miatt nehéz feladat vár a kijelölt miniszterelnökre. Ugyanakkor derülátónak nyilatkozott Románia jövőjéről. Meggyőződésem, hogy az ország a politikai válság megoldásától függetlenül nyugatbarát pályán marad, és teljesíti vállalásait, köztük a költségvetési hiány csökkentésére és a hitelezőkkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségeit, jelentette ki. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdászvándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A Romániai Magyar Közgazdásztársaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra, az idei 2,5 napos program pedig, a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan, szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. Az idei vándorgyűlés központi témája a hagyomány és innováció, trendek a jövő gazdaságában. A konferencia arra keresi a választ, hogyan lehet a korábban bevált értékekre és tapasztalatokra építeni egy olyan gazdasági környezetben, amelyet a gyors technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térnyerése befolyásol. A 35. közgazdász vándorgyűlés idén is a gazdaság több területét érintő szakmai programmal készül, továbbá aktuális témákkal és kapcsolatépítési lehetőségekkel várja a résztvevőket szeptember 24 és 26 között Kolozsváron. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 le 26 bani, 1 amerikai dollár 4 le 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 le 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Híreink először címszavakban. Gazda tüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román teszt gyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdász vándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Acer Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Ugyanakkor további 5 szemét 24 órára őrizetbe vettek tegnap, és kényszerintézkedés elrendelését fogják kérni ellenük a bíróságon, közölte a csendőrség. Az ügyben a bukaresti ügyészség nyomoz, és folyamatban van további agresszíven viselkedő tüntetők azonosítása is. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. Fontos számunkra, hogy lakóhelyétől és iskolájától függetlenül minden érintett magyar diák ingyenesen hozzáférjen egy olyan felkészítő anyaghoz, amely kifejezetten az országos vizsgák követelményeihez igazodik. Azt szeretnénk, hogy a diákok megfelelő szakmai segítséggel magabiztosabban vághassanak neki a vizsgáknak, hangsúlyozta Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. A tesztgyűjteményeket román nyelv és irodalom szakos pedagógusok állították össze, figyelembe véve a magyar anyanyelvű diákok sajátos oktatási helyzetét és a rájuk vonatkozó vizsgakövetelményeket. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresán volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bíztam meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresán, jelentette ki Nikus Ordán. Emlékeztetett arra, hogy Muresánt 3 párt is javasolta, és európai parlamenti tapasztalata, valamint korábbi tárgyalási gyakorlata alkalmassá teszi a tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a parlament jelenlegi összetétele és a pártok álláspontja miatt nehéz feladat vár a kijelölt miniszterelnökre. Ugyanakkor derülátónak nyilatkozott Románia jövőjéről. Meggyőződésem, hogy az ország a politikai válság megoldásától függetlenül nyugatbarát pályán marad, és teljesíti vállalásait, köztük a költségvetési hiány csökkentésére és a hitelezőkkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségeit, jelentette ki. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdász vándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A Romániai Magyar Közgazdásztársaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra, az idei 2,5 napos program pedig, a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan, szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. Az idei vándorgyűlés központi témája a hagyomány és innováció, trendek a jövő gazdaságában. A konferencia arra keresi a választ, hogyan lehet a korábban bevált értékekre és tapasztalatokra építeni egy olyan gazdasági környezetben, amelyet a gyors technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térnyerése befolyásol. A 35. közgazdász Vándor gyűlés idén is a gazdaság több területét érintő szakmai programmal készül, továbbá aktuális témákkal és kapcsolatépítési lehetőségekkel várja a résztvevőket szeptember 24 és 26 között Kolozsváron. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 le 26 bani, 1 amerikai dollár 4 le 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 le 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztyén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 16. és 17. verséből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Testvérek, néhány mondatban az egész levél sűrítménye van előttünk. A sűrítményt sohasem lehet önmagában fogyasztani, azt mindig higítani kell, hogy ihatóvá és emészthetővé legyen. Pálnak az a vágya, hogy evangelizáljon, magából az evangéliumból fakad. Pál örömmel hirdette az evangéliumot, mint Isten általános gyógyszerét az emberiség lelki bajaira. A mi időnkben sincs más gyógyszer. Az akkori idők és a mi időnk hasonlósága szembetűnő. Akkor is, most is hatalmas az üdvösség utáni éhség, a megváltás utáni égő vágyakozás. A vágyakozók keresésre a római birodalom a vallási kínálatok sokasságát nyújtotta. Titkos keleti kultuszok, görög misztériumok, csillagjóslás és mágia, császárkultusz és a legszélsőségesebb nemi kicsapongások. Hasonló helyzet van ma is. Jósnők sokasága, keleti vallások bőséges kínálata, új szekták jelennek meg, melyekre jó pénzért is bőven van vevő. De ezek rabjai mindig valami belső bizonytalansággal maradnak. Ezért kell a tiszta evangélium, mely Jézusról szól. Csak hogy tudjuk, Pál sem mindig ezt hirdette. Korábban azt hitte, elég a törvény, annak megtartásán fáradozva juthat igazságra az ember. De Jézust megismerve rájött, hogy senki sem emelheti ki magát a hajánál fogva a mocsárból. Kellett valaki, aki az elveszett embert megmentse. Rájött, mint mindenki a megtérésben, hogy a betegnek orvosra van szüksége. Persze sok kortársa kigunyolta Pált ezért az evangéliumért. Túl botrányosnak tűnt, hogy egy kétes származású zsidó fiú lenne a messiás. És ő, a művelt farizeus határozottan kijelenti, nem szégyellem az evangéliumot. Mert rájött, hogy Isten sem szégyelte őt, az erőszakoskodót és üldözőt, hanem Jézusban kiállt mellette. Három konkrét következményét mutatja fel az evangéliumnak. Először is azért jelent meg, hogy üdvözítsen. Minden benne foglaltatik, amire az embernek szüksége van egy békés földi élethez és az örök üdvösséghez. Jézuson kívül nincs más út, igazság és élet. Másodszor az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, pontosabban, az evangéliumban Isten igazsága történik hozzánk, jön, mint feltétel nélküli hűség. Ő maga megtartja szövetségét, ő maga hűséges hozzánk. Ez a nagy örömhír. Harmadszor, ezzel az evangélium Isten erejének bizonyul, erőnek a cselekvő, dinamikus életre. Ugyanez az evangélium ad erőt az élet nehézségeinek, a próbák terheinek az elhordozásához is. Ez mindent áthat, ezért kell hitelesen és bátran képviselnünk. Az evangéliumhoz hittel kell viszonyulnom, másként nem lesz javamra, sem üdvösség nem származik belőle. De a hit is Isten ajándéka. Ebben pedig a zsidók is, a görögök is, azaz a vallásosak és nem vallásosak is részesülhetnek. Akkor Pál fontosnak tartotta, hogy először a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, aztán a pogányoknak. Jézusra azonban mindkettőnek, vallásosnak és nem vallásosnak egyaránt szüksége van. Ő kikerülhetetlen. A római levél nagy alaptanítása, amit Pál az Ószövetségből idéz, az igaz ember hitből él. Feltétlen bizalom ez abban az Úrban, aki soha meg nem csal minket. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, vajon miért olyan vonzó ma is a sokféle hamis lelki kínálat?
Miért hallgat szégyenlősen ma sok keresztjén az evangéliumról? Miért törik meg gyakran az evangélium ereje? És milyen előnnyel jár a hitből való élet?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Róma beliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

A bábeli torony építése. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve 11. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén, egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Eddig a felolvasott íge. Ha jól figyeltünk az ősi szövegre, bizonnyal észrevettük, hogy itt már nem egy emberről van szó, hanem az özönvíz utáni emberiségről, az özönvíz utáni emberi társadalomról, amely a szöveg szerint még megértette egymás szavát. Egy népvándorlás féléről van szó, hiszen fölkerekedtek és ismét letelepedtek Sinár földjén, a mai Tigris és Eufrátesz között egy völgyben. És mivel azt megfelelő településhelynek találták, ott megállapodtak. Majd mai szóval egy újításról hallunk. Új építő anyagot találnak fel, a téglát, hiszen azon a vidéken nincs kő, és nagyszerű új vakolatot, a szurkot, ami azon a vidéken, ahol a két folyó olyan gyakran kiöntött, igen jó összekötő és szigetelő anyagnak mutatkozott. Olyan jól, lelkesen indul ez a történet, hogy csak szimpátiával és együttérzéssel tudunk rájuk gondolni. Hiszen akkor ez a találmány legalább olyan jelentős volt, mint a mi korunkban a vasbeton vagy a civilizáció bármely újítása. Gondolom, az akkori társadalom éppen olyan örömmel és büszkeséggel figyelte ennek az újításnak az útját, felhasználását, mint ahogy ma örömmel tölt el bennünket az a gondolat, hogy megépítették Budapest újabb földalatti vasútját a legújabb eljárások felhasználásával. Még sok ezer év után is szinte szurkolunk az új építő anyaggal és szurokkal építőknek, amikor elhatározzák, hogy gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot. Miért is ne építenének? Hasonlattal élve, a legízletesebb levestől is elmegy az étvágyunk, ha hajszálat találunk benne. Ebben a nagyon ízesen és lelkesen kezdődő történetben ráadásul több hajszálat is találunk, amire a szöveg nem véletlenül hívja fel figyelmünket.
Mi itt a baj? Nem az építéssel van baj, hanem az építés céljával. Az ősi szöveg szinte nyomatékosan felhívja a figyelmünket egy szóra, amely egymás után kétszer is megismétlődik. Magunknak. Építsünk magunknak várost és tornyot. Szerezzünk magunknak nevet. Íme az özönvíz utáni emberiség, amely már csak magával törődik. Egy szó sem jelzi, hogy volna valaki közöttük, aki hálával emlékeznék még Noéra, ősapjukra, akit Isten kegyelmesen megmentett a víz özönből. Vagy akár egy mondat is jelezné, hogy oltárt építettek, és az egész vállalkozáshoz az Úr segítségét kérték. Nem, az új emberiség már csak magának akart várost és tornyot építeni, és magának kíván ezzel halhatatlan nevet és örök emléket szerezni. Sőt, a tornyot is úgy tervezi, hogy teteje az égbe érjen. Az özönvíz utáni emberiséget úgy mutatja be az ősi szöveg, mint amely már elvesztette közvetlen kapcsolatát az Istennel, amely új központot keres élete számára, és az hadd legyen egy égig érő torony. Valahogy úgy gondolják, hogy egy ilyen torony majd összetartja őket, mint a kerék agy a küllőket, és így megakadályozhatják a fenyegető folyamatot, a szétszéledés, a szétesés folyamatát. Valóban az eltűnt, elsüllyedt kultúrákkal foglalkozó tudomány ismer egy ilyen ősi kultúrkorszakot, amikor piramisokat és zikkuratokat épített az ember a maga dicsőségére, neve fennmaradására és aféle pótközpontnak, amely köré összebújtak. Kultúrtörténeti megfogalmazással talán így tudnám jelezni ezt a fejlődést, hogy először volt az Úr világa, amikor Isten volt a központ. Azután következett az urak világa, amikor elkülönültek az erős emberek, a testi, lelki, szellemi kiváltságosak, a nyáj embertől, a tömegtől, és azok uralkodni kezdtek emezeken. A piramis zikkuratok korszaka lett a világ urának világa. Amikor egy-egy ember még az urak világa fölé is emelkedett, és világ urának nevezvén magát a többi ember nevében is azok erejével, férjével, égig érő toronnyal akarta halhatatlanná tenni a nevét. Mert ezek a tornyok nem csak téglából és szurokkal épültek, vagy ahol volt kőből, hanem százezrek véréből is. Ez volt az a kor, amikor Isten helyett és az emberiség nevében egy-egy gigantitisben, őrültséggel határos nagyzási hobortban, megalomániában szenvedő Isten király égig érő tornyot építetett magának. Egy ilyen toronyról tudósít bennünket a Biblia is, a Bábel tornyáról. Egyébként az ásatásokat végző régészek meg is találták az örök időkre készülő nagy mű romjait, és ma már a nevét is tudják, Étemenonki, ami magyarul azt jelenti, az ég és a föld alapjainak háza. Az ókori görög történész, Hérodotosz, elég pontosnak tűnő leírást közölt róla. Szerinte összesen 8 szintje volt a 201 méter magas és széles toronynak. A modern régészet azóta rekonstruálta és megállapította valódi méreteit. Az Étemenonki magassága valószínűleg
csak 54 méter volt, a tetején lévő templom további 12 méter, tehát az egész égig érő torony összesen 66 méter magas. Ezen az óriási magasságon ma már csak mosolygunk, és így jobban értjük, mi az a gigantitis, így értjük meg mai ígénk 5. versét, amely félreérthetetlen isteni iróniát fejez ki a maga gyermekded módján, amikor így szól, az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Félreérthetetlenül azt fejezi ki az ősi szöveg, hogy amiként egy embernek mélyen le kell hajolnia, hogy egy kis hangyabolyt megszemléljen közelről, úgy szállt le az Úr, hogy megnézhesse az égig érő tornyot. Nem mintha enélkül nem tudta volna, mi történt, de csak így tudja az ősi szöveg az isteni iróniát kifejezni. Így értjük meg, hogy amit az ember az ég és a föld alapjának nevez, ahhoz Istennek le kell szállnia, hogy egyáltalában észrevehesse. De ez az isteni irónia egyben kritika is. Ó, te nagyzási hobortban, gigantitisben szenvedő ember, amiről te azt hiszed, hogy az égig ér, és az ég és a föld alapja, amiről te azt hiszed, hogy örök és eltörölhetetlen, és időtlen nevet szereztél vele. Isten előtt nem több, mint egy parányi hangyabój. Ma van, holnap nincs. A következő versekben különös képet ad szövegünk Istenről, mintha féltékeny volna az emberre. Olyannak mutatja be, mint egy rosszkedvű strandőrt, aki meglátván a kisgyerekek homokvárát, arra menet szétzavarja őket, hogy a magára hagyott homok építményt az első szél és eső szétmálassza. Pedig a 6-tól 9-ig terjedő versek nem a féltékeny Istenről adnak képet, hanem a féltőn szerető Istenről. Így fejezi ki ezt az ősi szöveg. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. Azaz, az égig érő tornyot építő emberiség munkájának ez csupán a kezdete. Itt valami nem jó kezdődött el az emberiség életében, és az emberiséget féltőn szerető Isten közbelép az emberiség érdekében, hogy ezzel a közbelépéssel örök időkre tudatosítson valamit. Azt, hogy valakit kifelejtettél, ember, az egyébként imponáló terveidből, engem. És ez nem nekem rossz, hanem neked. Mintha Isten azt üzenné örök időkre az emberiségnek, hogy ha egy gigantitisben fölét kerekedő embertársad kerül az én helyemre, mert engem kifelejtettél számításaidból, annak te adod meg az árát, építheted a városodat, az égig érő tornyokat, de mindig a véreddel fogod építeni. Bármilyen új lesz az építő anyag, te leszel a kötő anyag, a te véred, a te verejtéked, a te könnyed, hogy az aktuális világ urának az örök dicsőségét hirdesse. Ha engem kifelejtesz, mindig Bábelt építesz, és az maga alá temethet. Azóta tudjuk, hogy a Bábel tornyának építése az Istent kifelejtő ember munkájának
csak a kezdete. Azóta a véres történelem írás, ha más néven is, újra és újra megemlékezik egy-egy újabb bábeli kísérletről, kicsiben vagy nagyban, amely szépen és lelkesen és jól indul, és a vége mindig egy nagy összezavarodás. Miért? Mert csak maguknak akarták építeni a maguk dicsőségére, sokak, sokszor milliók vérével, testével, életével. Csak három példát hadd mondjak. Az 1780-as évek óta nem volt földrengés Szicíliában, Messinában. Így tehát az 1900-as években minden szakértő figyelmeztetése ellenére nagy emeletes házakat kezdtek építeni. Így érték meg az 1908-as karácsonyt. Karácsony táján az új és modern áruházak falaira és oszlopaira és a kiárusítást hirdető plakátok közé ezt a feliratot ragasztotta az egyik építető vállalat, amelyik új házaival dicsekedett, hogy No Bambino, azaz Jézuska, küldj csak egy kis földrengést, ha tudsz, a mi házaink mindent kibírnak. 26-án jelentek meg a plakátok, és két nap múlva, 28-án, pár perc alatt Messinában, kőkövön nem maradt. 100 000 ember maradt holtan a romok alatt. 1912-ben indult első és utolsó útjára Titanic, az akkori világ legnagyobb hajója, a technika csodája, hogy rekordidő alatt New Yorkba érjen. Történetét jól ismerjük. Jéghegynek ütközött az úszó csoda, s a hajópalota közel 1800 utasa közül igen kevesen menekültek csak meg. Az sem túl közismert tény, hogy a felavatáskor a hajó tatján egy óriási plakáton ez volt olvasható, ezt az Isten se süllyesztheti el. Amikor pedig még a száraz dokban festették a hajót, a vízszint alatti részre ezt a négy szót mázolták óriási betűkkel a látogatók nagy mulatságára. Se Isten, se pápa. Ott, azon az oldalon szakadt be a hajó oldala. 1941 nagypéntekén fiatal menyasszonyommal megrendülten hallgattuk egy svájci otthonban a rádió rendkívüli adását. Az akkori világ gigantitisben szenvedő, megalomániás emberének üdvözletét hallottuk elborzadva, hiszen akkor jelentette be, hogy parancsára megindult a Szovjetunió határán át a milliós hadsereg. Elordított érvelését ezzel fejezte be, most pedig megalapítom az 1000 éves birodalmat, és Isten velünk van. Hogyan is mondja az ősi szöveg? Az Úr pedig ezt a bábelt is hagyta ledőlni. Befejezésül csak ennyit. Bábel tornya óta sokszor akarta az ember elérni az eget. Azóta imponálóan megsokszorozta a 90 métert. Az eget azonban maga Isten hozta el a földre, amikor egy betlehemi istálló fölött összeért az ég a földdel. Amikor az ember fiában itt járt közöttünk, az Isten fia, és amikor az első pünkösd alkalmával ellen Bábelt teremtett, mert az evangéliumot azóta is minden nép a maga anyanyelvén hallja és érti. Az ellen Bábel
Szentlélekkel teljes, ahol mindenki egy irányba figyel, és akkor is megérti a másikat, ha az szüntelen más nyelven beszél. Megérti, mert meg akarja érteni a Jézus Krisztusért, akinek legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindörökké. Ámen.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Híreink először címszavakban. Gazda tüntetés. További 5 csendőrökre támadó szemét vettek őrizetbe. Ingyenes román teszt gyűjteményt kapnak a magyar nyelven tanuló diákok. Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással az államfő. Ismét Kolozsváron rendezik meg az RMKT közgazdász vándorgyűlést. Kolozsváron ma enyhén esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A fővárosi csendőrség tegnap bejelentette, hogy további 5 szemét őrizetbe vettek a keddi bukaresti gazdatüntetésen történt incidensek miatt. A közlemény szerint eddig összesen 55 erőszakosan viselkedő szemét állítottak elő a hatóságok a keddi Viktor J. téri tüntetés résztvevői közül, és a rendőrségre kísérték őket. A hatóságok 33 bírságot róttak ki, összesen 66.800 leértékben, számolt be az Acher Press. Az erőszakba torkolt gazdatüntetés 4 résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték még szerda éjjel. Ugyanakkor további 5 szemét 24 órára őrizetbe vettek tegnap, és kényszerintézkedés elrendelését fogják kérni ellenük a bíróságon, közölte a csendőrség. Az ügyben a bukaresti ügyészség nyomoz, és folyamatban van további agresszíven viselkedő tüntetők azonosítása is. Az RMDS és a Communitas Alapítvány idén összesen 15.350 román nyelvi és irodalmi tesztgyűjteményt oszt ki magyar tannyelven tanuló vizsgák előtt álló diákoknak. A program keretében 8.950 példányt a 8. osztályosok, 6.400 példányt pedig a 12. osztályos tanulók kapnak meg. Fontos számunkra, hogy lakóhelyétől és iskolájától függetlenül minden érintett magyar diák ingyenesen hozzáférjen egy olyan felkészítő anyaghoz, amely kifejezetten az országos vizsgák követelményeihez igazodik. Azt szeretnénk, hogy a diákok megfelelő szakmai segítséggel magabiztosabban vághassanak neki a vizsgáknak, hangsúlyozta Mihály Falvi Katalin, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. A tesztgyűjteményeket román nyelv és irodalom szakos pedagógusok állították össze, figyelembe véve a magyar anyanyelvű diákok sajátos oktatási helyzetét és a rájuk vonatkozó vizsgakövetelményeket. A 8. és 12. osztályosoknak szánt tesztgyűjteményeket az RMDS megyei és területi szervezetei már átvették. A cél, hogy a következő időszakban a kiadványok eljussanak minden érintett magyar tannyelvű oktatási intézménybe, onnan pedig minden 8. és 12. osztályos magyar diákhoz. Nikus Ordán tegnap bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. Az államfő elmondta, hogy Muresán volt az első számú jelöltje, és ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Romániának kormányra van szüksége. A több órás egyeztetés ellenére sem körvonalazódott parlamenti többség, ezért azt a szemét bíztam meg kormányalakítással, akit ma a legtöbb párt támogatott. Ez a személy Siegfried Muresán, jelentette ki Nikus Ordán. Emlékeztetett arra, hogy Muresánt 3 párt is javasolta, és európai parlamenti tapasztalata, valamint korábbi tárgyalási gyakorlata alkalmassá teszi a tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a parlament jelenlegi összetétele és a pártok álláspontja miatt nehéz feladat vár a kijelölt miniszterelnökre. Ugyanakkor derülátónak nyilatkozott Románia jövőjéről. Meggyőződésem, hogy az ország a politikai válság megoldásától függetlenül nyugatbarát pályán marad, és teljesíti vállalásait, köztük a költségvetési hiány csökkentésére és a hitelezőkkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozó kötelezettségeit, jelentette ki. Kolozsváron az Auditorium Maximum épületében rendezik meg a 35. közgazdász vándorgyűlést szeptember 24 és 26 között. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság rendezvénye 2020 után tér vissza Kolozsvárra, az idei 2,5 napos program pedig, a már jól megszokott RMKT rendezvényekhez hasonlóan, szakmai előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi programokkal várja a résztvevőket. Az idei vándorgyűlés központi témája a hagyomány és innováció, trendek a jövő gazdaságában. A konferencia arra keresi a választ, hogyan lehet a korábban bevált értékekre és tapasztalatokra építeni egy olyan gazdasági környezetben, amelyet a gyors technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia térnyerése befolyásol. A 35. közgazdász Vándor Gyűlés idén is a gazdaság több területét érintő szakmai programmal készül, továbbá aktuális témákkal és kapcsolatépítési lehetőségekkel várja a résztvevőket szeptember 24 és 26 között Kolozsváron. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős és enyhén esős időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és a Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szeptember 18-án, péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely ma Dag Hammarskjöld, svéd Nobel békedíjas diplomata, az ENSZ második főtitkárától származik, és így szól. Soha ne tagadd meg az elveidet, a béke és a nyugalom kedvéért. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, hogyha velem tartanak délután 3 óráig. Adásunkat a napáhítatával indítjuk, utána kalendáriumot lapozunk. 14 óra 25 perckor az Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló rovatunk következik. 13 órakor híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebbeket rádió közelbe, hiszen folytatjuk Mátyás király történetét. Ezt követően szempontok rovatunkkal sugározzuk. 14 órakor ismét hírekkel jelentkezek, majd versrovatunkkal sugározzuk. 14 óra 20 perckor pedig Grand Work angol nyelvű rovatunkkal várja hallgatóinkat Szecsődi Árpád kollégám. Ezzel várom Önöket tehát a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy hívhatnak minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Ha személyesen szeretnének minket felkeresni, akkor megtehetik Kolozsváron, a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most a napáhítata csendül fel Albert Mária tolmácsolásában.

Mai elhitatunk címe: Megmentő kezek. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 33-tól 34-ig terjedő versei.

Ma Danielle Bollinger, Missouriben, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Este a teheneink ellenőrzése közben édesapámmal találtunk egy megárvult borjút, aminek az egyik patája beszorult a szöges drótkerítésébe. Fáradt volt már, állni sem bírt. Kézben vittük a mezőn át a kocsinkhoz, aggódva hazaszállítottuk, vajon megéri-e a reggelt. A családunk cumis üvegből etette a kis borjút egy hónapon át, mire képes volt szilárdat is enni. Gyorsan nőtt és hamarosan visszanyerte erejét. Mára már ő maga is borjakat ellett. Emlékszik apámra, és ha meglátja, oda megy hozzá, nyalogatja a cipőjét. Gyakran előfordul, hogy ha minden reményt elveszítünk, Isten egy másik emberen keresztül nyújt segítő kezet. Emlékezzünk, hogyan segített a samaritánus azon az emberem, akit a rablók félholtra vertek, először bekötötte sebeit, majd a szamára tette, és elvitte egy fogadóba, hogy ott tápolják. Isten szeretetének megosztására millió lehetőségünk van. Talán pont minket indít arra, hogy segítsünk másoknak betegségben, függőségben, gyászban, anyagi terhek és más súlyos bajok közt. Soha nem tudhatjuk, mit jelent valakinek a segítségünk. És arra is van lehetőség, hogy elfogadjuk a segítséget környezetünkben.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, segíts mások felé fordulnunk, amikor látjuk szenvedésüket. Add, hogy mi is tudjunk segítséget kérni, és elfogadni azt. Amen.

Isten ajándékaival könnyebb segíteni másokon. Vallja ezt Daniel Bollinger, Missouriben, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a gazdálkodókért.

A nap áhítatat csendült fel Albert Mária tolmácsolásában. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Bíró István segítségével.

Szeptember 18-a az év 261. szökőjében 262. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 104 nap van hátra. Kalendári munkát hallják.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események a következők. 1289-ben ezen a napon adományozta IV. László magyar király a kunok és a tatárok elleni harcban magukat kitüntető székelyeknek a tordai várhoz tartozó aranyos birtokot, és ezzel megveti aranyos szék alapját. Ezen a napon 1490-ben megkoronázták II. Ulászló magyar királyt. Szeptember 18-a a Chilei Köztársaság nemzeti ünnepe. A dél-amerikai országban a 16. században kezdődött a spanyol uralom, amely 1810. szeptember 18-án a Santiago-i forradalmi junta beiktatásával ideiglenesen véget ért. Ezen a napon 1973-ban New Yorkban az ENSZ közgyűlésének 28. ülésszakán az NDK-t, mint 133. és az NSK-t, mint 134. tagot felvették az Egyesült Nemzetek szervezetébe. Ezen a napon 1989. szeptember 18-án megszületik a megállapodás a békés politikai átmenetről Magyarországon, de azt nem írja alá minden résztvevő. Az ellenzéki kerekasztal széthullik, új politikai küzdelem kezdődik, ezzel lezárul a háromoldalú rendszerváltó tárgyalások első fázisa Magyarországon. A tárgyalásokon elért eredmények ellenére 1989. szeptember 18-án Tölgyesi Péter az SZDSZ nevében nem írja alá a tárgyalások alapján készült megállapodást, népszavazást kezdeményez a kimaradt, illetve tisztázatlanul hagyott kérdésekről. Elépések következtében Magyarországon nem elnöki, hanem parlamentáris rendszer jött létre.

A fontosabb történelmi események után a mai napon született híres személyiségek nevei hangzanak el. Ezen a napon született 53-ban Trajanus római császár. 1684. szeptember 18-án született Johann Gottfried Walter zeneszerző. 1916-ban ezen a napon született Simándi József Kossuth díjas magyar operaénekes. Ezen a napon 1927-ben született Kőrös Endre Széchenyi díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1942-ben, szeptember 18-án látott először napvilágot Szűcs Kálmán magyar költő, író.

A születési évfordulók után azokra az ismertebb személyekre emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. Ezen a napon halt meg 96-ban Titus Flavius Domitianus, római császár. Ezen a napon 1783-ban hunyt el Leonhard Euler, svájci matematikus. 1903. szeptember 18-án halt meg Padórián Jenő, hegedűművész, zeneszerző. 1963-ban hunyt el ezen a napon Benedek Tibor, magyar színművész. 2015. szeptember 18-án halt meg Békés András, Kossuth-díjas, magyar rendező.

Most evangélikus rádiómisszió lélekhangoló rovatunk következik. Milyen területeket érint, és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztényeknek szerepe ebben? Misszió és teremtés címmel rendezték meg az Evangélikus Missziói Központ konferenciáját Pilis Csabán. Czövek Tamás teológiai tanárnak, az ugyanezzel a címmel kiadott könyv szerzőjének ott hallott előadása alapján gondolkodhatnak el hallgatóink a válaszon.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a Jelenések könyvében olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket, miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. Tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltása, ugye erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amely ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökkévalóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról e világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük, Isten országának és uralmának a hirdetőiként szóval és tettel tanúskodjunk erről az új teremtésről. A apostolok cselekedetei elején Lukács még egyszer szembesíti a tanítványokat, vagy az olvasókat azzal, hogy a tanítványok mennyire értetlenek. És ez nagyon érdekes. A Lukács evangélium a végén, a 24. részben, ott ismerik az Emmausi tanítványoknak a történetét, két tanítvány értetlenkedik és gyászol, hogy hát akiről azt gondoltuk, hogy a messiás lesz, az íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A 6. versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akartak, politikai hatalmat. Enélkül lehetetlen rendet tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.

Az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első négy felvonása van kész, az ötödik az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az ötödik felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első négy felvonást. Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az ötödik felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvassuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói, jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban? Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közössége, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban.
Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelen neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot. Szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

Következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent, nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peres ügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i fejlesztési központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző, és most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünk eltörődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi perpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lawndale-ben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvos beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? A munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a lawndale-i gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

Milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czövek Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat péntek déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Ebben az órában hamarosan híreket mondok. Utána mesekosárovatunkkal várjuk a legkisebbeket rádió közelbe. Ezt követően szempontok műsorunkat sugározzuk. 14 órakor ismét hírekkel jelentkezek, majd versrovatunkba várom Önöket. 14 óra 20 perckor pedig Grand Work angol nyelvű rovatunkkal várja hallgatóinkat, Szecsődi Árpád kollégám. Ezzel várom Önöket tehát a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Grindiánu azt javasolja, hogy a PESZED ne szavazzon bizalmat a Murasán kormánynak. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a juh és kecske tenyésztők. Megkezdődtek a választások Oroszországban. A háborút ellenző pártot kizárták. Erdélyi művészi idén a Kaszás Attila díj. Barta Boróka kapta a rangos elismerést.

0: Az előrejelzések szerint ma elsős borongós időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Szorin Grindianu, a Szociáldemokrata párt elnöke azt fogja javasolni a hétfői vezetőségi ülésén, hogy a párt ne szavazzon bizalmat Sigfrid Muresan kijelölt miniszterelnök, Nemzeti Liberális Párti LP képviselő kormányának. Grindianu erről tegnap este beszélt a Románia TV-nek. Ezzel fogok előállni, és ezt fogom javasolni a kollégáimnak. Ne szavazzunk meg ezt a javaslatot, amely szégyenletes. Utána pedig a PESZEDE szempontjából a dolog lezárult. A PESZEDE nem fogja megszavazni, bárki is hívjon. Fogalmazott Grindianu, a Brüsszelből érkező esetleges nyomásra utalva, tekintettel arra, hogy Muresan európai parlamenti képviselő. A juh- és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVHA kóddal rendelkező juh- és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Acel Press hírügynökség. Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint ma reggel 8 órakor megkezdődtek a három napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiség közép-európai idő szerint tegnap este 10 órakor, az utolsók pedig a nyugati régióban ma reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Noha 3-nak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá, számol be az MTI. A szövetségi parlament alsóházában, az állami dumában 405 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka 4 jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a 4 döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószentmiklósi Teátrum. A Kaszás Attila díjért idén Barta Boróka mellett Kelemen Zoltán, szombathelyi Vörös Sándor színházban tevékenykedő színészt, Ötvös Andrást, budapesti Vígszínházban színészt és Pap Lujza, zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban versenyzett. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma esős, borongós időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecse Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti nap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Gyerekek, remélem már a rádió közelben vagytok, hiszen kezdődik a mesekosár rovatunk.
1: Mesekosár.

Mátyás király és a pásztor. Mikor még fiatal király volt Mátyás, felöltözött parasztnak, mert meg akarta ismerni a népét. Jártában, keltében elérkezett egy szép nagy pusztára. Ott legeltette a nyájat egy öreg juhászgazda három bojtárával. Éppen hozzákezdtek volna a reggelihez, amikor a tűz mellé toppant rongyos szűrben egy szegény vándorlegény. Tisztességgel köszön a pásztoroknak. Jó reggelt kívánok kenteknek. Kedves egészségükre az éjszakai nyugodalmat. Az öreg gazda mindjárt megkérdezte. Nem ehetnél, öcsém? Kétszer se kérjek, azt uram, mondta a vándorlegény. Mert egyszerre megmondhatom, hogy leszakad a nyál a nyelvemen, ennek a levesnek a jó szagára. Ülj le hát te is, öcsém. Lakjál jól Isten nevében. Kihoztak a kunyhóból még egy kis széket, leültették a legényt a bojtárok közé, és adtak neki is egy hosszú nyelű vaskanalat. Mert így eszik a pásztorok a lebbencset, kis széken körös körül ülve a kondért. Hát, amint a vándor legény egy párszor megmártja a vaskanalat a lebbencsben, nagyot koppint az öklére, a maga kanalával az öreg számadó. Aztán miért kaptam én ezt, gazduram? Azért kaptad, öcsém, hogy ne nyúlj a kondérba előre, mindig csak a többivel egyszerre. Jól van, esznek tovább. Egyszer az öreg még sajgósabbat koppint a vendég kezére. Hűny a boldogját, felrántja az öklét a legény a szájához, és megfújkálja. Hát ezt meg miért kaptam, gazduram? Ez csak azért, öcsém, hogy megtudd, sose nyúljál más elébe, csak magad elébe nyújkálj a kondérba. Akkor a vándor legény felállt a kis székről, lehajította a rongyos szűrt, s ott állt aranyban, gyémántban a pásztorok előtt. Tudjátok meg, emberek, én vagyok Mátyás király. Hát a szegény juhászok mind térdre borultak előtte. Írgalom, kegyelem, felséges királyunk! Mátyás meg csak mosolygott. Keljetek fel, jó emberek, nincs harag. Kend meg, gazduram, feljön velem ezzel a vaskanállal Budavárába, de aztán mind a nagyuraknak a kezére csapkodjon, mert az is mind előre nyúlkál a tálba, meg szeretik a mások orra elől elkapkodni a falatot. Így is lett. Tudjuk, a lebbencs törvényeivel uralkodott azok között, a haramia nagyurak között, Mátyás király.

0: Hogy nem, de egyszer Kolozsvárra jövet, elveszett az úton, el a török követ.
1: Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ, fényes kísérettel.
0: Ahogyan csak jöhet Konstantinápolyból egy szultáni követ.
1: Fötte a lovát is, sejem brokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ.
0: Turbánjára forgót, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ.
1: Csillogtatta a nap a sok drága követ, éjszaka sem veszthet el egy ilyen követ.
0: Mégis, amint mondják, enyettáján jövet, kámforrá változott, oda lett a követ.

0: éve, hova lett a követ?
1: Se híre, se hangva,
0: kerékbe is törett mindenkit, ha elé nem kerül a követ.
2: Halálkia!
0: Aki parancsot nem követ, reggelre meglegyen az elveszett követ.
3: Agák, bégek, vasák, ki csak számba jöhet, indulnak keresni, hol lehet a követ. Jöttek!

a mai napig nem tudjuk, az öreg szultántól mi hírrel jött volna a követ. Hódolatot kívánt, vagy csak aranyövet. Ónkupát szegődni jött volna a követ. Hódoltatni ide, ugyan jönni jöhet, de amit

0: követ.
1: Vénséges fény pince mélyén ült a követ.
0: Az történt ugyanis, enyedre bélyövet, szörnyen megszomjazott, s vizet kért a követ.
2: De vízzel enyeden, ó nagyságos követ, akkor

0: a szöveg. Még most is ott iszik az elveszett követ. Agák, végek, vasák, enyed táján jövet. Jutottak a nyomon, ahová a követ.
1: Ott van a szultán is, azt újja, hadd öreg. Tudtam én, hogy el...

majd szokni falut.

0: Mesekosár rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következő percekben szempontok rovatunkat hallhatják, melyben a szorongás lesz a téma.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban fiatal és idősebb generációk véleményeit, meglátásait hallhatják különböző témákról. Mai műsorunk két vendége Mádli András rádiónk önkéntes munkatársa, illetve Kun Tamás a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok hallgatója. A mai témánk a szorongás lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk. Amikor kitaláltad, Tamás, ezt a következő témánkat, pont a sorozatban ott tartottam, hogy a nő szorongással küzdött, amit elnyomott magába, és nem is, hogy depresszióvá alakult, de hogy arra lett figyelmes, hogy nem vesz levegőt. Csak úgy, hogy hirtelen ennyibe, hogy ez volt a sorozatban. Szerintetek mi számít szorongásnak a legkisebb dologtól, mondjuk a legnagyobbik?
1: Hát, mi számít szorongásnak? És mi számít félelemnek? Tegyük fel.
0: Uh-huh. Jó, akkor tegyünk egy különbséget.
1: Uh-huh. Szerintem jó így ezzel kezdeni. Mert uh-huh. Hát, a félelem az egy olyan érzés, amit meg tudjuk mondani, hogy mitől félünk pontosan. Nem tudom, félek például a fogorvostól, vagy félek a vizsgáktól. Míg a szorongásra nem mindig tudunk rámondani, na most ezért, emiatt szorongok. Szóval a szorongás az egy sok érzés egy helyen, ami stresszé változik, és már oda fajul, hogy észre se veszik, hogy nem veszünk levegőt, igen. Most mi lehet szorongás, vagy mi vezet a szorongáshoz?
0: Nem, mi lehet a... Tegnap este játszottunk egy társasjátékot a barátaimmal, aminek az volt a lényege, hogy elmondtál egy szituációt, és el kellett mondani a legkisebbtől a legnagyobbik, és utána meg kellett adni a számot, hogy ez volt az 1-es, 2-es, ez volt a 8-as, az meg a 10-es. És gondoltam, hogy akkor most tegyünk egy olyan próbát, hogy mondjuk mi az a szorongást kiváltó ok, amit 1-essel pontoznátok, és mi az, amit 10-essel.
1: Most már értem, mire célzol, viszont nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne így kivitelezni, mert egyes embereknek lehet az 1-es, az 10-es. Vagy ahogy van az a mondás, hogy azért sírunk, amiért más röhög.
2: Az én első reakcióm erre meg az, hogy én erre a vizsgára nem készültem fel. Nem érzem, hogy tudnék erre a kérdésre jól válaszolni, mert szerintem jól mondja Tamás. Egy, hogy nagyon szubjektív a másik, meg hogy mélyen be kéne másszunk a szaktudásba, és egyikünk se éppen szakképzett a téren. De ahhoz kapcsolódnék a félelem és a szorongáshoz, hogy a félelmet még valamennyire meg lehet menteni. Tehát, hogyha tudom, hogy mitől félek és vállalom, akkor esetleg abból ottan cselekedhetek, és tanulhatok belőle, vagy felkészülhetek, és megoldom a helyzetet. Van az a magyar mondás, ami nekem nagyon tetszik, hogy jobb félni, mint megijedni. Meg vagyok győződve róla, hogy itt nem szorongásról van szó, hanem arról, hogy ismerjem fel a nehézségeket egy dologban. Meg van engedve az a negatív emóció, hogy júj, de ez új, ez nehéz, ez ismeretlen, na akkor mi legyen? Mert hogyha nem foglalkozok ezekkel, hogyha azt a félelmet én nem vállalom és nem cselekedek ebben a helyzetben, akkor jöhetnek a meglepetések. A meglepetések azok meg... szabbak általában, mint hogyha nem készültem fel a helyzetnek. A szorongást meg én egy stresszel asszociálom, egy ilyen diffúz, rossz érzéssel, vagy akár félelem az élettől. Mostan használtam a félelem fogalmat, de diffúz, nem megnevezhető, és nem megoldható.
1: Igen, hát én most úgy hallottam valahogy, vagy olvastam, hogy a szorongás az a biztonság és a bizalomnak a hiánya. Úgyhogy ebből indul ki az egész. És hogyha megnézzük a mai világot, hogy mennyi bizonytalan dologban, pusztán azért, mert hogy mennyi választhatóság van a világban, hogy tényleg számtalan mindenhol választani kell, és annyiféle választani való van, hogy már nem tudod pontosan, hogy melyik a jó válasz, melyik a jó döntés, hogy merre hajoljak, és hogy lesz a jó. Úgy észreveszi az ember, hogy azért tényleg ez a szorongás, ez könnyen kialakulhat.
0: Mikor alakulhat ki először a félelem érzet? aztán a szorongás érzet. Értem ezt úgy, hogy mondjuk iskolában, felmérőktől, vagy vizsgáktól, vagy inkább már felnőtt korban, amikor már tudatosul is bennünk, hogy mit érzünk.
1: Hát szorongás például lehet úgy félelemből kialakuló, mint ahogy András mondta, hogy a félelem abban az a jó, hogy azt megmond, arra van megoldás. Lehet, hogy a szorongás éppen abból lett, hogy a félelemnek nem lett megoldása. Nem álltunk vele szembe. És emiatt érezzük úgy, hogy lehet, hogy egyszer hogy félünk valamit, és emiatt több olyan emlékünk van, ami negatív, és emiatt félünk végig, és ez csatlakozik a stresszel, és a minden egyébben, és ebből lesz szorongás. Míg, hogyha például én tudom magamról, hogy nem tudom, félek a sötétbe, tegyük fel, és ezért tudom, sötét helyekre zárom be magam, amit megszokom, vagy nem tudom, hogy erre éppen mi a megoldás. De hogyha megszokom egy idő után a sötétben való, nem tudom, alvás vagy létet, akkor utána nem lesz később belegondolom.
2: Merem azt mondani, hogy a szorongást kívülről szinte lehetetlen megérteni. Akármennyire igyekeznénk, nem tudjuk elképzelni, hogy mi van a másik lelkében, hogy hogyan érződik, hogy hogyan épült. Az nem azt jelenti, hogy ne próbáljunk segíteni, de szerintem az olcsó segítség, hogy hagyd, mert majd minden jó lesz, hogy nincs mitől, nincs semmi okod réá, az nem igazán.
1: Az a legrosszabb válasz, hogy ilyen.
0: Hogy tudunk segíteni kívülállóként?
2: Alkalmas lenni? Dani, nézd, itt vagyok, vagy nézd, eljöttem, hogy nézzem meg, hogy megy dolgod. Ha tudom, hogy mit tesz jót a másiknak, akkor esetleg ne várjam meg, kérdezze meg, hogy viszunk egy kávé, vagy egy csokit, vagy gyere menjünk fagyizni, vagy gyere menjünk egyet sétálni. Oké, a nagy szorongást én már depresszióval asszociálom, tehát nem tudom, hogyha van egy határ a kettő között, vagy tényleg valamennyire összenőnek, és szinte egyszerűbbnek látom azt, ami akut, ami hirtelen, ami jött, de el is megy. Tehát annak van megoldása, még hogyha nem is könnyű és nagyon kínos, de vannak azok a krónikus esetek is, amikor tulajdonképpen az egész világ nyomassza az illetőt, és már rég úgy van, és kevés kilátás van, hogy megoldást találj, vagy ő nem lássa, hogy találhat megoldást, mert sose talált. Réa, ez szerintem még szomorú. Nem könnyű téma. Mert amit nem értünk, vehetünk komplikált szerkezeteket. Hát a számítógépet már éppen rontani nem lehet, de olyan is volt, aki az egész szoftvert a kosárba dobta, és kitörölte, és aztán csodálkozott, hogy nem működik. De olyan helyzetekben, ahol nem értsük, hogy mi van és hogy működik, jó, hogyha óvatosak vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy nem közeledünk, vagy hogyha veszélyben vagyunk, hogy minket is lehúzzon, akkor lehet, hogy jó óvakodni, mert ha lehúz a másik maga után, akkor rajta se segítettem, ez nagyjából az úszással vagy a fulladással párhuzamba. De ugyanakkor a fulladónak például, hogyha már ezt említettem, ki lehet nyújtani egy ágat, vagy egy farmert, vagy valamit, hogyha én nem merek, vagy nem tudok elég jól úszni, hogy úgy segítsek rajta. Hogyha ez alkalmas, vagy ha nem, akkor van egy ilyen gyerekkori jelenet, szemtanúja voltam, ahol a deltába voltunk, és a deltába furcsán folyik a víz, és az egyik jó úszó srác, pár nálam egy pár évvel nagyobb volt, tehát én lehettem 13-14, ő lehetett 16-17, nagyon derék srác, fuldoklott. És kiáltottunk egy nagyot, a tanár az vagy, nem csak sporttanár volt, hanem pólót tanított valamikor, tehát póló edző volt, és már idősebb volt, tehát lehetett, akkor nekünk 50 nagyon idős volt, de azonnal felpattant, rohant neki a helynek, annyit csinált, hogy ledobta a sapkáját, beugrott a vízbe, és kidobta a partra ezt a derék srácot. Tehát nem jött, hogy higgyük, hogy ilyen is lehet. Tehát nem tudom én segíteni, de jeleznem valakinek, aki tudja, és hogyha még időbe szóltam, hogyha tényleg tudta a dolgát, kidobta a partra. Nem tudom, hogyha így egy az egybe át lehet helyezni, mert a szorongás az sokkal mélyebbre megy, főleg múltban, tehát mély gyökerei vannak, nem vagy vízbe, amelyikből úgy, ahogy belecsúszt, úgy ki is tudsz csúszni.
1: Hát csak annyit fűznék hozzá, hogy az egyik nem megoldás viszont enyhíti a helyzetet, hogyha a szorongembernek fontos az, hogy tudja azt, hogy vannak mellette, hogy tudja azt, hogy nincsen egyedül. Ez legyen egy jó barát, legyen a család esetleg. Az az érzés már, hogy nincsen egyedül, az szerintem már nagyon sokat segít. Mert már lehet, hogy az is hozzáad az egészhez, hogy ő attól is meg ijedve, hogy most nem tudja, hogy mit érez, úgy érzi, hogy ő érez csak így egyedül, és még az is rádob az egészre, még amiatt is szorongat.
0: Nem tudom, én még kisebb voltam. Nálunk ez nem volt annyira megfogott téma, hogy valaki szorong, vagy a félelem még igen, mert a félelem az mondjuk úgy, hogy hétköznapibb egy kicsit. De ez a szorongás, szerintem legelőször az angol kifejezéssel találkoztam, és akkor néztem utána, hogy mit is jelent, és hogy mi az. Hát nem tudom, szerintem ilyen 16-7 éves lehettem. Ez napjainkban kezdett el kiszélesedni, és ezt idézőjelesen mondom, vagy jelen volt mindig, de nem volt ennyire nagy hangja.
2: Egyértelmű, hogy régebben nem lehetett kommunikálni, tehát nem létezett semmi olyan hálózat, mint a Facebook, és akkor a kommunikáció az megállt azoknál, akik regényeket vagy novellákat írtak, mert csak azokat ismerjük akkor, vagy esetleg újságcikkek, de ott addig is az információ vagy a helyzet több kézen át volt szűrve. Ha Tess D'Urbervillet vesszük például, ha már regényekről beszélünk, szerintem az egy elég komplex életet ír le, ahol egy csomó érzelem volt háttérben, és nem fogok mindent elárulni, de robbanóképpen élte ki a vége felé a Tess a frusztrációit, vagy a félelmeit, vagy a szorongásait. Szerintem régebb se volt könnyű élete az emberiségnek, mert most, ahogy a friss háborúval a szomszédban lássuk, nem olyan nagy dolog, vagy nem kerül nagyon sok időbe, erőfeszítésbe egy egész vidéket elpusztítani. És a tatárjárások ilyenek voltak, tehát eddig nekem nem volt konkrét példám, mert mindaz az érzés az embernek, hogy na, az valamennyire, vagy... A világháborúk után az az érzésünk, hogy visszaépültek dolgok. Igen, visszaépültek dolgok, de hiányoztak millió emberek. És ilyen helyzetekben a szorongás szerintem nagyon otthon van, akkor ugyancsak a múltból gondolhatunk olyan helyzetekre, ahol nem volt elég a kaja, és rengeteg volt belőlük. Tehát akkor nem volt az a kérdés, hogy na, van pénzem, vagy nincs pénzem kaját vásárolni, nem volt kaja. És akkor ma ki eszik, én vagy a gyerekek? Mert ha a gyerekek nem esznek, elpusztulnak, ha én nem eszek, nem tudok dolgozni. Hát akkor se volt könnyű az élet, most meg szerintem egy kicsit néha a túlsó extrémbe esetnek a dolgok, hogy olyan nehéz meglátni, hogy hol a szerepem a világban. Olyan nehéz néha látni fiatalnak, svédnek is, hogy hol nekem a helyem az emberiségben, mert már egy jó pár évtizede, vagy akár egy évszázada, a legelterjedtebb modell az a nukleáris család, tehát az egész nyomás a férfeleségen fekszik, vagy az egyénen, ami óriás nyomás. Nemrég olvastam, azt már régebbről tudtam, hogy egy gyerek nevelésére egy falura van szükség. Na, közben tudnak számokat is adni, hogy kb. 6 ember a minimális ahhoz, hogy egy gyerek jól tudjon felnőni, és ez lehet, hogy felnőttekre is igaz, hogy legalább 6 jelentős kapcsolatra van szükségünk ahhoz, hogy jól meg tudjunk élni, és hogyha ez nincsen meg, hogyha nem kapok feedbacket, mert a kapcsolat nem csak az, hogy állj, van egy barátom, és mikor találkozunk, néha, és miről beszéltök, semmiről, fociról, vagy felületesen marad, nem erről van szó, hanem olyan emberekről, akikkel nem kell minden nap, nem is történhet meg minden nap, de mindegyre, egyszer egy hónapban, egyszer két hónapban, két hetente sikerül valakivel egy mély beszélgetésbe belekerülni, ahol érzem, hogy érti, vagy hogy értem, és valahogy így érzem, hogy része vagyok valaminek, ha meg csak egyedül vagyok, és főleg, hogyha gyerekkorom óta tudom, hogy egyedül vagyok, és hogy nem bízhatok senkibe, és hogy minden, ami új, tulajdonképpen egy veszély, mert én sose voltam elég jó, sose voltam elég ügyes, elég okos, ezt a szüleimtől tudom, a tanítónénitől tudom, az óvónénitől, akkor meg az élet iszonyatosan nehéz.
1: Szerintem, ami van egy másik ilyen érzés, ami nagyon szorosan hozzákapcsolódik a szorongáshoz, ez a túlgondolás, ez az overthinking dolog. Ez nem is tudom, hogy mondja, ez a túlzott elővigyázatosság talán, amikor még...
0: Ez egy aggódás.
1: Igen. Vagy mindenből is regényeket tudunk gondolni. A legapróbb dologból, pontosan. Szerintem ez nagyon hozzákapcsolódik a szorongáshoz. Annak se tudom megmagyarázni, hogy mi az oka is. Hogy... De szerintem, nem tudom, a kettő nagyon jól kiegészíti egymást.
2: Próbálhatok én segíteni, és pedig lenne, Orsi, már te megkérdezted, hogy miért inkább később és nem fiatalkorban. Azért, mert mint gyermekek, mint fiatalok igyekszünk alkalmazkodni. És egy fantasztikus tehetsége van a gyereknek, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez, mert ez a kulcsa tulajdonképpen a túléléshez. És ugyanakkor ez az iskola, ahol tanulok magamról, tanulok arra, hogy hogyan, mit. És hogyha azt tanulom, hogy én az érzelmeimmel, a problémáimmal, a triggereimmel egyedül vagyok, akkor az egyedüli, ami marad, az az intellektualizálás, a boncolgatás. Na de annak csak eleje van, vége nincsen. Mert hogyha nekem visszatartották a felnőttek a környezetemből, amikor kicsi voltam, a mély igaz kapcsolódást, a mély kommunikációt, akkor én azt később se fogom tudni természetesen, meg lehet szerintem tanulni, remélem, hogy meg lehet tanulni, de nem kézenfekvő, nem a szokott, és akkor mindent az én fejemben megkérdezek 3-szor, 5-szor, 10-szer, mert én tudom, mert megtanítottak, hogy én nem vagyok ügyes, okos, tehetséges, akkor azért, hogy túl tudjak élni, ahhoz, hogy el legyek fogadva, azért, hogy szeressenek, megpróbálok mindenféle forgatókönyvet, hogy valamennyire neveljem a siker esélyeimet, de nem lehet siker, mert én továbbra is butább vagyok, gyengébb vagyok, és hogyha nem tanultam azt meg, hogy másokkal jelentős módon kapcsolódjak, akkor nem tudok tanulni, mert azt, amit én tudok, azt már tudom.
0: Mennyire van hatással az emberi kapcsolatokra a szorongás szerintetek?
1: Hát szerintem nagyon nagy hatással van. Mert pusztán azért is, mert hogy így látjuk egymás között, hogy mennyire nem értjük még a szorongást, mert mi hogyha például egy szülőnek milyen nehéz lehet azt látni, hogy a gyermeke szorongással küzd, és nem érti, hogy mi ez, és hogy hogyan tudna segíteni neki. Ugyan itt párkapcsolatokban is, hogyha nem tudjuk, hogy a másiknak hogyan segítsünk, és hogy lehetne, és nem érezzük át, amit a másik érez, nagyon tudja befolyásolni az egész kapcsolatot.
2: De nem kivételes az a helyzet se, amikor egy családban mindenkinek megvan a saját szorongása, de nem tudja megbeszélni a másikkal, vagy nem tudnak kommunikálni, mert más-más bolygókon élnek. Szomorú. És aki már szorong, az egy nagyon rossz helyt van, mert egy olyan helyből kapcsolatokat építeni még nehezebb, mint semleges vagy normális, mi a normális körülmények között. Ugyanakkor még szükségesebb, mint annál, aki valamennyire higgadtan él, vagy akármit teszünk kontrasztba a szorongásnak, aki megvan magával, megvan a többiekkel, akinek nem olyan kritikus, hogy na minél hamarabb, minél többet kapjak ahhoz, hogy tudjak működni, tudjak gyógyulni.
0: Szerintetek összefüggésben van a pánikbetegség kialakulásával a szorongás?
1: Hát nekem van pár ismerősöm, aki ilyen szorongó, és ilyen pánikrohamjai is vannak, szóval szerintem igen. Még azt se tudom megérteni, nem is akarom átélni amúgy. De hogy láttam már például ilyen pánikrohamot, és nem kívánom senkinek sem.
2: Én ezt meg úgy válaszolnám meg, hogy amikor már patológikus, klinikus helyzetekről beszélünk, bizony érdemes szakértőkhöz fordulni. Bizonyos helyzetekben, hogyha a hormonális vagy vegyi egyensúlyat jobb helyre viszik, vagy a koktélt jobb helyre viszik, akár bogyóval, vagy teával, vagy mindegy, hogy mivel, már az segíthet. És most bennem jön fel a kérdés, hogy hol is van a határ az elfogadható, a még nem patológikus és a patológikus között. A te kérdéseid nagyon jók, de nagyon tartózkodok fekete-fehér válaszokat adni rájuk, mert nem olyan a téma.
0: Nem a téma is. Úgyhogy viszont attól függetlenül ez egy véleményműsor, úgyhogy véleményt azt lehet mondani.
2: Igen, de a véleménnyel is olyan helyre kerítheted magadat, hogy... És akkor inkább próbálom úgy megfogalmazni, hogy erről nekem nem, hogy nincsen véleményem, de nem merek nyilvánosan állást foglalni, mert nem tudok eleget a témáról. Uh-huh. Túl kényes a téma, túl mélyek a dolgok. Ne adj Isten, ha valami balegságot mondok, és valaki arra ráharap, hogy na ezt a rádióban hallottam, ez biztos igaz.
0: Akkor evezzünk egy kicsit könnyebb a félelem. Szerintetek mi lehet a mai világban az emberek legnagyobb félelme, és mi volt az ezelőtt 50 éve mondjuk a világban az emberek legnagyobb félelme? Úgy általánosságban, most nem külön kérem, hogy az összes embernek a problémáit vagy félelmeit soroljátok fel, hanem általánosságban. Háború, éhezés, válás.
1: Én nem tudom, hogyha most annyira nagyon sokat változott volna a mai világ a régi világhoz képest. Szóval tegyük fel, nem tudom, egy családban például a pénz kérdés, ami egy nagyon ilyen dolog, ami félelemhez vezet, ami akkor is megvolt, most is megvan. Ugyanúgy a pénzből kiindulva nagyon sok ilyen félelem jön még. És azon kívül most szerintem nem tudom, talán Covid óta vehető észre, aztán Covid után mint háborúk jöttek tovább. De, ami érdekes, nem hittem volna, hogy megélek ilyesmiket. Hallottam róluk, de mikor benne vagy, akkor az egészen más. És még nem is vagyok annyira benne, mint más ember.
0: Szóval. Közelről látod.
1: Igen.
2: Ezelőtt vagy 30 évvel, amikor frissen megtért, buzgó hívő voltam, az utcán találkoztam egy lehetett kb. 35-40 éves férfivel, hát én voltam egy pár évvel idő, tehát lehetett 45, olyan jó 10 évvel idősebb volt nálam, de jól termett, erős férfi, aki részeg volt, és volt kedve beszélni, tehát akart kapcsolatot, és én akkor nem álltam meg a helyemet, tehát nem voltam egyáltalán megelégedve, hogy reagáltam rá, mert behúztam a farkomat, leléptem, de amit ő mondott, az sírva, hogy engemet nem szeret senki. És az bennem megmaradt, még voltam hasonló helyzetekben, ahol nem csak, hogy nem szeret senki, hogy velem nem akar senki beszélni, és ez az én szubjektív véleményem, de ezt vállalom. Az, hogy egyedül vagyok, hogy nem vagyok senkinek fontos, hogy senkinek nincsen ideje rá, hogy nem, senki nem fogad el, vagy szeret úgy, ahogy vagyok.
1: Igen, talán ennyi változott. Lehet, hogy ezt az emberek biztos vagy benne, hogy érezték még a régi időkben is, csak lehet, hogy nem vállalták fel ennyire nyíltabban, ami a mai világban.
0: Azért most jóval több mindenki van mondva, ahogy mondta András is. Lehet beszélni szólásszabadságban, úgyhogy ez sokat számít.
2: Sokkal több szólal el, sokkal több lehetőség van, de szerintem még mindig van egy nagy része az embereknek, aki annyira megsérülve nő fel, hogy nem mer megszólalni, hogy nem mer segítséget hívni. Tehát már jobb bizonyos szemszögökből az, ami ma áll rendelkezésre, ugyanakkor a stresszelők is megszaporodtak, és nagyon nagyok, az elszakadás a családban, a társaságban nagy, de szerintem továbbra van egy néma tömeg, nagy tömeg, aki csendben szenved, és akiről könnyű megfeled.
0: Ez túl szomorú ahhoz, hogy lezárjam ezzel a mondattal a témát. Akkor most egy
1: mondjuk ilyen... ez még hozzáfűznek.
0: Na, akkor gyere.
1: Mondjuk nem lesz sokkal vidámabb. Hogy az, hogy mondtad, hogy azért mindig sok ez a csendben szenvedő ember. ez, hogy a mai világban ennyire nyíltan tudunk beszélni az érzéseinkről, ezeket, vannak ezek a csendben szenvedő emberek, ezeket még jobban megijeszti az, hogy most nyíltan beszélni. Azt, hogy látva az, hogy más ember mennyire nyíltan tudja vállalni az ő saját problémáját. Épp van egy ismerősöm, aki az utóbbi időben egy olyan társaságba került, ahol nagyon nyíltan tudtak beszélni egymás érzelmeiről, és ő pedig nem volt soha az az ember, aki fel tudja vállalni azt, hogy problémái vannak, vagy hogy éppen neki valami fáj. Tudta jól, hogy vannak, csak nem tudta, hogy hogyan beszéljen róla. És látszólag neki ez egy pozitív dolog volt, hogy egy olyan társaságba került, ahol nyíltan beszéltek. Eleinte furcsálta talán, és nem is nyílt meg annyira, de mikor hazajött és beszéltünk vele, látszott rajta, hogy azért valami megmaradt benne, és jött belőle. A vágy maga az, hogy beszélgessen, az megerősödött benne.
2: Azzal merek pozitívan fellépni, hogy a saját tapasztalatom, ami közben vagy után meggyógyultam, az, hogy sokkal könnyebb másokkal, akik hasonló vagy nem hasonló bajokkal állnak szembe, sokkal könnyebb volt szembeállni, sokkal könnyebb volt jó, mély helyekre eljutni, és legalább részben azért, mert úgy tudtam fellépni, mint a koldus, aki talált kenyeret, aki mondja, van remény, mert én is egy rosszabb helyről indultam, jobb helyre kerültem, és nem igyekeztem. Régebb szégyen számomra próbáltam én is tanácsokat. Jó indulatúan nem működik. De ez, hogy személyes példával fel tudni lépni, hogy nézd, én egytől eddig meggyógyultam, és most is továbbra úgy érzem, vagy úgy látom, hogy gyógyulok. Ez lehet, hogy neked nem egy az egybe alkalmazható, de én úgy vettem észre, hogy elég sokan hajlandók, nem csak, hogy voltak, mert napokban is ilyen beszélgetéseim voltak fiatalokkal, és hajlandók tanulni, vagy lépni, vagy reménykedni, de jobban működik a példa, az útmutatás, mint a pedig tanítás.

Mai Szempontok műsorunk témája a szorongás volt, amelyben segítségemre volt Mádli András rádiónk önkéntes munkatársa, aki az idősebb generáció véleményét képviselte, illetve Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója, aki a fiatalabb generációt képviselte. Találkozunk egy hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

Az elmúlt fél órában a 2023-as október 27-i szempontok rovatunkat hallhatták. Szerkesztő Lukács Orsolya.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket péntek déli magazin műsorunk utolsó órájában, szeptember 18-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, majd versrovatunkba várom Önöket. 14 óra 20 perckor pedig Grand Work angol nyelvű rovatunkkal várja kedves hallgatóinkat, Szecsődi Árpád kollégám. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is.

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán munkához lát. Nikus Ortán Peszterszényész írja alá, a megbízásáról szóló rendeletet. Már Albániából is importálunk üzemanyagot. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Erdélyi művészi, idén a Kasszás Attila díj. Az előrejelzések szerint ma esős borongos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a Penelének, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak, számol be az Agile Press hírügynökség.

0: Mikus Ordán államfő ugyanakkor ma bejelentette, hogy holnap Besztercin aláírja a Siegfried Muresan kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik meg majd a hivatalos közlönyben. Románia már Albániából is importál üzemanyagot. A legnagyobb beszállítóink azonban továbbra is a közel-keleti arab olajnagyhatalmak. Az elhúzódó közel-keleti háború miatt hiány van a világpiacon a gázolajból, amit Románia is megérez. A szűkös kínálat miatt a hazai forgalmazók kénytelenek új beszállítók után nézni. Augusztusban fordult elő első alkalommal, hogy Albániából és Tunéziából importáltunk dízelt, írja a Profit.ro. A balkáni országból 34 ezer tonna üzemanyagot vásároltunk, míg az észak-afrikaiból 24 ezer tonnát. Augusztusban 448 ezer tonna gázolajat vásároltunk külföldről. Ez a mennyiség 11 származási ország között oszlott meg. A legnagyobb mennyiség az Egyesült Arab Emírségekből 102 ezer tonna, Szaúd-Arábiából 96 ezer tonna, Izraelből 45 ezer tonna és Indiából 41 ezer tonna érkezett. A jó és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező jó és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Acel Press hírügynökség. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka négy jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a négy döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószentmiklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma esős, borongós időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Acel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
9: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a kolozsvári fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CE honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: A következő percekben vert rovatunkba várom önöket.

Turmezei Erzsébet, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz és indulni kell, küldesz és menni kell, szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancsa szívünkben énekel. Nyomodban új meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, ízt adni, mint a só. Hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is te légy élő, hatalmas és jelenvaló.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless and be with you.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Grand Work angol nyelvű műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett. A következő percekben a napáhítat a csendő fel, Albert Mária tolmácsolásában.

Mai elhitatunk címe: Megmentő kezek. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 33-tól 34-ig terjedő versei.

Ma Daniel Bollinger, Missouriben, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Este a teheneink ellenőrzése közben édesapámmal találtunk egy megárvult borjút, aminek az egyik patája beszorult a szöges drótkerítésébe. Fáradt volt már, állni sem bírt. Kézben vittük a mezőn át a kocsinkhoz, aggódva hazaszállítottuk, vajon megéri-e a reggelt. A családunk cumis üvegből etette a kis borjút egy hónapon át, mire képes volt szilárdat is enni. Gyorsan nőtt és hamarosan visszanyerte erejét. Mára már ő maga is borjakat ellett. Emlékszik apámra, és ha meglátja, oda megy hozzá, nyalogatja a cipőjét. Gyakran előfordul, hogy ha minden reményt elveszítünk, Isten egy másik emberen keresztül nyújt segítő kezet. Emlékezzünk, hogyan segített a samaritánus azon az emberen, akit a rablók félholtra vertek, először bekötötte sebeit, majd a szamára tette, és elvitte egy fogadóba, hogy ott tápolják. Isten szeretetének megosztására millió lehetőségünk van. Talán pont minket indít arra, hogy segítsünk másoknak betegségben, függőségben, gyászban, anyagi terhek és más súlyos bajok közt. Soha nem tudhatjuk, mit jelent valakinek a segítségünk. És arra is van lehetőség, hogy elfogadjuk a segítséget környezetünkben.

Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, segíts mások felé fordulnunk, amikor látjuk szenvedésüket. Add, hogy mi is tudjunk segítséget kérni, és elfogadni azt. Amen.

Isten ajándékaival könnyebb segíteni másokon. Vallja ezt Daniel Bollinger, Missouriben, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a gazdálkodókért.

Lassan péntek déli adásunk a végéhez ér, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen interneten keresztül is továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor istentiszteletet sugárzunk. 19 óra 15 perctől krédó hitépítő és versrovatunkat. 8 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, amely ma Dag Hammarskjöld, svéd Nobel békedíj.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: elmegyek szolgálni szerencse próbán.
1: A királyné.
0: Ő bizony addig nem mondja, amíg a király az ő szép lányát neki nem adja fel.

Mondod-e, hogy jó egészségemre adja Isten? A király. Én bizony nem felséges királyom. Még ha ezer halál közé vetted, akkor sem. Abból nem esel juhász.

Híreink először címszavakban. Grindiánu azt javasolja, hogy a PESZEDE ne szavazzon bizalmat a Murasán kormánynak. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Megkezdődtek a választások Oroszországban. A háborút ellenző pártot kizárták. Erdélyi művészi idén a Kaszás Attila díj. Barta Boróka kapta a rangos elismerést. Az előrejelzések szerint ma esős, borongós időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Zorin Grindiánu, a Szociáldemokrata párt elnöke azt fogja javasolni a hétfői vezetőségi ülésén, hogy a párt ne szavazzon bizalmat Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök, nemzeti liberális párti LP képviselő kormányának. Grindiánu erről tegnap este beszélt a Románia TV-nek. Ezzel fogok előállni, és ezt fogom javasolni a kollégáimnak. Ne szavazzunk meg ezt a javaslatot, amely szégyenletes. Utána pedig a PESZEDE szempontjából a dolog lezárult. A PESZEDE nem fogja megszavazni, bárki is hívjon. Fogalmazott Grindiánu, a Brüsszelből érkező esetleges nyomásra utalva, tekintettel arra, hogy Murasán európai parlamenti képviselő. A jó és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező jó és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Acel Press hírügynökség. Oroszország mind a 89 régiójában helyi idő szerint ma reggel 8 órakor megkezdődtek a három napig tartó parlamenti és regionális választások. Az ország 11 időzónája közül az első szavazóhelyiség közép-európai idő szerint tegnap este 10 órakor, az utolsók pedig a nyugati régióban ma reggel 7-kor nyitottak meg. Orosz parlamenti választáson első alkalommal vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Noha 3-nak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá, számol be az MTI. A szövetségi parlament alsóházában, az állami dumában 405 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka 4 jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a

0: Négy döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat. Közölte tegnap este a György József Miklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma esős, borongós időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 20 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecsel Pressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti nap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rekordszámú jelentkező adta be idén a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre.
9: Őszinte leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan

0: 196 hallgató nyert felvételt.
1: A Magyar Református Szeretetszolgálat iskola kezdési támogatása.
2: Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik.
1: Nem mesék, hanem történetek. Karácsonyi Zsolt a hitről.
3: Az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Rekordszámú jelentkező adta be idén a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre. Alap- és mesterképzésre összesen 696 hallgató nyert felvételt. A felvettek létszáma a háborús körülmények között is bizakodásra adhat okot, vallja professzor dr. Csernicskó István, az egyetem rektora. A felsőoktatási intézmény idei felvételijéről és a hallgatói létszám alakulásáról beszélgetünk vele.
4: Hogyan kell elképzelnünk az új tanévnek a kihívásait? Megvannak már a számok, látjuk már a létszámokat, és azért nem nagyon ijesztő számokról beszélünk, elég jól áll.
5: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan 696 hallgató nyert felvételt, ami egy rekord. Eddig ilyen magas számú beiratkozónk nem volt, úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot számunkra. Ugyanakkor persze ezzel jönnek a mindenféle olyan kihívások is, amelyekre nem feltétlenül voltunk felkészülve. Kollégiumi férőhelyek szűkösek, kicsit bővíteni kellene, vagy például ugye az ukrán nyílt felvételi rendszer azt is jelenti, hogy bárki elektronikus jelentkezési lap kitöltésével benyújthatja hozzánk a jelentkezését, és elég magas pontszámai vannak a központi multiteszt alapján, akkor felvételt nyer. És vannak olyan hallgatók, nem is kevesen, akik Kárpátalján kívülről választottak bennünket. Nos, számukra is kihívás lesz, hogy egy elsősorban magyar nyelvű intézményben hogyan fognak majd tudni beilleszkedni, meg nyilván számukra is kihívás az, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, módot, hogy őket integráljuk, hogy őket megtartsuk, hogy ők tudjanak haladni, hogy megteremtsük számukra a lehetőségeket ahhoz, hogy valóban érdemben tanulni tudjanak, és hogy mondjam, be tudjanak kapcsolódni az intézmény működésébe.
4: Ez mindenki számára kihívás, hogy ki integrál itt.
5: Igen, most többen vannak, mint az elmúlt néhány évben, de 2022 óta már vannak ilyen hallgatóink. Van olyan Harkov megyéből érkezett fiatalember, aki ma már szabadon beszél magyarul. Olyannyira szabadon beszél magyarul, hogy a felnőtt képzési központunkban működő nyelvvizsga központban sikeres nyelvvizsgát tett. Van olyan Lemberg megyéből érkezett hallgatónk, aki már nemhogy beszél magyarul, hanem óvodában, magyar nyelvű csoportban vállalt munkát, és az óvoda vezetői meg vannak vele elégedve, és azt mondták, hogy kifejezetten szépen és választékosan beszél magyarul. Tehát mi nem csak azt csináljuk, hogy megérkezett a hallgató, és aztán lesz vele valami, bedobtuk a mély vízbe, hanem ingyenes fakultatív nyelvoktató programokat hirdetünk, a kollégiumokban igyekszünk őket úgy elhelyezni, hogy magyar szobatársaik legyenek. Ez egyébként a magyar szobatársaknak sem feltétlenül árt mindig, hogy van mellettük egy ukránul beszélő és magyarul meg esetleg egy szót sem tudó szobatárs. Szóval próbálkozunk integrálni ezeket a hallgatókat, és nyilvánvalóan lehetővé tesszük számukra például azt, hogy az első években a magyarul hallgatott előadások mellé ukrán nyelvi szemináriumi csoportok vannak, vagy ukránul vizsgázhatnak, amíg nem sajátítják el úgy a magyart, hogy aztán ezen a nyelven boldoguljanak. De az érdekes az, hogy a túlnyomó többség az valóban meg akar, és meg is tud tanulni magyarul.
6: Itt elhangzott már a felnőtt képzés. Gondolom, ez azt jelenti, hogy nem csak a frissen NNT vizsgát, sikeresen letett vizsgázók jelentkeznek egyetemre, hanem számos és számtalan olyan felnőtt korú hallgatója van, új hallgatója van az egyetemnek, akik mondjuk, nem tudom én, egy gyermekszülés után felnevelték a gyereküket óvodáskorra, és igazából fejleszteni szeretnék magad. Mennyire hoz ez változást, illetve hozott az egyetem életébe változást, hogy megnőtt a felnőtt oktatás felé is az igénye a hallgatóknak?
5: Valóban, egyre több olyan hallgatónk van, aki nem tizenéves, hanem már rutinosan fiatal, és ez jelzi a hallgatói létszámban bekövetkezett változás is, hogy ez az érdekes tendencia létezik. Idén először van olyan, hogy több hallgatónk van a levelező képzésben, mint a nappali képzésben. 876-an vannak a levelezőben, és 890 a nappali tagozatos képzésben, ugyanis az idősebbek jellemzően a levelező tagozatot választják, hiszen általában család, munka mellett tanulnak tovább, de hát nem csak a jó pap tanul holtig, hanem ugye az élethosszig tartó tanulás az ma már Európai Uniós jelszó vagy célkitűzés is, és örülünk annak, hogy teret és lehetőséget tudunk biztosítani az idősebbeknek. Ugyanakkor ez nyilvánvaló az oktatók számára is, meg a képzés megszervezése terén is jelent kihívásokat. Gondoljunk arra, hogy egészen más, mondjuk egy rutinós, esetleg évek óta a munkaerőpiacon lévő hallgatói csoporttal szemben állva megtervezni a tananyagot és előadni azt, amit tudsz, vagy olyanoknak, akik most jöttek az iskolapadból, és mit tudom én, 17-18-19 évesek. De igyekszünk úgy szervezni az oktatást, hogy egyrészt rugalmasabbak legyünk, hiszen ezek a idősebb hallgatók, ezek, mint említettem, munka mellett tanulnak jellemzően, tehát nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel 8-tól este 5-ig itt üljenek. Ellenben a tananyagot úgy szervezzük, a gyakorlatokat úgy szervezzük, hogy nem minden valós időben zajlik, hanem távoktatás elemeit is bekapcsoltuk az oktatás szervezésbe, és így szinte minden hallgatónk úgynevezett egyéni tanrendet választhat. Maga rakja össze a választható tantárgyait, elég szabad mozgása van az órarendjének összerakásában is, úgyhogy reagálunk ezekre a változásokra, mert ha nem tennénk, akkor egyrészt kitolnánk a hallgatókkal, de tulajdonképpen magunkkal is.
4: Igazából a munkaerőpiacot, ha megnézzük, akkor egyre nagyobb igény van a diplomáknak a jelenlétére, mert ha megnézzünk egy-egy kiírást, akkor a diplomájának a másolatát kérik, és ezért azt gondolom, hogy abba az irányban mozdítja akár még a középkorosztályú fiatalokat is, hogy azért lehet, hogy tovább érdemes. Mert minél magasabb szintű, annál eredményesebbet akár a munkaerőpiacra való bekerülés.
5: Valóban egyre több helyen elvárás van már a felső végzettség. Másrészt az emberek nagyon jól látják azt, hogy ma már nem működik az, ami mondjuk 40-50 évvel ezelőtt teljesen természetes volt. Néhány évtizeddel ezelőtt az ember kilépett vagy belépett a munkaerőpiacra, és könnyen lehet, hogy ugyanabból a székből ment nyugdíjba. Ma már egyre többen állnak több lábon, ma már egyre többen készen állnak arra, hogy akár munkahelyet váltsanak, vállalkozásba fogjanak, valami újat is kipróbáljanak. Ehhez viszont nyilván szükség van ismeretekre. Ma már a 21. században a felsőoktatásnak nem csak az a feladata és célkitűzése, hogy egy konkrét szakma alapjait megtanítsa a hallgatóknak, hanem az is, hogy megtanítsa őket tanulni, és megtanítsa őket arra, hogy reagáljanak a körülöttük lévő változásokra. Így tehát, aki ma egy felsőfokú diplomát szerez, az egyben ezeket az ismereteket, ezeket a készségeket is elsajátítja, és nem biztos, hogy abban a szakmában fog elhelyezkedni, amit tanult, vagy amiről diplomát kapott, de minden esetre olyan készségeket tanulhat, olyan készségeket szerezhet, amelyek tulajdonképpen bárhol alkalmazhatók.
6: Ezek az új idők, új szelei, ezek magyarázzák az új szakok megjelenését is az egyetemi képzésbe? Ezt az igényt kell lekövetni, amikor a szakokat kiválasztják?
5: Először is a magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján egy strukturális kisebbségi helyzetben van. Olyan értelemben, hogy az egész ukrán felsőoktatásban összesen 111 szak létezik. összesen 111 szakon szerezhető felső végzettség. Ebből magyar nyelven Kárpátalján mindössze 14 volt hosszú-hosszú évekig. Most ezeket a szakokat bővítettük, például azzal, hogy ide meghirdettük a pszichológus képzést, vagy tavaly meghirdettük mondjuk a kertépítő képzést. Ezekkel szépen lassan tornázzuk fölfelé azoknak a szakoknak a számát, ahol lehet szülőföldön magyarul is tanulni. Képzeljük el azt, hogy kevesebb, vagy valamivel több, mint 10%-a az összes szaknak az tanulható magyarul még mindig Kárpátalján. Tehát az egyik bővítés egyik oka az, hogy szeretnénk a képzési kínálatot minél inkább szélesíteni. Ez a szélesítés, ez a képzési kínálat bővítés, ez nem öncélú azonban, hanem valóban próbálunk reagálni az igényekre, és próbálunk reagálni azokra a körülöttünk történő eseményekre, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják. Az előbb említettem például a kertépítő szakot, ami tavaly elindult. Egyelőre sajnos nem túlzottan népszerű a hallgatók a jelentkezők körében, ugyanakkor gondoljunk arra, hogy ma már a zöld felületeknek milyen fontos szerepe van, mondjuk éppen a városi hőszigetek elkerülése terén. Tehát, hogyha lesznek olyan szakemberek, akik értik azt, hogy hogyan lehet megtervezni, megszervezni mondjuk egy városi zöld felületet, az a valamennyiünk életét könnyítheti. Vagy hát nem titok, valamennyien érzékeljük, hogy háború dúl körülöttünk, az emberek mentális egészségével törődni kell, egyre nagyobb kihívás az, hogy sokak idegrendszerét megviseli, hogy enyhén fogalmazzak, a háborús készültség, a légiriadók, minden egyéb, tehát sokan, egyre többen szorulnak mentális támogatásra, a pszichológus képzésük elindítása erre reakció, illetőleg arra, hogy néhány éve Ukrajnában törvény írja elő azt, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus. Na de most, ha magyar tannyelvű iskolában az iskolapszichológus egy árva szót sem tud magyarul, akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg akár tanulónak, akár tanárnak, akár mondjuk technikai munkatársnak valóban bizalma akkora a pszichológus kolléga felé, hogy feltárja neki búját, baját, bánatát.
1: Az elmúlt percekben professzor dr. Csernicskó Istvánnal beszélgettünk, a Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorával.

0: Az anyaország. Nem tud minden gyermeknek személyre szabva iskolatáskát választani a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de azért azt mégsem hagyhatták, hogy egy Real Madrid szurkoló ötödikes fiú barcelonás iskolával kezdje meg a tanévet. Mai műsorunkban Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A személyes történetek mellett szó lesz a határon túli magyar gyermekeknek vitt adományokról, az online mentorálásokról, és arról is, hogy a magyar kormány iskola kezdési támogatása befolyásolta az adományozási kedvét az embereknek. A riporter Hegedűs Márk.
1: Idén nyáron úgy alakult a gyűjtésünk, hogy mindösszesen 1321 gyermeket tudunk támogatni Kárpát-medence szerte. Ebből az adomány mennyiségből összesen 265 darab táska, ami határon túli területekre érkezik. Oda még ezekben a napokban szállítjuk ki az adományokat, Kárpátalja, Királyhágó mellék és Délvidék idén, ahol tudunk támogatást nyújtani, viszont itt az anyaországban, itt sikerült valóban augusztus utolsó hetében mind a közel 1100 gyereknek átadni az iskolatáskáját, tanszercsomagját. A legutolsóak voltak a magyar csanádi gyerekek, akik az országos református tanévnyitón kapták meg ugye hivatalosan a táskát, és így az iskola kezdés napján, szeptember 1-én ők voltak az utolsók, akik itthon a hátukra vehették az MRS-től kapott iskolatáskájukat. Tehát így mondhatom, hogy igen, a cél az teljesült, hiszen valóban úgy mehetnek neki már az első napokban az új tanévnek, hogy amire szükségük van az adott osztályban, az minden ott lakul az iskolatáskában. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedéshez ez is hozzá tud járulni.
2: Egyébként az a jellemző, hogy akinek ezt átadjátok, akkor ők tudnak neki örülni, vagy itt ez olyan értelemben változó, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk nem várja az iskolát, és akkor nem hozza lázba a táska meg a benne lévő holmik?
1: Egyébként az a jellemző, hogy nagyon-nagyon nagy örömmel fogadják a gyerekek a tanszeradományokat és az iskolatáskákat. Volt rá példa, hogy a nagyobbak, akik már felső tagozatosak vagy gimnazisták, ők hozzáteszik, hogy a tanulást nem annyira várják, de maga az, hogy kinyitják a táskát, megnézik, mi van benne, ott találják a füzeten a kedvenc focistájukat, ez őket is abszolút lázba hozza és örömmel tölti el. A kicsik ők pedig teljesen bezsonganak minden adomány átadáskor, de igen, nem árulok el titkot, hogy azért aki dolgozik, az előfordul, hogy hibázik, és ez velünk is például idén nyáron megesett, de annyit spoilerezhetek talán így előre, hogy hála Istennek sikerült korrigálni. Itt Debrecenben történt az eset. Augusztus 25-én tartottunk először egy nagy csoportos adományosztást az irodánk udvarán, és 120 gyereknek adtuk át az iskolatáskáját és a tanszercsomagját, de napközben két családhoz külön ellátogattunk. Azért volt erre szükség, mert az egyik helyen ott az édesanyja özvegyként egyedül neveli a két fiát, egyébként közmunkaprogramban dolgozik, és egészen Debrecennek a legszélén élnek, ott már ritkábban óránként egy busz jár, át is kellene szállni, amire beér hozzánk. Tehát lényeg a lényeg, hogy hiába debreceni lakos, de szinte egy alsóhangon egy fél munkanapot elvinne, hogy bejöjjenek hozzánk az irodába, és átvegyék a táskájukat, és ennyi időre nem tudott, nem szeretett volna elkérezkedni, és mondtuk, hogy semmi gond, akkor a csoportos adományosztás után mi kis buszba ülünk, és kivisztük nekik házhoz a táskájukat, és arra a fél órára gond nélkül el tudott jönni a munkából. És megérkeztünk a úgynevezett Pati városrészbe, ez valóban Debrecen szélén van. Jól ismerjük a családot, hosszú évek óta segítjük őket élelmiszerekkel, karácsonyi álmokkal, iskolatáskával is, és két fiúgyerek van a családban, egy másodikos és egy ötödik osztályos, és amikor a kisebbik második osztályos fiúnak odaadtuk az iskolatáskát, füzeteket, akkor ahogy ez lenni szokott, nagyon boldogan, hálásan fogadta, megölelgetett minket, egyébként egy rendkívül közvetlen, kedves családról beszélünk, izgatottan végignézte, hogy mik lapulnak a táskában, mindent kipakolt, mindennek nagyon örült. A nagyobbik fiú Nándi is átvette az iskolatáskát, megköszönte jól nevelt fiú módjára, meg is nézte, hogy mi van benne, kinyitotta, de valamiért éreztük, hogy valami nem kerek. Elhangzott persze a köszönöm szó, bár nem ezért végezzük a szolgálatunkat, de valami ott volt a levegőben, hogy ez nem az, ami lenni szokott. És amíg a kisfiú kint az udvaron nézegette az ő táskáját, én a nagyobbik fiúval, Nándival pont bementem a házba, a konyhába, mondtam neki, hogy látom, hogy van valami baj, mondd el nyugodtan. Először visszakozott, hogy szinte semmi, nagyon örül, köszön mindent. De mondom, itt vagyunk, mondom, nyugodtan elmondhatod, mondom, biztosan nem fogok meghalagudni, bármi is az. És akkor elmondta, hogy ő Real Madrid drukker. Ránéztem a táskára, és nekünk sikerült pont egy Barcelona logóval ellátott iskolatáskát adni az 5. nagyfiúnak. Hát én magam is szeretem a focit, tehát azonnal megértettem, hogy ez milyen végzetes hiba. Debrecenekként, mint hogyha egy helyi lakosnak egy Fradinest adnánk ajándékba, körülbelül ehhez tudnám hasonlítani ennek a súlyát. És abszolút nem volt kérdés, hogy abban a pillanatban mondtuk Nándinak, hogy ne aggódj, kicseréljük. Ha nincs is pont Real Madridos táska, mert azt nem tudtuk ígérni, de mondtuk, hogy akkor hozunk egy színűt nagyfiúsat, ebben azonnal kiegyeztünk, mondta is, hogy rendben, a kék és a fekete színt is szereti. Az édesanyja próbált lebeszélni minket, és mondta, hogy ja, ugyan már, ne forgulódjunk emiatt, jó lesz az, nem számít, de aztán meggyőztük az anyukát, hogy de számít. Tehát egy 5. 11 éves nagyfiúról beszélünk, neki már van ízlése, neki már van kedvence, ő tudja, hogy kinek szurkol, és teljesen átéreztük az ő adott pillanatban átélt csalódottságát, hogy az osztálytársai közül mindenki tudja róla, hogy nagy Real Madrid drukker, és ha belépült szeptemberben, hogy pont egy barcelonás iskolatáska van a hátán, mindenkinek ez lenne az első kérdése, hogy hát mi történt. Nem akartuk ilyen helyzetbe hozni, hogy ezt neki el kelljen mondani, ahogy hát nem én választottam, hanem kaptam. Úgyhogy ettől megkíméltük, és igazi örömet tudtunk számára okozni, mert a kolléganőket hívtuk az irodában, gyorsan előkerestek egy abszolút nagyfiúnak való egyszínű sötétkék iskolatáskát, és akkor a maga a tanszercsomag az ott maradt Nándinál, de az iskolatáskát kicseréltük, és még aznap délután visszafordultunk vele, annak már őszintén tudott örülni. És talán úgy gondolom, az édesanyja el is mondta, de Nándin is ezt láttuk, hogy annak örültek talán a leginkább, hogy tényleg számított a gyerkőcnek az érzése, és nem csak úgy álltunk a tanszeradományokhoz és az iskolatáskához, hogy adjunk, és ó, jó lesz az, meg örüljön, hogy kapott valamit, hanem tényleg az volt az elsődleges szempont, hogy ő is örüljön neki, és örömmel vegye fel a hátára. Ez egy nagyon jó élmény volt ezt megtapasztalni, és talán annyi plusz titkot még azóta is elárulhatok, hogy amikor ezt a történetet leírtam a szeretetszolgálatnak a Facebook oldalára, az egyik ügyvezető helyettesünk utána nem sokkal felhívott, hogy kérdezzem meg, hogy hanyas méretű ruhát hord a nagyfiú Nándi, mert ő szeretné egy eredeti Real Madrid mezzel is megajándékozni őt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nándi lesz az egyik legboldogabb kisfiú a támogatottaink közül, aki most elkezdhette az 5. osztályt.
2: És a barcelonás táskának is feltételezem, hogy előbb-utóbb meg lesz az a gazdája, aki meg azt fogja majd szeretettel fogadni.
1: Így van, természetesen ez ugye múlt hét kedden történt, és ott a hét második felében még a debreceni irodába több család személyesen is bejött, aki a keddi adományosztásra mondjuk nem tudott eljönni, és ők a hét folyamán kicserélték, és egy olyan általános iskolás kisfiúhoz került egyébként a barcelonás táska, aki viszont örömmel fogadta, úgyhogy a csere megtörtént, a jó atya kimunkálta, hogy mindenki elégedett legyen a tanszerosztások végére.
2: Mi az általános tapasztalatod egyébként az idei gyűjtésről? Arra akarok konkrétan visszautalni, hogy ugye az állami iskolakezdési támogatás az mennyire fogja megváltoztatni az adományozók kedvét, így, hogy vége van a gyűjtéseteknek, hogy látod, sikerült annyit összegyűjteni, mint szerettetek volna, ha összevetted a korábbi évekkel, akkor mekkora volt a támogatói kedvezúttal?
1: Azt kell mondanom így most visszagondolva és összegezve a nyári tanszergyűjtés eredményességét, hogy az elinduláskor valamelyest talán érzékelhető volt, hogy döcögősebben indul. Egy ideig nyugtattuk magunkat, mert jellemzően minden évben is szokott lenni, hogy a június-július az mindig gyengében szokott teljesíteni, és igazából az augusztus szokott lenni az adományozó körében is az igazán forgalmas és jelentős hónap. Ennek egyszerű az oka, a legtöbb család maga is augusztusban lát hozzá, hogy a saját gyermekének vásároljon, és ekkor szoktak inkább az adományozásra gondolni, vagy ekkor szembesülnek vele, hogy a saját gyereknek újtásztát veszünk, úgyhogy a tavalyi akár felajánlható. Viszont tényemi tény, hogy most augusztus elején ott tartottunk, hogy cégek, vállalatok ők csatlakoztak az adománygyűjtéshez, mondhatom, hogy teljesen megegyező mértékben, mint az előző években, gyülekezetek, oktatási intézmények is részt vettek a gyűjtésben, valamelyest az anyagi felajánlásokon volt ez érzékelhető, hogy egy picit augusztus elején úgy éreztük, hogy tavaly a nyárnak ebben a hetében már előrébb tartottunk, úgyhogy egyrészt ott elkezdtünk mi is egy újabb kommunikációs kampányt, felhívva külön arra a figyelmet, hogy egyrészt idén külön figyelmet fordítunk arra, hogy akik nem részesülnek bármilyen oknál fogva az állam által biztosított iskolakezdési támogatásban, ők nálunk előnyt élvezzenek, illetve próbáltuk hangsúlyozni az olvasók, nézők, hallgatók felé, hogy miért is jelentős a tanszergyűjtés, illetve, hogy ennek van egy folytatása a szeretetszolgálat életében, hiszen nem csak ennyi a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogy a hátukra teszünk egy megtöltött iskolatáskát, hanem segítjük őket akár iskolai lemorzsolódásnak a megfékezésében. Tanulóköreink vannak, és aztán idénőszer is megkérdetésre kerül a Nyilas Misi ösztöndíj. Talán ezeknek is köszönhető, hogy valamelyest augusztusban azért az anyagi felajánlások száma is megnövekedett, az is hozta azt a szintet, ami az elmúlt években megszokott volt, illetve szeretném külön kiemelni, hogy az áruházi gyűjtések viszont rendkívül népszerűek voltak. Ez talán nem véletlen, hiszen azért ez az a formája az adománygyűjtésnek, amikor az adományozók közvetlenül találkoznak a munkatársainkkal, önkénteseinkkel a helyszínen, és akkor ők tudnak részletesebben mesélni, hogy mondjuk milyen nehézségekkel szembesülnek azok a családok, akiket mi segítünk. Pontosan milyen településekre jutnak el ezek az adományok, milyen gyerekeket támogatunk belőle, és azért ezek a személyes beszélgetések, ezek sokat szoktak mindig segíteni a helyzeten, hogy valaki érzékenyebbé váljon a téma iránt, hogy a nélkülözésben felnőző gyerekeknek jó az, hogyha van egy külső segítség. Úgyhogy az áruházi gyűjtéseket mindenképp ki szeretném emelni, hiszen több millió forint értékű tárgyi adományt kaptak az egyes helyszíneken a munkatársak és önkéntesek. Úgyhogy mindezekkel együtt véve mondhatom azt, hogy amilyen célkitűzésünk volt, hogy hány diákot szeretnénk segíteni, ezt sikerült is nyár végére elérni. Nyilvánvalóan a szeretett szolgálatunknál az, hogy kiket segítünk, az mindig a rászorultság elve mentén, tehát a különböző szociális szempontok alapján kerül rangsorolásra a kérelmeknek a sora. Ugye ez nem titok, hogy idén valóban külön kérdés volt, és érdeklődtünk a családok iránt, hogy aki kiszorult a állami támogatásból, őket előrébb rangsoroltuk, hogy tudjanak segíteni, viszont ez nem volt egy nagy arány egyáltalán, hiszen akiket mi támogatunk, itt jellemzően több gyermekes, sok gyermekes családok, akár egyszülős családok, vagy egy fizetésből élő családok, és jellemzően ez az a csoport, akiket egyébként is segített az iskolakezdési 100 000 forintos támogatás, ebből ugye most augusztus végén az első fele érkezett meg a családokhoz, tehát hiába próbáltunk erre figyelni, hogy aki kiszorul, őket segítsük, kevesen szorultak ki.
0: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Karácsonyi Zsolt költő számára egy templomban látott feszület és a felhők mögött elképzelt mennyország jelentette az első kapcsolódást a hithez. Később egyre inkább a hit megfoghatatlan, mégis állandó jelenléte vált meghatározóvá számára. A Hitmorzsák legújabb részében gyermekkori emlékeiről, a hithez vezető útjáról és arról beszél, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Hát azt gondolom, hogy még a legelső emlékek azok hát bizonyos értelemben kapcsolódnak Istenhez és egyáltalán a hithez, mert volt egy ilyen elég vad élményem, amikor egészen kisgyerekként egy koratéli estén véletlenül lemaradva a többiektől vetítettem egy egyébként katolikus templom ajtaján, és hát döbbenetes volt számomra az a látvány, ami az én szemmagasságomban a feszületnek a szegét jelenítette meg, és a vért azt eléggé látványosan hozta létre az adott kézművész. Tehát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt. A másik pedig az, hogy úgy képzeltem, hogy valahol a felhők között ott van a mennyek országának kapuja, és hát ez gyakorlatilag bárki észreveheti. És én magam is emlékszem arra, hogy óvodás koromban mutattam valakinek, hogy hát ott van a felhők mögött a menny kapuja. No hát ezek természetesen eléggé naív és kezdetleges történetek voltak. No de hát később azért egyértelmű volt az számomra, hogy bár ez későn is lassan történt, hogy Isten valóban folyamatosan jelen van életünkben, és Jézushoz nem lehet nem viszonyulni.
1: Volt-e vizuális elképzelése Istenről, hogy ott ül a mennyek kapujában akár, vagy elképzelte valahogy?
2: Érdekes, ez nem volt. Tehát, hogy természetesen láttam mindenféle festészeti vagy kézművészeti ábrázolásokat, de számomra mindig is egy nem igazán fizikailag, vagy az érzékszervekkel megfogható volt Istennek a jelenlétet. Ez számomra egy természetes volt, hogy nem kell valamiféle nagyszakállú idős úri embert elképzelnem, amikor Istenre gondolok.
1: És ha becsukja a szemét és felidéz egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, tárgy, érzés jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
2: No, ez volt az, ami hiányzott. Mármint, hogy a gyermekkori vallásóra, hisz 1989 előtt én nem jártam vallásórákra, csupán a katolikus gyerekekről tudtam, hogy ők valami ilyesmire járnak, majd pedig 89-es fordulat után egy katolikus pap tartott nekünk valamiféle vallásórákat, tehát ilyen hagyományos vallásórákon nem vettem részt, sőt, ugye felnőtt keresztelésben részesültem, ami nem azzal magyarázható, hogy kedves szüleim valamiféle pártaktivisták lettek volna, hanem ezt így ráhagyták a gyermekeikre, rám és a húgomra. Egyébként mindketten felnőtt kereszteléssel, aztán a református egyházat választottuk.
1: Mi volt az a pont, amikor erre rávette magát, hogy akkor megkeresztelkedjen, vagy mi vezette oda, vagy hogyan alakult a hite, hogy addig eljusson?
2: Valami már kamaszkoromban készülődött ebből a történetből, és a hithez való közelség az gyakorlatilag azért az egyetemi évek után erősödött meg, de hát ennek voltak mindenféle előzményei, egy-egy dallam, egy-egy szövegrészlet, mind a mai napig kedvencem az Ósión ébredj, és így tovább. Tehát ez valahogy lépésről lépésre beszivárgott a hétköznapjaimba.
1: Volt-e olyan bibliai történet, nem tudom, ha vallásórán nem, de amit hallott, ami gyerekként mesének tűnt, de aztán felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: A bibliai történetek számomra egy pillanatra sem érződtek mesének, sőt, történeti valóságként fogtam föl minden egyes elemét annak, ami az Ó és Új Szövetségben benne találtatik és eljutott hozzám, tehát hogy történeti tényként kezeltem mindazt, ami a Ó Szövetségben benne van, Dávid királytól elkezdve, vagy akár a teremtés történet. Én ezt teljesen reálisként tudtam felfogni, vagy azt, hogy ha nem is szó szerint így volt, de mégis így történt módon, ezt el tudtam fogadni.
1: És ki tud-e emelni egyet, ami meghatározza akár mai napig az életét?
2: Nehéz kérdés, mert több is van, Hát mondjuk az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
1: És ha beülhetne ma a tizenévesek közé az iskolapadba, mit üzenne, hogy mire figyeljenek vallás órán?
2: Arra figyeljenek, hogy ezek a történetek tulajdonképpen róluk szólna. Próbálják megtalálni azt, ami a Biblia üzenetéből, az Ó vagy Új Szövetségből számukra a mobiltelefonon keresztül, a beszélgetéseken keresztül, vagy bármilyen csatornán keresztül eljuthat hozzájuk. Próbáljanak rákapcsolódni valamiképpen az üzenetre, és hát legyenek nyitottak mindig a mások szeretete felé, és hát Isten és Jézus szeretete felé forduljanak bizalommal.
0: Az elmúlt percekben Karácsonyi Zsolt költővel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítsa minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük Isten dicsőségére a 157. énekünket. A 157. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi.

Hallgassuk meg testvéreim Istennek szent igét, amint az írva található a 130. Zsoltárban. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint őrök a reggelt, mint őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem. Ő gazdag, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűneiből. Amen. A kegyelemnek szent Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszéddel lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük igazságos ítéletedből, romlást és

kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól az ő igéjében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, énekeljük továbbá Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 348. énekünknek első, valamint második verseit. A 348-as énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a napot, amelyet mi te néked szeretnénk szentelni. Amikor mi a hétből egyet kiválasztunk, amikor te arra buzdítasz bennünket, hogy tegyük le a mi munkánkat, valahogy szakadjunk el a hétköznapok sodrásától, és jöjjünk el a közösségbe, ide a te házadba, hogy mindazokkal együtt tudjunk imádkozni, akikkel hisszük, hogy testvérek vagyunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ezen a mai napon itt vagyunk együtt, de nem csak mi, akik fizikailag benn ülünk ebben a templomban, hanem városszerte vagy annál távolabb is hallhatják a mi hangunkat. Hallhatják a mi kéréseinket, a mi imádságainkat, és ott a rádió előtt talán ők is bekapcsolódhatnak. Milyen csodálatos, Istenünk, hogy te így tudsz jelen lenni egyszerre, mindenhol, mindenkinek a közelében. Köszönjük, Istenünk, hogy az igehirdetés az, amely összehoz bennünket, amely alkalomról alkalomra minket kíváncsivá tesz arra, hogy te mit üzensz nekünk, mit szeretnél tanítani. Nagy szükségünk van ebben az össze-vissza világban, hogy legyen világos tanítás, látás a helyzetünkre vonatkozóan, hogy megértsük azt, hogy mi a feladat, mit kellene tennünk magunkkal, családunkkal, népünkkel, nemzetünkkel. Mind-mind olyan sorskérdések, amelyekre nekünk választ kell adnunk, különben elfárad a lelkünk, és nem tudunk tovább menni, nem tudunk felállni. Istenünk, áld meg mindenütt a beszédet, azt a szót, amelyet a mi lelkünkből szólunk a közösséghez, de aminek a tartalmát te jelölöd ki mindig. Te adod, hogy mit és hogyan mondjunk. Istenünk, kérünk, hogy ezt a mai vasárnapot így véssük mi a szívünkben, lelkünkben, hogy nem csak hálát adunk, hanem előre is mutatunk a mi életünkben, és tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. Kérünk, így áldjál meg bennünket, most és mind örökké. Amen. Helyeinket elfoglalva, kedves testvéreim, az ige hirdetésre készülődvén énekeljük a 462. énekünknek az első versét. A 462. énekünk így kezdődik, itt van szívem, neked adom, Uram.

Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint az írva található, a Kolossé beliekhez írott levél harmadik részének a 16. verséből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten a Kolossé beliekhez írott levél harmadik részének a 16. verséből, felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, háladással énekeljetek szívetekben Istennek. Amen. Eddig tart a felolvasott ige. Kedves atyám fiai, ez a mai istentisztelet a 12 kolozsvári gyülekezet bármelyik templomában megtörténik, megtörténhet. Hiszen ma itt együtt istentiszteletünk keretében adunk hálát azért, hogy 20 esztendeje immár, hogy Kolozsvárnak, ami Erdély Református Egyházunknak ezen területén működik az Ágnus Rádió. Minden jubileum felveti azt a kérdést, hogy megérte-e, mi végből, mi célból jött ez létre, és azt is ilyenkor érdemes összefoglalni, hogy milyen szolgálatot végzett tulajdonképpen ez a rádió. Hiszen ez a rádió beszél. Ez a rádió a beszéden keresztül szeretne bennünket tanítani, szeretne vigasztalni, szeretne erősíteni, és lehet, hogy oda tesszük azt is, hogy szeretne, hogyha vele töltenénk el időt. Hogy mennyire szórakoztató, azt én nem tudom. Viszont nagyon nagy igénye van az embernek arra, hogy az ő házában ne legyen egyedül, hanem valaki valamiképpen emberi beszéden keresztül is szóljon hozzám. Igen, tudom azt, hogy egy olyan világban élünk, amikor a beszédet folyton szorítják. Ki, és szeretnék, ha az minél kevesebb és minél rövidebb lenne. És ezt gyakran mi, lelkipásztorok, akik szintén beszélünk, érezzük. Hiszen szeretnék az emberek talán, hogy minél rövidebb legyen a prédikáció, és az istentisztelet, ha lehet, annál az egy óránál semmiképp se legyen hosszabb, ha valamivel hosszabb, akkor már elkezdünk mocorogni, vagy talán el is megyünk, hiszen más programunk van. Gondolhatnánk, hogy ez újkori történet. Nem, testvéreim, valahol Németországban egy németországi templomnak a torony szobájában találtak egy homokórát. És ennek az volt a története korábban, ugye nem a digitális órák voltak, hanem a homokóra, és Isten tisztelet előtt a gondnok kiment az urasztalához, a homokórát megfordította, és amikor leperegtek a homokszemek, arra amment kellett mondani. Be kellett fejezni a prédikációt. Aztán egy okos muzeológus vagy muzeográfus, mindegy, hát megnézte jobban ezt, és kikutatta azt, hogy hát ez az óra tulajdonképpen 35 percre volt kalibrálva. Aztán lemérte, és megnézte, és hát csak 30 percre való homokszem volt benne. Valaki valamikor 5 percet
kivett belőle. Azt hiszem, hogy érthető, hogy már akkor is úgy gondolták az emberek, hogy igen hosszú a beszéd, igen hosszú a prédikáció. És ennek azóta is érezzük, hogy szorít bennünket is az idő. Valamiképpen úgy is tanuljuk, úgy tanítják ma a beszélőket, hogy hát 20 percnél semmiképp se szabad beszélni, mert 17 percenként kikapcsol az emberi agy, aztán utólag be tud még kapcsolódni, de valahova másfelé kalandozik el és pihen. Így azt mondják, hogy a 15 perc az a jó idő, mert az alatt, amit el akarunk mondani, azt el tudjuk mondani, és az emberek úgyse figyelnek hosszabb időt. Az Ágnus Rádiónak is van műsor ideje. Vannak korlátok. Sokszor hallom más helyen is, hogy az idő belevág a mondatba. Gyorsan lekapcsolják, mert üt az óra, és pontos időt jeleznek. Ha nem fejezted be, vagy valamit nem úgy mondtál, a mondat felénél is elveszik a szót tőled, és nem tudod befejezni, amit szeretnél. Hát itt az igében, amit hallottunk, valamiképpen Isten arra buzdítja az ő vele beszélőket, hogy igenis merjenek beszélni, minél hosszabbat, minél többet merjenek beszélni. És talán ez mai életünkben nagyon fontos, mert egy nagyon-nagyon kiszáradt világban élünk. Az emberek nem beszélnek egymással. Ugyan szóba elegyenünk, de vizsgáljuk meg magunkat. Ilyenkor nagyon sokszor, hát nem szép szó, de fecserészünk talán, de nem igazán beszélünk egymással. És milyen megrendítő az a jelenet, az a helyzetkép, amivel ma nagyon sokszor lehet találkozni. Ott ülünk az ebédnél együtt, és azt látjuk, hogy mindenki a mobiltelefonját húzogatja, és azt nézegeti, és nem beszélnek egymással a családtagjai. Aztán az is egy jó kép, amikor az egyik férj, feleség hazajön, és a másik bent van a szobába, és hát nézi a képernyőt, vagy a képernyő előtt van, és amikor hozzászól a társ, akkor olyan nehezére esik abból a világból kijönni, és valamit mondani a másiknak. Hát mit is csinál tulajdonképpen ott benne az ember? Hát csettel. Vagy úgy gondolja, hogy abban a virtuális világban igen, neki ott kell lennie, és ebben a közösségi kommunikációban neki részt kell mindenképpen venni. Így vagyunk a gyerekeinkkel, hetekig nem látjuk őket, mert ők is elvonulva egy ilyen virtuális világban élnek. Fontos az, hogy érezzük meg, hogy az ember, akihez nem szólnak, aki nem beszél, az magányos marad, magányos és néma. Ezért fontos, és ezért örülünk és hálát adunk annak, hogy a rádió az beszél. Ez mégsem az a fajta kommunikáció, ami a képernyő előtt van, hogy odaköt téged, és csak te nézőként vagy jelen. Évekkel ezelőtt egyszer ilyen falván egy Amerikából jött előadó, tanította a tanító néniket kommunikációra, és ő azt mondta, hát ez a 90-es évek elején volt, hogy ő képtelen mesét olvasni a gyerekeknek, mert 5 percet se tudnak figyelni a beszédre. Ezért kitalálta, hogy ilyen hulladékanyagból lerajzolja a mesét, mindegy kis tévé előtt is húzogatja minden gyerek előtt azt a kis lerajzolt képet, ami hátulról egy lámpával megvilágított, és akkor valamennyire tudtak figyelni a gyerekek. Hát ilyen világban élünk, kedves testvéreim, hogy a beszélőt, a beszédet, azt már nem tartjuk semminek. Még a képi világot szeretjük,
hiszen ott lehet bambulni, de ahol csak beszéd van, az számunkra már nem érdekes. És ezt látjuk itt pont mi reformátusok, akiknek az Isten tiszteletén a beszéd, Istennek igéjének a hallása a legfontosabb része. És ilyenkor gondoljunk magunkba, hányszor elkalandozunk, hányszor nézzük a többi embert, hányszor nézzük ennek a templomnak a csodálatos architektúráját. Sok mindent láthatunk itt, de egészen más, amikor őszintén és igazán a beszéden keresztül kinyitjuk a lelkünket, és befogadjuk azt. Fontos, hogy Isten bennünket úgy teremtett, hogy fel kell az embernek vállalnia a beszédet, és a némaságot meg kell törnie, mert Isten egyedül bennünket, embereket teremtett úgy, hogy beszélni tudunk, és ha beszélni tudunk, akkor ennek értelme van. Hiszen az első ember kapta azt a feladatot, hogy a megnevezés képessége is nála van, és nem csak, hogy meg tudta nevezni az állatokat, a természetet, mindent, ami benne van, hanem arra is képes az ember, hogy dicsőítő szavakat, zsoltárokat, énekeket, magasztalásokat is tudjon mondani, és ott van a szívében, amit ki tud fejezni. Ahogy Pál apostol mondja, én hiszem azt, hogy a mai szóval kifejezve, hogyha nem kommunikálsz a szó igazi értelmében, és nem osztod meg az életedet, és nem osztozol más életében, akkor silány ember leszel. És nagyon sok ilyen emberrel találkozunk, hogy ezekben neki nincsen része. Mert ha mi magányosak vagyunk, elzárkózunk, vagy vagyunk, akkor olyanok leszünk, szótlanok, mint a bálvány. A bálvány az Ótestamentumban néma volt, az nem beszélt, az ott állt némán. De Isten nem néma, és ez nagyon fontos tudni ezt a különbséget. Az ártatlanságban teremtett, de megromlott ember sem lehet néma, hanem szüksége van a szóra, a beszédre. Isten beszél velünk, sőt, beszélget is, még éjjel is tanácsol bennünket, még álmunkban is szól hozzánk. Hányszor halljuk álmunkban, hogy valaki beszél hozzánk, és talán Isten szólít meg minket. Az ő igéjéből lett minden, és az is a szó, a beszéd. Igéje pedig Jézus Krisztus által testé lett. Hát amikor mi képi formákat keresünk, hát van ennél nagyobb üzenet, hogy Isten az igéjét testé változtatta Jézus Krisztusban. És ezért van új teremtés benne, ezért általa minden megújul ebben a világban. Fontos az, testvéreim, hogy mire biztat bennünket az apostol a mai igénken keresztül, amikor nem akarja, nem arra biztat, hogy mi fecsegők legyünk, és nem is arra, hogy szóval tudjuk tartani egymást és a gyülekezetet. Igen, van 20 perc, van egy óra, és akkor mondjunk valamit. Mondjunk, akik ide eljönnek, azoknak valamit, és aztán utána bármi történhet. Nem, testvéreim, az Isten tiszteleten mindannyiszor Isten szól mi hozzánk, és ahogyan szól, amit mond, az nem véletlen, és pont most mond nekünk valamit, pont ebben az időben mond valamit, nem holnap és tegnap, hanem most mond valamit, amit nekünk, ha őszintén szívből és igazán meghallgatunk, beragyogja és fényessé teszi a mi életünket. Az Isten igének a hirdetése tehát nem szóval tartás, hanem igével való megtartás. Az ige hirdetése az nem locsogás, hanem kegyelem hirdetés. És igét hallgatni sem egy időtöltés, éppen a vasárnap
ünnepi sorozatban, hanem a teljességnek az igénye. És mindaz, amiről mi beszélünk, az nem kényszeres vagy hiú önkimondás, hanem üzenet átadás. Ha igazán beszélünk, és Jézus Krisztusról beszélünk, akkor a lényeget mondhatjuk el. Fontos ez, testvéreim, hiszen ma egy rádió adónak a 20. esztendős kezdeteire, jubileumára gondolunk, és azért adunk hálát. És az nagyon fontos, hogy abban a sok beszélő rádió között van egy rádió, van egy olyan rádió, amelyben Isten igéje hangzik, és szól mi hozzánk, és amikor reggel, vagy este, vagy bármikor, amikor hallgatjuk azt, és bejön a házunkban az a szó, az ige, akkor ez nem véletlen. Ez nem olyan, hogy most gyorsan kapcsoljunk át valami hangosabbra, valami érdekesebbre, hanem tudjuk azt, hogy Isten ott, abban a pillanatban szól hozzánk, és személyesen megszólít bennünket. Nagyon fontos, hogy beszéljünk, hogy ne mondjunk le róla, hogy hallgassuk a beszédet, a másikét, és mi is ezzel talán beszélőkké válhatunk, hiszen bizonyságot tehetünk mindenkor. Fontos ez, mert egy kiszáradt világban élünk, és szükségük van az embereknek valakire, hogy megszólítsa őket, és hogy beszéljen velük. Nyilván, hogy a rádióval nem lehet visszaválaszolni, de a rádió az el tud indítani bennünket, cselekvésre késztethet bennünket, hogy eljünk ide, igen, a másik embert megkeressük, megtaláljuk, és együtt is tudjuk Isten dicsőíteni. Fontos, testvéreim, hogy mi ilyen módon tudjunk Isten elő állni. És az, aki elkezd beszélni, és Istent tudja dicsőíteni, abból ki kell érződjön valamiképpen, hogy hála van a szívében és a lelkében. Igen, csak a hálás ember tud úgy beszélni, hogy az ne legyen unalmas. Nem csak együtt rakja a szavakat egymás mellé, hanem azt a hallgatóság megérzi, hogy milyen kisugárzása van, és minek van kisugárzása az ő lelkében. Minden beszédünk, amit a másokkal folytatunk, de különösen itt a templomban a hálának a hangja kell, hogy legyen. Hiszen mi nem unalmas beszédet mondunk, hanem dicsőítőt, vigasztalót, megsegítőt, és hát igen, néha erős beszédet is, hiszen nem hallgathatjuk el a bűnöket, a bűneinket, hanem ezekről is kell nyíltan vallanunk és beszélnünk. Hát ezért hallgassuk a rádiót, ezért hallgassuk a beszélőket, az igehirdetést, mert Isten ezáltal szeretne ajtót nyitani a mi szívünkben és a mi lelkünkben. És ha kinyílik ez az ajtó, akkor tudjuk, hogy milyen másként tudunk majd élni, hiszen az életről, a feltámadásról, a boldogságról, a szabadságról mindig jó hallani, hiszen erre vágyunk tulajdonképpen mindannyian. Fontos, hogy mi arról teszünk bizonyságot, arról, aki az igazság, aki maga a szabadság, a boldogság, és a legfontosabb, ővé a feltámadás is. Hát Isten áldja meg a rádiót, a beszélőket, a hallgatókat egyaránt. Amen. Válaszoljunk az ígére énekkel. A 423. énekünknek első, második, harmadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: csak vezess végig és fogd a kezem.

Imádkozzunk, testvéreim! Felséges Istenünk, mennye édesatyánk! Köszönjük, hogy adsz olyan pillanatokat az életünkben, amikor megállhatunk egy percre, és a mi emlékezési tehetségünkön keresztül visszamehetünk az úton. Visszamehetünk a kezdetekig, és bejárhatjuk azokat az utakat, amit megtettünk. És milyen jó dolog úgy visszaemlékezni valamire, amikor nem csak a kudarcainkat, hanem a te áldásodat is láthatjuk, és feleleveníthetjük. Köszönjük Istenünk, hogy adtál lehetőséget arra, hogy a beszéden keresztül, a szón keresztül, amelyet mi emberek megkaptunk tőled ajándékban, óriási hatást gyakorolhatunk egymásra. Hiszen háborúk indultak el egy rossz mondat miatt. És emberek békéltek meg, és csendesültek el egy jó mondat miatt. A te igéd bennünket minden nap, minden percben megszólít. Vajon meghalljuk-e azt, amit te akarsz nekünk mondani? Vagy annyira zakatol a mi lelkünk, és annyi más zaj van benne, hogy nem tudunk rád figyelni. És csak úgy mellékesen, mint egy zörejt, úgy hallunk, de nem az életnek beszédét. Köszönjük Istenünk, hogy vannak olyan keresztény emberek, akik vállalnak téged. Vállalnak a világban még akkor is, ha nem vagyunk a világ csúcsán és tetején, és nem milliók és milliók akarnak minden nap bennünket hallgatni. Nehéz ezt elviselni sokszor, hogy pár ember akarja te szavadat hallani. De köszönjük azt, hogy adtál lehetőséget, hogy mégis megnyújtható a mi kezünk, és elérhetünk úgyis embereket a te szavaddal, a te igéddel, hogyha közvetlenül nincsenek itt. Azonban gyújts fel mindenkinek a lelkét, hogy ne higgye el azt, hogy az ő magányában, még ha egy rádió szól is hozzá, boldog lehet. Nem lehet boldog csak akkor, ha valakivel találkozik, ha valakivel beszélget, ha valakivel meg tudja osztani az ő életét. Vannak, akik már mozdulatlanok, nem tudnak elszakadni az otthonukból. Na hát ilyenkor adjad a mi életünkbe azt, hogy legyen bennünk annyi akarat, lelkiismeret, hogy mi menjünk el oda, és látogassuk meg, szóljunk azokhoz, akik már tehetetlenek és nem tudják ezt megtenni. Adj vigasztalás és erőt azoknak, akik valóban ágyhoz kötöttek, akiknek minden nap ott lehet a rádió, ott lehet, aki vigasztalja őket, de ne elégedjünk meg ennyivel, hanem próbáljunk sokkal többet tenni, ami tőlünk telhető. Istenünk, imádkozzunk ezért a világért, amelyben mi is élünk, rettegünk és félünk. Most különösen gondolunk a kárpátaljai testvéreinkre, ott, ahol minden percben figyelni kell a hangokat, a beszédet, hogy az ellenségese, hogy szól-e a sziréna, hogy mikor és hogyan törhetnek az emberi életre, mind-mind olyan szörnyűség, amely vigasztalásra szorul, amelyben támaszt kell nyújtani, amelyben nem lehet magára hagyni az embereket. Add, hogy a mi egyházunk, ahogy eddig kitartott, és ahogy eddig tette, tudjon továbbra is ott állni embertársaink mellett. Istenünk, imádkozunk itt a mi gyülekezeteinkért, az ott lévő szolgákért, szolgálatokért, hogy a lelki pásztorok tudják és higgyenek abban, hogy ha a te szavadat őszintén tolmácsolják, továbbadják, akkor abból élet kell legyen, és nem a pusztulás, nem a megsemmisülés. Imádkozunk ezért a gyülekezetért is, hogy minél többen jöjjenek el, és legyenek kíváncsiak arra a beszédre, amit te üzensz számukra. Istenünk, kérünk, hogy a mai napunkat, amikor ünneplünk, akkor tényleg tedd örömmé, áldássá, hogy mindazok, akik együtt vannak velünk, örüljenek nem csak a szónak, nem csak a rádiónak, hanem annak, hogy beszélhetünk egymással. Urunk, add, hogy ilyen beszélgetések sok legyen közöttünk is, ezáltal a mi életünk is talán vidámabb lesz,
bizakodóbb lesz, és nem érezzük magunkat egyedül. Áld meg a mi közösségünket, áld meg a mi istentiszteletünket, most is, mind örökké. Amen. Csendes imádságba hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és köszönjük meg Istennek minden ajándékát. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az istentisztelet keretében. Nagy örömmel voltunk itt mindannyian, hiszen keresztelésre került sor, és most már a gyülekezet tudomására is hozzuk, hogy a keresztség szentségében részesült Török Zoltán, Árpád és Lukács, Noémi, Tünde, Dominik nevű kisfia. Isten áldása legyen a kicsiny és a hozzátartozóinak az életén. Hirdetem továbbá, testvéreim, hogy ma délután 6 órakor a szokásos időben istentiszteletet tartunk itt a templomban. Az Ágnus Rádió 20. születésnapja alkalmával a rádió munkatársai szeretettel várnak mindenkit Isten tisztelet után a sajtóközpont udvarára. Ez a Konstanca utca 3 szám alatt található, ismerjük a teológiától a utca sarkára menetelt, ahol szeretett vendégségre, kerekasztal beszélgetésre és süti vására kerül sor. Az itt befolyt teljes összeget és a mai persejpénzt a Kárpátaljai Pulzus Rádiónak ajánljuk fel, amely idén 10 éves. Hirdetem továbbá, hogy a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet segédszakácsot keres, részletekkel kapcsolatban az intézet honlapján, valamint Varga János konviktus vezetőnél lehet érdeklődni. Áldásra készülve, kedves testvéreim, énekeljük el a 482. énekünknek első, második és harmadik verseit. A 482-es énekünk így kezdődik: Velem vándorol utamon Jézus.

A minden kegyelemnek Istene, aki az örök dicsőségére hívott el titeket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket erősekké, szilárdakká, álhatatosakká, mert övé a dicsőség örök.

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán munkához lát, Nikó Sortán Peszterszén írja alá a megbízásáról szóló rendeletet. Már Albániából is importálunk üzemanyagot. Akár 50 ezer eurós támogatást is kaphatnak a jó és kecsketenyésztők. Erdélyi művészé, idén a Kasszás Attila díj. Az előrejelzések szerint ma esős borongós időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a Penelének, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak, számol be az Agile Press hírügynökség. Nikó Sortán államfő ugyanakkor ma bejelentette, hogy holnap Peszterszén aláírja a Siegfried Murasán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik meg majd a hivatalos közlönyben. Románia már Albániából is importál üzemanyagot. A legnagyobb beszállítóink azonban továbbra is a közel-keleti arab olajnagyhatalmak. Az elhúzódó közel-keleti háború miatt hiány van a világpiacon a gázolajból, amit Románia is megérez. A szűkös kínálat miatt a hazai forgalmazók kénytelenek új beszállítók után nézni. Augusztusban fordult elő első alkalommal, hogy Albániából és Tunéziából importáltunk dízelt, írja a profit.ro. A balkáni országból 34 ezer tonna üzemanyagot vásároltunk, míg az észak-afrikaiból 24 ezer tonnát. Augusztusban 448 ezer tonna gázolajat vásároltunk külföldről. Ez a mennyiség 11 származási ország között oszlott meg. A legnagyobb mennyiség az Egyesült Arab Emírségekből 102 ezer tonna, Szaúd-Arábiából 96 ezer tonna, Izraelből 45 ezer tonna és Indiából 41 ezer tonna érkezett. A juh- és kecsketenyésztők akár 50 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek az állatbetegségek telepi megjelenésének és terjedésének megelőzését célzó beruházásokra a DR 21 jelű intézkedés keretében, amelynek pályázati útmutatóját társadalmi egyeztetésre bocsátotta a vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség, vagyis az AFIR. A támogatást azok a legalább 150 egyedes állatállománnyal és ANSVA-s kóddal rendelkező juh- és kecsketenyésztők igényelhetik, akik regisztrált gazdaságot működtetnek. A visszanemtérítendő támogatás mértéke a projekt teljes elszámolható értékének 90%-a. Idézi a mezőgazdasági minisztérium közleményét az Agile Press hírügynökség. Barta Borókáé a Kaszás Attila díj. Újságolta az örömhírt a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a Facebook oldalán. Barta Boróka négy jelölt közül egyedüli erdélyként versenyzett a rangos elismerésért. Az elmúlt percekben érkezett kis társulatunk nagy örömhíre, hiszen a budapesti Vígszínházban megtartott díjátadón a négy döntős közül a mi színésznőnk Barta Boróka vehette át a Kaszás Attila díjat, közölte tegnap este a Gyergyószentmiklósi Teátrum. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma esős, borongós időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 20.

0: fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az Úr, vagy hogy mit szólt az Úr. Jeremiás próféta könyve 23. fejezet, 35. verse.

0: Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Máté evangéliuma 26. fejezet, 75. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
9: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a kolozsvári fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CE honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com. e-mail címen lehet.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18-tól 24-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk. Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igényén kereszt.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18. versétől a 24. verséig. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Kedves testvérek! Újra egy nap végéhez értünk. Talán még most is úton vannak, talán önök közül is sokan most értek haza a munkából, most fejezték be az utolsó otthoni teendőket, vagy éppen a vacsora utáni csendben próbálnak pihenni. Ez azonban nem mindig sikerül oly egyszerűen. Amikor elcsendesedik körülöttünk minden, gyakran a belső hangunk erősödik fel. Ilyenkor hajlamosak vagyunk végigpörgetni a napot gondolatainkban, és sajnos sokszor nem a sikereink jutnak eszünkbe, hanem a hibáink. Egy feszült mondat, amit a családunknak mondtunk, egy elrontott feladat, egy elszalasztott lehetőség. És mire eloltanánk a lámpát, ahelyett, hogy megnyugodnánk, görcsbe rándul a gyomrunk és a bűntudat, viharfelhőként nehezedik ránk. A ma hallott ige pontosan erről a nyomasztó, félelmetes belső állapotról beszél, amikor bemutatja a Sínai hegyet. Ott az ószövetségi időkben Isten népe sötétségben, tűzben, szélviharban és mennydörgésben találkozott a Teremtővel. Olyan ijesztő volt az a pillanat, hogy még Mózes is azt mondta, félelem fogott el és remegés. Sokan ma is pontosan ilyen hangulatban fekszenek lealudni. Isten szigorúnak látják, és úgy érzik, a mai napon sem tudtak megfelelni. A Biblia határozottan kijelenti, mi keresztények már nem ehhez a félelmetes, viharos Sínai hegyhez tartozunk. Jézus Krisztus elvezetett minket egy másik helyre, a Sion hegyére. Ez a hegy a biztonság, az otthon, a családi közösség és a békehelye. A Szentíró a Biblia első testvér párjára is utal. Amikor Kain megölte a testvérét, Ábel kiontott vére a földről, igazságtételért, bosszúért és büntetésért kiáltott. A mi mai elrontott döntéseink, a mulasztásaink, a türelmetlenségünk gyakran pontosan így működnek a lelkünkben. Amikor álomra hajtanánk a fejünket, úgy kiáltanak, mint Ábel vére. Azt suttogják, ma is elbuktál, nem vagy elég jó, haragszanak rád. Jézus keresztje viszont valami egészen mást mond. Amikor Jézus az életét adta értünk, az ő kiontott vére nem bosszúért, hanem bocsánatért kiáltott. Jézus hangja ma este is túl kiabálja a mi belső bűntudatunkat. Azt mondja, meg van bocsátva. Tedd le a terhet. Én kifizettem a mai napot tartozását is. Én veled vagyok. Szabad döntenünk arról, hogy melyik hangra hallgatunk. Az Ábelére, amely vádol és ébren tart még az éjszakában is, vagy Jézuséra, amely megnyugtat, felemel és békés álmot ad. Kellemetlen beszélgetések, elhibázott döntések, megterhelő kötelezettségek mindig lesznek. De olyan jó tudni, hogy le lehet ezeket is tenni az Úr elé. Nem kell rettegni ő tőle.
Ő nem viharban akar tartani, hanem be akar takarni az ő békességével. Merjünk hát ma bűntudat helyett hálával elaludni, mert Jézusban szabadok és szeretettek vagyunk. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el egy rövid imádságra. Mennyi édesatyánk, mindenható úrunk, köszönjük ezt a mai napot, annak minden ajándékát, és köszönjük, hogy a végén eléd hozhatjuk a mi fáradtságunkat és a hibáinkat is. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki eltörölte minden vádunkat. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket a mai nap bűneitől, és segíts, hogy ne a bűntudat, hanem a te megbocsátó és szerető szavadra figyelve hajtsuk álomra a fejünket. Adj kérünk pihentető, békés éjszakát, és áldj meg mindannyiunkat, atyánk. Amen.

Isten üzenete Fábián Gelő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18-tól 24-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

0: Szembekötősdi. A rossz sír mítosza. Komolyan mondom, Zsike, ez volt a legfurcsább dolog. Ott voltam én, meg a másik Mária, meg lássuk, igen, Szalomé, meg adj egy percet, mindjárt eszembe jut. Menni fog? Sürgette Erzsébet. Most én beszélek, nem? Menni fog, jó, hogy menni fog. Na, szóval mentünk ki a sírhoz, épp napfelkelte után. Nem volt még valami világos, tudod, hogy megy ez ilyenkor. Figyelned kell, hogy ne akadj bele a ruhaszárító kötelekbe, meg a pókhálókba. Erzsébet rosszallóan felhúzta a szemöldökét. Oké, oké, reagált gyorsan Mária. Szóval, ahogy mondtam, kimentünk, és egy üres sírt találtunk ott, ahova egy éjszakával azelőtt Jézust tettük. Hallod, mit mondok, Zsike? Üres volt. Semmi sem volt benne. Semmi. Erzsébet halkan sóhajtva mérte végig a barátnőjét. Biztos vagy benne, hogy a megfelelő sírnál jártatok? Hogy biztos vagyok-e, hogy az ég szerelmére, Zsike, micsoda kérdés ez? Biztos vagyok-e benne, hogy annál a sírnál voltunk? Kicsit higgyél már nekem, jól van? Különben se csak én voltam ott. Együtt mentünk. Ráadásul Mária és én egy éjszakával azelőtt is ott jártunk. Ha rossz sírhoz mentünk volna, nem gondolod, hogy legalább az egyikünk kiszúrja, hogy valami nincs rendben? Ennyire hülyének nézel minket? Na meg, ha mi el is tévedtünk, mi a helyzet az angyalokkal? Még nem beszéltem róluk, ugye? Na, szóval voltak angyalok is a sírnál. Úgy fénylettek, mint a villám. Azt mondták, hogy ne féljünk. Jézus feltámadt pont úgy, ahogy megmondta előre. Gondolod, hogy az angyalok is rossz sírhoz mentek, he? Nem gondoltam semmit csak. Na meg, ha minket hülyének nézel, akkor Péter meg János micsoda, majmok? Utána ugyanis futottam hozzájuk, elmondtam nekik, mit láttam, mire ők egyenesen az üres sírhoz rohantak. Engem meg ott hagytak. Ráadásul, kedves, biztos vagy benne, hogy a helyes sírnál jártatok, asszonyság? Szerinted hány jeruzsálemi síron van feltört római pecsét? Nos, én... És mi van a főpapokkal meg az őrséggel? Nem gondolod, hogy ők azért tudták, hogy melyik a helyes sír? Ha tényleg a rossz sírhoz mentünk, akkor nem mentek volna oda az igazihoz, hogy azt mondják? Ha, tévedtetek! Itt a holttest! Na, na! Erzsébet megadóan felemelte a kezét. Sajnálom, oké. Eszembe sem jutott arra célozni, hogy hülye lennél, vagy akármi. Sajnos nem Erzsébet az egyetlen, aki ilyesmire gondolt. Kerszop Lake feltételezte azt, hogy azok az asszonyok, akik az eltűnt testről adtak hírt, igazából rossz sírhoz mentek. De ahogy azt Mária oly hevesen bizonygatta Erzsébetnek, ez esetben a főpap házától vagy a római helyőrségtől egy röpke negyedórás sétával hatásosan és gyorsan el lehetett volna hallgattatni a feltámadásról szóló szóbeszédet, méghozzá egyszer és mindenkorra. Ám erre nem került sor természetesen, mert az asszonyok valóban Jézus sírját találták meg, és ez a sír üresen állt.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, a Szembekötősdi című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Turmezei Erzsébet, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz és indulni kell, küldesz és menni kell, szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancsa szívünkben énekel. Nyomodban új meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, ízt adni, mint a só. Hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is te légy élő, hatalmas és jelenvaló.

nyugodalmat. Az öreg gazda mindjárt megkérdezte. Nem mehetnél, öcsém? Kétszer se kérjek, azt uram, mondta a vándorlegény. Mert egyszerre megmondhatom, hogy leszakad a nyál a nyelvemen, ennek a levesnek a jó szagára. Ülj le hát te is, öcsém, lakjál jól Isten nevében. Kihoztak a kunyhóból még egy kis széket, leültették a legényt a bojtárok közé, és adtak neki is egy hosszú nyelű vaskanalat. Mert így eszik a pásztorok a lebbencset, kis széken körös körül ülve a kondért. Hát, amint a vándorlegény egy párszor megmártja a vaskanalat a lebbencsben, nagyot koppint az öklére, a maga kanalával az öreg számadó. Aztán miért kaptam én ezt, gazduram? Azért kaptad, öcsém, hogy ne nyúlj a kondérba előre, mindig csak a többivel egyszerre. Jól van, esznek tovább. Egyszer az öreg még sajgósabbat koppint a vendég kezére. Hűny a boldogját, felrántja az öklét a legény a szájához, és megfújkálja. Hát ezt meg miért kaptam, gazduram? Ez csak azért, öcsém, hogy megtudd, sose nyújjál más elébe, csak magad elébe nyújkálj a kondérba. Akkor a vándorlegény felállt a kis székről, lehajította a rongyos szűrt, s ott állt aranyban, gyémántban a pásztorok előtt. Tudjátok meg, emberek, én vagyok Mátyás király. Hát a szegény juhászok mintérdre borultak előtte. Írgalom, kegyelem, felséges királyunk! Mátyás meg csak mosolygott. Keljetek fel, jó emberek, nincs harag. Kend meg, gazduram, feljön velem ezzel a vaskanállal Budavárába. De aztán mind a nagyuraknak a kezére csapkodjon. Mert az is mind előre nyúlkál a tálba, meg szeretik a mások orra elől elkapkodni a falatot. Így is lett. Tudjuk, a lebbencs törvényeivel uralkodott azok között, a haramia nagyurak között, Mátyás király.

csattog is, cikcakoz a villám. Ilyetében pillogat a megy is a megyfán. Itt is van már megered,

mosolygott a csacsi bölcsen. Ki tudhatná, ha még ő sem, fussatok a patakig, mert a világ ott lakik. Alig három libanyaghoz út viszene a patakhoz. Már is talpon, s futva fut, kilenc pipe megallud. És napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, és napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, fürödtek a

az ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó, szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.

Oh, well, we made it. We made it. Okay. So...

to make us feel welcome. Thank you very, very much. Thank you.

0: Tulemek!
1: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!

csak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rettegés.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszit áll, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

csukom az ajtót, kattan a zár. Tétova homályon lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll, és én méricskélem a tűfokát, hogy átfér rajta a menekülő.

Sikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajol. Fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

kiszedett lej egy liter borára. Húzd rá cigány, ezer lejes adok, még az éjjel

a barátom a legkönnyebben énekelhető refrén. Na na na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.